Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt.

0: Értem.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
0: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja a Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani, így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók, az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt, így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz és szagrontó

az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat. Az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetés

0: Ennek között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nádfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendulamező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balatonfelvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ide érkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálos kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak. A régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, zsigmondkori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyet, ügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élményjavítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklődése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan sérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A gondos óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosóra.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte, már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakáshitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8 százalékkal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton, a programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlet halálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfű féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatobfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
5: A Minden Tudás Egyeteme. Hogyan vér és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna biológus előadása.
6: Tisztelt hölgyeim és uraim! A következő 45 percben szeretném bemutatni, hogyan működik immunrendszerünk, hogyan küzd a kórokozók ellen, és arra is szeretnék egy-két példát bemutatni, hogy mi történik akkor, amikor kisiklik immunrendszerünk működése. Azt gondolom, hogy mindegyünket megdöbbent az az adat, ami az Egészségügyi Világszervezet, a WHO statisztikája alapján készült. Ezek szerint 1998-ban a Földön a halálozási okok jelentős részét, közel felét fertőző mikróbák okozták. Ezek közül is kiemelt az éjszet okozó HIV vírus, a kanyaru általi pusztító hatás, a malária, tüdőgyulladás és a tuberkulózis baktériuma által okozott halálozásokat. Az utóbbi néhány évben némileg javult ugyanez a helyzet, de tudjuk jól, hogy új és új kórokozók ütik fel a fejüket, elég, hogyha az éppen a napokban különös izgalmat kavaró atipusos tüdőgyulladást okozó vírus megjelenésére, és egyelőre még nem korlátozható terjedésére gondolunk.
7: Én az AIDS-re szeretnék rákérdezni. Hallottam, hogy onnan Afrikából kiindult a járvány, és manapság igen nagy méreteket ölt, hogy vannak egyes elzárt települések, ahol az emberek hordozók ugyan, de nem alakulnak ki tünetek. Hogy lehet az, hogy máshol millióan halnak meg AIDS következtében, míg azok szépen boldogan élnek, míg meg nem halnak már, ha lehet ezt mondani.
6: Azt gondolom, hogy ez megint csak az immunrendszer csodálatos és, ahogy tetszik, különleges működésével kapcsolatos, ugyanis nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy milyen egyénekben alakul ki immunválasz, milyen kórokozók ellen, illetve melyek azok az egyének, akik nem képesek pusztító mechanizmusokat beindítani és kiírtani a szervezetükből a kórokozót. Ez egyébként nagyon jó példa arra, talán ismeri Jeff Diamondnak a könyvét, ami ilyesmiről is szól, tehát, hogy a különböző pusztító járványok az emberiséget nem pusztítják ki, mindig megmarad egy-egy védett populáció, és a utána következő nemzedék az ezeknek a leszármazottai. Tehát, ha nehogy Isten, az történne, hogy az AIDS valóban világméretű járványá fejlődik, és nagyon sok ember kipusztít, majdnem biztosra mondható, hogy lesz olyan populáció, ami túléli, és hát ennek a részleteiben most nem lehet belemenni, de nagyon sok egyéb faktor befolyásolja azt, hogy milyen fajta immunreakció alakul ki egy adott kórokozóra. A különböző kórokozóknak az utóbbi néhány évtizedben egyre fokozottabb elterjedéséhez nagyban hozzájárul az, hogy az utazások egyre egyszerűbbé váltak, nem beszélve arról, hogy a repülőgéppel való közlekedés tömegessé vált, és itt nem csak az utasok jutnak nagyon könnyen egyik földrészről a másikra néhány órán belül, hanem az velük együtt a kórokozók is. Szerencsére védelmünkre van immunrendszerünk, aminek fő feladata a gazdaszervezet védelme a különböző kórokozók, patogének ellen, köztük a vírusok, baktériumok, gombák és különböző egy- és többsejtű paraziták ellen. Az immunrendszer működésében benne foglaltatik az is, hogy képes megkülönböztetni a saját struktúrákat a nem sajáttól. Ezt mutatja ugye az is, hogy az átültetett szervek és szövetek, hogyha nem teljes mértékben azonosak a gazdaszervezettel, immunreakciót indukálnak. Továbbá azt is tudjuk, hogy a megváltozott saját struktúrák szintén immunválaszt váltanak ki. A kórokozók elleni küzdelem kapcsán feltétlenül meg kell említenünk az egyik első úttörőjét az immunológiának, Edward Jennert, akit a modern immunológia atyának is szoktak nevezni. Korszakalkotó kísérletét a 18. század végén végezte el az angliai Berkeleyben, amikor is egy kisfiút tehénhimlő vírussal oltott, azaz vakcinált, a fekete himlő vírussal való fertőződése ellen. Tudománytörténeti érdekesség, hogy Jenner mégse ezért vált az Angol Természettudományi Akadémia tagjává, hanem egy olyan tanulmányáért, ami a kakuk fészkelési szokásaival volt kapcsolatos. A kísérlet nagyon sikeres volt, de mégis közel 200 év eltelt addig, amíg teljes sikert aratott, és 1978-ban A WHO jelentette, hogy a Földről sikerült kiirtani a fekete himlőt okozó vírust. Ez a vírus egyébként ebben a században, mármint a Jenner századában és az ezt megelőző időszakban nagyon nagy pusztításokat végzett, és uralkodókat sem kímélt. Második Péter orosz cár, 15. Lajos francia király fekete himlőben halt meg, sőt a gyerekeknek általában addig nem adtak nevet, amíg ezen a fertőzésen túl nem estek. Tehát valóban korszakalkotó jelentőségű volt kísérlete. Ez a kórokozó, amit sikerült kiirtani, azonban csak egy azon nagyon kevés patogén közül, amelyel sikeresen vettük fel a küzdelmet, mármint az emberiség. Sajnos rengeteg kórokozó állandóan környezetünkben van. A kórokozók általi támadás az természetes immunrendszerünk védi ki először, ez az első védelmi vonala a szervezetünknek. Ez egy azonnal működésbe lépő, pusztító mechanizmusokat működtető rendszer, és tudjuk jól, hogy ezzel a természetes vagy vele született immunitással minden többsejtű élőlény rendelkezik, így a növények is. Erről hallhattunk pár héttel ezelőtt Clemens Zoltán akadémikus úr előadásában, de tudjuk azt is, hogy az alacsonyabb rendű fajok is rendelkeznek ezzel a védelmi vonallal, sőt, például a rovarok kizárólag természetes immunrendszerrel rendelkeznek. Nagyon fontos hangsúlyozni ennek a rendszernek a gyorsaságát. Csirájában folytja el a fertőzéseket, fertőzés kialakulását, a legtöbb kórokozó ugyanis nagyon nagy ütemben képes szaporodni. Ha megnézzük, hogy milyen elemei vannak a természetes immunrendszernek, azt láthatjuk, hogy fontos részét képezik az úgynevezett falósejtek, a minden idegen anyag bekebelezésére képesek makrofágok és granulocyták, továbbá a dendritikus sejtek, amelyek szintén felveszik az idegen anyagokat, nyúlványos sejtek, ezért nevezük dendritikus sejteknek. Szintén fontos elemei a természetes immunrendszernek az úgynevezett NK-sejtek, vagy természetes ölősejtek, amelyek a felismert szumorossá fajult, vagy vírussal fertőzött egyéb sejteket megtámadják, és a citoplazmájuk granulmaiból kiszabaduló toxikus anyagokkal elpusztítják. Ezeknek a sejteknek a működését különböző kis molekulájú anyagok, az úgynevezett citokinek hangolják össze, melyek közül talán a legismertebbek az interferonok. Nem lehet úgy beszélni a természetes immunrendszerről, hogy ne említsük meg a komplementrendszert, ami egy enzimatikus kaszkádrendszer, a vérben és minden testnedvünkben jelen vannak az alkotó elemei. A komplementrendszer a szervezetbe jutó kórokozókat, baktériumokat, vírusokkal fertőzött sejtet és vírusokat azonnal képes hatástalanítani, ugyanis ezek a patogének a komplementrendszert a szervezetbe jutáskor mindjárt aktivizálják, és ez vezet el ahhoz a folyamathoz, ami a idegen anyag pusztulását jelenti. Lukak alakulnak ki a megtámadott sejt, vagy partikulum, vagy baktérium falában, és tulajdonképpen ozmotikus víz is vezet el az idegen betolakodó megsemmisítéséhez. A következőkben egy videófilmen szeretném bemutatni a természetes immunrendszer többi elemének hatékony működését. Láthatjuk a nagyon gyorsan szaporodó baktériumokat, és a falósejtek közül a granulocitát, ami borzasztó nagy étvágyal falja fel ezeket a kis pálcikaszerű kórokozókat, mint idegen anyagot. Látható, hogy ez az étvágy szinte oldhatatlan. Ezen a képen pedig az úgynevezett nagy falósejt vagy makrofág funkcióját látjuk, amikor méretéhez képest igen nagy idegen anyagot kebelez be, és ezek után el is pusztítja, lebontja a vírus baktériumon gombát, amit éppen felvettek ezek a falósejtek. Szintén nagyon fontos eleme a természetes immunrendszernek, hogy az előbb említettem, a citotoxikus sejtek aktivitása, ez a sejtpusztító hatás látható ezen a filmfelvételen. A kisméretű kerek sejtek, a limfociták hogyan pusztítják, szedik szét szinte a célsejteket, amik általában vírussal fertőzött sejtek, vagy tumorossá fajult sejtek. Az is jól látható talán, hogy egy-egy kis kerek limfocita több target sejt elpusztítására is képes, tehát egyik sejtről a másikra vándorol. Ahogy a bevezetőben említettem, az immunrendszer fő tulajdonsága közé tartozik az is, hogy képes megkülönböztetni a sajátot a nem sajáttól. Ez a fajta tulajdonsága már az evolúció kezdetén is tetten érhető, és erre példa a szivacsokkal végzett kísérlet, tehát egy alacsonyabb rendű fajjal végzett kísérlet, amit a következő filmrészleten mutatok be. két különböző fajból mintát vettek, majd ebből egy sejt szuszpenziót készítettek, tehát szétosztották a szivacs telepeket egy sejt szuszpenziókra, majd a két kolónia sejtjeit összeöntötték, és mikroszkóp alatt megfigyelték, hogy mi történik. Azt láthatták, amit mi is mindjárt látni fogunk, hogy a különböző színű szivacs sejtek, különböző fajból származó sejtek, az azonossal állnak össze, megtalálják a sajátot, az idegennel nem áll össze. Jól látható, hogy a rózsaszínűvel, a sárga, a sárgával képez újabb kolóniát, ami nagyon jól illusztrálja azt, hogy már a fejlődés az evolúció kezdetén, tehát az alacsonyabb rendű fajoknál is megtalálható a saját, nem saját közötti különbségtétel. Az immunrendszer evolúcióját tekintve tehát hangsúlyozhatjuk, hogy a gerincfelemek esetében, és ide tartozik a rovarok népes tábora is, az állatok védelmét, immunvédelmét kizárólag a vele született vagy természetes immunrendszer biztosítja, aminek tehát nagyon fontos elemei a fagocitasejtek, különböző enzimkaszkádrendszerek, amik a kórokozó azonnali elpusztításához vagy elszigeteléséhez vezetnek. Az adaptív immunrendszer

0: adaptív immunitás. Mikor aktiválódik az adaptív immunrendszer? Akkor, hogyha a természetes elemek nem nyújtanak kellő védelmet, túljutnak a kórokozók a természetes védelmi vonalon, ekkor lép működésbe a szervezet immunrendszer, aminek két nagyon fontos jellemző tulajdonsága van. Az egyik az, hogy nagyfokú fajlagosságra képes, a másik pedig az, hogy immunológiai memóriát hoz létre, immunológiai memóriát biztosít. Idézőjelbe téve hátránya, hogy a kialakulása hosszabb időbe telik, több nap, akár hét is eltelik addig, míg az adaptív immunválasz kialakul. Ennek a rendszernek a központi elemei, központi sejtjei a nyirok-sejtek vagy limfociták. A limfocitáknak két fő típusát ismerjük, az úgynevezett T-sejteket és a B-sejteket. Az elnevezés onnan származik a T esetében, hogy tímuszban, azaz a szecsont alatti nyirokszervünkben, a csecsemő mirigyben válnak érett sejteké ezek a T-limfociták, melyeknek aztán két további populációja létezik, az úgynevezett citotoxikus T-sejtek, amik képesek elpusztítani különböző célsejteket, és az úgynevezett segítő vagy helper T-limfociták, amik viszont az immunrendszer működéséhez alapvetően szükséges szabályozó molekulákat termelnek. A B-limfociták a csontvelőben érnek meg, és aktiválódásuk hatására nagy mennyiségben termelik a szérumban és a különböző testnedvekben is megjelenő ellenanyagokat vagy antitestmolekulákat. Ami különleges ezeken a sejteken és semmilyen más testi sejtünkre nem jellemző, az az, hogy ezek a sejtek jelenítenek meg a felszínükön olyan receptorokat, olyan jelfogó molekulákat, amik képesek a környezetünkben borzasztó nagy számban jelenlévő idegen anyag, amit antigénnek is nevezünk, felismerésére és megkötésére. Itt csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy az immunológia nemzetközi nyelve az angol, és mi is kénytelenek voltunk megőrizni néhány angol nyelvből származó rövidítést, és ezért ezt a T-sejtreceptort TCR-rel, a B-sejtreceptort BCR-rel rövidítjük. Mik is a lépései az adaptív immunválasz kialakulásának? Első az idegen anyag, tehát az antigén felismerése a megfelelő fajlagosságú receptort hordozó limfocita klón által. Ezután következik az idegenről szerzett információ továbbítása, ami különböző sejtek és molekulák kölcsönhatásán alapszik, majd a megfelelő módon kiszelektált sejteknek a klonális osztódása, effektor működések aktiválása, tehát vagy citotoxikus, vagy helper sejtek, vagy pedig ellenanyag termelő B-limfociták alakulnak ki. A negyedik fázis az idegen anyag megsemmisítése. Nyilvánvaló, hogy alapvetően fontos és döntő az első lépés, vagyis az idegen anyag felismerése. Idegen anyag felismerését azt teszi lehetővé, hogy az előbb említett nyirokszerveinkben, tehát a csecsemőmirigyben és a csontvelőben kialakul születésünk után egy-két hónappal egy hatalmas limfocita készlet, limfocita repertoár, ami azt jelenti, hogy itt a különböző színnel jelzett gömböcskék mind-mind más fajlagosságú receptort jelenítenek meg a felszínükön, amit mind-mind más idegen anyag struktúra felismerésére képesek. A kialakult repertoárt viszont egész életünkön át fenn kell tartani valahogy. Az eltűnő és újra megjelenő gömbök azt illusztrálják, hogy a repertoár újra előállítása egész életünk folyamán állandóan zajlik, ugyanis azok a sejtek, amik nem találkoznak nekik megfelelő idegen anyaggal, kórokozóval, ami aktiválná őket, ezek egy-két héten belül elpusztulnak. És hát szerencsére ez nagyon gyakran így van, mert azért olyan sok fertőző mikróba hatása nem éri a szervezetünket. A repertoár, vagyis a limfocita idegen felismerő készlete 10^9-es, tehát milliárdos nagyságrendre becsülhető, és ez körülbelül megfelel, illetve összemérhető az ugyancsak becsülésen alapuló hatalmas méretével a környezetünkben fellelhető idegen anyagoknak, természetesen ide tartoznak a vírusok, baktériumok, gombák, paraziták is. Sőt, az immunrendszer sejtjeinek akkora kapacitása és képlékenysége van, hogy olyan anyagok felismerésére is képes, ami biztosan nem fordul elő a környezetünkben, mert szintetikus anyagok felismerésére is készíthető az immunrendszer.
1: Azt szeretném megkérdezni a professzor asszonytól, hogy védőoltásokat, amit az újszülöttek kapnak, tulajdonképpen lehet-e az immunrendszer megtanítására használni, illetve ezt a célt szolgálják-e? És arra lennék még kíváncsi, hogy ugye a biológiában

0: ismertük meg először a vírus fogalmat, ez már a számítástechnikában is elterjedőben van, hiszen mindenki tudja, hogy a számítógép vírusa egy vírusfelismerő és egy írtó program, mint egy immunrendszer védekezik a számítógépen belül, és hogy mi a véleménye egy óriási ugrással, hogy vajon lát-e fantáziát abban, hogy lélektani védőoltást is készíteni lehessen? Köszönöm szépen!
1: Első kérdés sokkal könnyebb, úgyhogy az arra adott választal kezdem. A védőoltások többnyire életet szól, legalábbis több évtizedig tartó hatása azon alapszik, hogy a legyengített kórokozó, vagy előtt kórokozó a szervezetbe juttatva immunválaszt indukál, és ahogy mutattam is néhány ábrán, kialakul egyfajta immunológiai memória. Ez csak az adaptív immunrendszerre jellemző, csak a nyirokcsejtek, a limfociták képesek erre. A természetes immunrendszer elemei nem biztosítanak memóriát. Az minden esetben pontosan ugyanúgy zajlik le, makrofágok, fagocitasejtek, komplementrendszer pont úgy zajlik le minden esetben. Az adaptív immunválasz képes memóriát kifejleszteni. Másik kérdése sokkal nehezebb a válasz, és őszintén szóval visszatérek az immunrendszer működéséhez, mert a számítástechnikához sajnos nem értek ilyen szinten, de alacsonyabb szinten se annyira. Azt gondolom, hogy az immunrendszer működésében pontosan ez a csodálatos, hogy egy akkora potenciális repertoár jön létre, ami elvileg egy újonnan felbukkanó idegen anyagot is képes felismerni. Azt, hogy ez hogy építhető bele a komputer rendszerbe, a számítógépes rendszerbe, erre nekem bevallom őszintén nincs ötletem, de itt azt hiszem megint lehet talán tanulni a természettől valamit.
2: Azt a kérdést szeretném föltenni, hogy ugye a T-limfociták a timuszban ugye szelektálódnak, tehát van egy pozitív szelekció, aminek következtében azok a T-limfociták, amelyek veszélyesek esetleg a szervezetre, ugye jó esetben kiszűrődnek. Na most, mi történik, hogyha ez egy valamilyen problémát szenved, hogy nem szűrődnek azok a limfociták, amelyek ugye tehát autoimmun betegséghez vezethet, illetve hogy későbbiekben a timusz elveszte szerepét felnőtt korban. Na most akkor ekkor ki fogja kontrollálni ezeket a T-limfocitákat?
1: A kérdés első részére az a válasz, hogy valóban ez megtörténik sajnos, hogy nem működik jól a negatív szelekció, tehát a saját szervezetre káros sejteknek a kiszűrése az elsődleges nyirokszervekben, tehát a csontvelőben vagy a csecsemőmirigyben. Ilyenkor ezek valóban kijuthatnak a perifériára, és ott valóban lehetnek forrásai autoimmun folyamatoknak. Azonban szerencsére itt megint bölcs az immunrendszer, mert ahhoz, hogy aktiválódjon a periférián, tehát a nyirokcsomóban például aktiválódjon a T-sejt, ahhoz számos egyéb faktor működése is szükséges. Tehát nem elegendő az, hogy kikerült a perifériára egy autoreaktív T-sejt, még számos egyéb tényező kell. A következőkben azt szeretném bemutatni egy rajzos animációban, hogy hogyan is képzelhető el ez az úgynevezett klónszelekciós lépés, tehát az a folyamat, amikor egy-egy kórokozó hatására a limfocita egyes klónjai aktiválódnak. Ez az ábrarész azt mutatja, hogy a szervezetünkben állandó mozgásban jelen van ez a 10-9 emes nagyságrendű különböző fajlagos receptort kifejező limfocita, és amikor a kórokozó a szervezetbe jut, ebben az esetben egy baktérium, akkor azokat a sejteket, amik nem rendelkeznek megfelelő receptorral a békén hagyja, viszont amelyik felismeri őt, azt kiszelektálja pozitív módon, és ez az egy klón, illetve hát majd látni fogjuk, hogy több klón felszaporodik, klonálisan osztódni kell, ez ugye az a hasznos klón, ami aztán az immunválasz kialakulásához hozzásegíti a szervezetet. A következő ábra tulajdonképpen folytatása ennek a lépésnek, vagyis itt azt láthatjuk, hogy a baktériumot fajlagosan felismerő limfocita klón, egy B-sejt klón, tehát kellő számban felszaporodott, majd megfelelő környezeti tényezők hatására olyan sejté érett, ami nagy mennyiségben termeli azt az ellenanyag molekulát, ami a kórokozót nagy fajlagossággal képes felismerni. Ez a molekula, ez pontosan megegyezik azzal a jelfogó molekulával, ami a B-limfociták felszínén receptorként jelent meg. Az előbb említettem, hogy az adaptív immunválasz kialakulása nem túl gyors folyamat, több nap is kell a megjelenéséhez. Ennek a magyarázata itt az ábrán látható, ugyanis ahhoz, hogy egy sejtből kettő, kettőből négy, tehát a klonális proliferáció megtörténjen, időre van szükség, egy sejtosztódási ciklus ugyanis általában átlagosan 20 órát vesz igénybe. Ezt a lassúságot viszont erősen kárpótolja, vagy kompenzálja, ellensúlyozza az, hogy ugyanakkor a megfelelően kiválasztott sejtekből minden esetben keletkeznek memória sejtek. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanaz a kórokozó támadja megint meg a szervezetet, akkor ezek a memóriasejtek egy nagyon gyors és nagyon hatékony immunválasz kialakítására képesek.
3: A gyulladás az hogy illeszkedik a gyulladás fogalma az immunrendszer működésébe?
1: Nyilvánvaló ezt többen tudják, hogy végül is egy hasznos folyamat, ugyanis a gyulladás az a szervezetnek egy nagyon gyors válasz a különböző anyagok hatására, stressz hatására, sérülésekre, és ahhoz vezet ugye, hogy helyreálljon az egészséges állapot. Akkor káros a gyulladás, hogyha nem szűnik meg, tehát állandóan fennáll és krónikussá válik, ilyenkor ugyanis roncsolja a sejteket és a szöveteket.
4: Mi célja van a szervezetünknek a lázzal? A második, hogy a boldogság, egyéb lelki tényezők, jól tápláltság, ezek hogy befolyásolják az immunrendszer felkészültségét. És a harmadik, hogy mi lesz a toxinokkal, amik bekerülnek a szervezetbe, vagy kórokozók termelik őket. Azokat nem lehet megölni, de hát mi történik velük?
1: A láz egy hasznos dolog, ugyanis a test hőmérséklet felszökése magasra hozzájárul a kórokozók elpusztításához, ugyanis a kedvező hőmérséklet a legtöbb kórokozónak 37 fok, tehát hogyha picit is megnő a test hőmérséklet, akkor ez segít elpusztítani a kórokozókat. A boldogság érzet és az immunrendszer működésével kapcsolatban én azt gondolom, hogy igaz az a mondás, hogy épp testben épp lélek. Tehát azt gondolom, az immunrendszer is így van, hogyha szervezetünk egészséges, épp boldogok vagyunk, akkor nyilván az immunrendszerünk, mint minden más szervünk, rendszerünk jól működik. Azt gondolom, hogy ez így van, tehát az immunrendszerrel is. És a toxinokkal kapcsolatban a toxinok baktériális termékek és a bemutatott antitest ellenanyag molekuláknak az egyik nagyon fontos szerepük az, hogy közömbösítik a hatásukat. Tehát hozzákötődve a felszabaduló, a baktériumokból felszabaduló toxinokhoz meggátolják, hogy a káros hatásukat kifejtsék. Ezek kis molekulájú anyagok.
5: Erdei Anna előadását hallják az immunrendszerről.
1: Ezek után vizsgáljuk meg közelebbről az immunrendszer működésében kulcs szerepet játszó molekulák, az immunglobulin molekulák, ellenanyag molekulák, IgE-nek is rövidített molekuláknak a szerkezetét, felépítését. A múlt század közepe táján, tehát a 1950-es években két kutató, Porter és Edelman, Nobel-díjat is kapott az ellenanyag molekula szerkezetének feltárásáért. Az ábrán látható, hogy a molekula messziről nézve Y-alakú, de ha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy négy fehérje láncból épül fel. Két azonos könnyű lánc, zölddel jelölve, és két azonos nehéz lánc alkotja a molekulát, amelyet diszulfid hidak tartanak össze. Funkcionális szempontból ennek a molekulának két nagyon fontos része van, az úgynevezett konstans rész és a változó vagy variábilis szekvenciák. Következőkben elsősorban erről szeretnék beszélni, ugyanis a változó szekvenciák felelősek azért, amiről eddig beszéltünk, tehát a sokféle idegen anyag felismerésének a képességéért. Természetesen, amikor leírták az ellenanyag molekulák szerkezetét, tehát jó pár évtizeddel ezelőtt, attól kezdve nagyon izgatta a kutatókat és foglalkoztatta az, hogy vajon mi lehet a sokféleség alapja, hogyan alakulhat ki ez a hatalmas repertoár, ez a minden felismerésére képes repertoár. Az elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző variábilis szekvenciákat nem kódolhatják külön-külön gének, ugyanis az emberi genom nem lenne erre elegendő, ma már tudjuk, hogy 35-40 ezer génnél nincs több az ember szervezetében, tehát könnyen belátható, hogy ez a több százmilliós nagyságrendű immunglobulin gén nyilván nem férne bele az emberi genomban, és a természet, mint annyi más alkalommal, ebben az esetben is egy nagyon elegáns és egyszerű megoldást választott. Ezt egy japán kutató Tonegawa fedezte fel és írta le a 75-ös évek tájékán, és őt is Nobel-díjjal jutalmazták ezért a felfedezéséért. Kiderült ugyanis, hogy ezeket a változó szekvenciákat nem egyetlen egy gén természetesen, hanem számos génszegmentum kódolja, és ezek a génszegmentumok a csíravonalban különböző csoportokban találhatók meg. Ez azt jelenti, hogy minden testi sejtünkben, csíravonal elrendeződésben megtalálhatók ezek a génszegmentumok. Azonban a limfociták annyiban különleges sejtek megint csak, hogy kizárólag ezekben a sejtekben történik meg a géneknek az átrendeződése. Ez azt jelenti, hogy a számos összességükben több száz különböző génszegmentum, ebből csak néhányat ábrázoltunk ezen a grafikán az egyszerűség kedvéért, ezek bármilyen módon rekombinálódhatnak, azaz kapcsolódhatnak egymással, és az átrendeződött gének nagy száma aztán létrehozza a következőkben ezt a hatalmas méretű ellenanyag repertoárt, vagyis a különböző fajlagosságú immunglobulin molekulákat. Szeretném hangsúlyozni, hogy az átrendeződött gének nem öröklődnek. Tehát ezt saját immunrendszerünknek kell előállítani, mindegyiknek külön-külön. A csíravonal génjeit örököljük szüleinktől, de az átrendeződött géneket nem.
6: Jelenleg a gyógyítás kicsit fordítva történik. A doktorok megvárják, még a betegség legyőzi az immunrendszert, ekkor leszünk betegek, és akkor kezdik a gyógyítást. Mikor jön el az az idő, amikor a gyermek születésekor a köldökzsinórból kiveszik az ős sejtet, ezt Magyarországon csinálták, Svájcba tárolták ezeket a kis sejteket, de most betiltották, hogy az ős sejtet elemezni és az ős sejt alapján a génterápiát elindítani, és ebből a betegségeket megelőzni kellene.
1: Hát a kérdés első részére azt gondolom, hogy ez azért nem egészen így van, amikor betegek vagyunk, elmegyünk orvoshoz, azért szerencsére az esetek többségében meggyógyítanak bennünket, és az immunrendszerünk is többnyire ehhez nagyban hozzájárul. Másik kérdésre pedig azt gondolom, hogy már az eddigi számos előadásban is került szó, és a következőkben is fog a ősejtekkel való manipuláció kérdése, és azt gondolom, hogy nálam sokkal kompetensebb személyek jelennek majd itt meg, és tartanak erről előadást, úgyhogy meghagyom a válaszolás jogát nekik. Tehát az ellenanyag molekulák sokféleségének genetikai alapja egyrészt az, hogy számos, több száz génszakasz véletlenszerű rekombinációja történik meg a limfocitákban, a limfociták fejlődésének egy bizonyos szakaszában. Fontos az is, hogy ezek a kapcsolódó szekvenciák nem pontosan kapcsolódnak, tehát ennek eredményeként különböző aminósavak jelennek meg a fehérjeláncba, és végül egy megint csak különleges állapot, ami a testi sejtek kényeire nem nagyon jellemző, azonban az ellenanyag molekulákat kódoló génekre nagyon, a szomatikus mutációkra való hajlam, ez megint csak a sokféleség növelését jelenti igen jelentős mértékben. Tehát mindezek a tényezők vezetnek el ahhoz, hogy az ellenanyag molekulák milliárdos sokféleségben jelenhetnek meg a szervezetünkben. Nyilvánvaló, hogy amikor a kutatók realizálták ezt, hogy mennyi különbözőféle fajlagosságú ellenanyag molekula létezik, próbálták felhasználni ezt a kapacitását az immunrendszerre, és számos ellenanyag molekulát lehet előállítani ma már akár molekuláris genetikai módszerekkel is, egy-egy meghatározott cél érdekében, egy-egy meghatározott anyag felismerésére. Egyrészt természetesen kutatási célokra használjuk ezeket az ellenanyagokat, másrészt a diagnosztikumban nagyon elterjedtek, harmadrészt pedig terápiás eljárások alapulnak ellenanyagok használatán. Ennek az egyik legrégebbi ötletét az immunológia egyik nagy alakja múlt század elején Ehrlich javasolta, az úgynevezett Ehrlich-féle varázsgolyó, aminek a lényege az, hogy tumor sejtre specifikus ellenanyaghoz, hogyha valamilyen toxikus anyagot, toxint vagy rádióaktív izotópot köszünk, akkor az ellenanyag molekula célzottan a tumorsejthez tudja szállítani ezt a pusztító molekulát, és csak a tumorsejt pusztul el. Mindezek a felhasználási lehetőségek tehát azon alapulnak, hogy a megfelelően kiválasztott klónok egy-egy adott fajlagosságú antitest molekulát képesek termelni. Fontos hangsúlyozni, hogy a klón szelekció azt is jelenti, hogy egy-egy adott klón csak egyféle fajlagosságú antitest vagy ellenanyag molekulát képes termelni. Könnyen belátható, hogy ha valóban így lenne, akkor igen szegényes immunválasz alakulhatna csak ki a kórokozók ellen, de tudjuk, hogy a vírusok, baktériumok, gombák felszínén számos olyan struktúra van, ami különböző fajlagosságú ellenanyagok termelődését váltja ki, tehát általában jó néhány klón aktiválódik egy-egy fertőző mikróba szervezetbe jutásakor. Természetesen ez még mindig csak egy töredéke a hatalmas repertoárnak.
7: Van-e olyan orvosi technika, amellyel az emberi szervezetből kiveszünk egy felismerhetőségi információt, ezzel bekenjük azt az idegen testet, amit orvosilag be kell tennünk a szervezetébe. És mivel ezzel be van festve, hogy ilyen prózán fejezem ki magam, már az immunrendszer nem ismeri fel idegenként, és akkor bent maradhat a testben az idegen
1: test. Hát sajnos ezt a tumorok alkalmazzák, ezt a maszkírozási módszert, hogy ne vegye észre az immunrendszer, tehát elvileg végül is elképzelhető valami ilyesmi, de hogy konkrétan hogy valósítható meg, azt nem tudom, mert nyilvánvalóan ennek a beültetett szervnek, szövetnek a működéséhez hozzátartozik az, hogy a környezetével kapcsolatot létesít, amit nyilván, ha elmaszkírozzuk, akkor nem tehet meg. Ezek után, hogy megismertük az immunrendszer működésének elemeit, próbáljuk meg összerakni, hogy mi is történik, amikor egy kórokozó a szervezetünkbe jut, vagy a másik oldalról mi a szervezetbe jutó kórokozó sorsa. A legtöbb kórokozó különböző sérült felületeken keresztül, sérült bőrön, sérült nyálkahártyán keresztül jut a szervezetbe, ahol a természetes immunrendszer elemeit, amit az előbb megismertünk, fagocitasejtek, komplementrendszer azonnal aktiválja, és ez oda vezet, hogy a kórokozók jelentős része, jó esetben összessége elpusztul az azonnali reakciók következtében. Ilyenkor észre se vesszük, hogy valamiféle támadás érte a szervezetünket. Sok esetben azonban a kórokozókat a természetes immunrendszer nem képes elpusztítani maradéktalanul. Ilyenkor a fagocitas sejtek, illetve elsősorban az úgynevezett nyúlványos dendritikus sejtek a legközelebbi nyirokszervekbe szállítják a kórokozót, tehát a fertőzés helyéhez legközelebb eső nyirokcsomóba, vagy szájkörüli fertőzések esetében a mandulákba, és itt zajlik le tulajdonképpen az adaptív immunválasz kialakulása. A reakciónak, vagy immunválasznak ezt a fázisát már nagyon jól érzékeljük, nagyon jól tudjuk, hogy milyen az, amikor egy nyirokcsomó fájdalmas tapintású duzzat, ilyenkor láz is kialakul, és levertség érzete is létrejön. Ez tehát azt jelenti, hogy az adaptív immunrendszer működik, és zajlik éppen az adaptív immunválasz a nyirokszerveinkben. Tehát a nyirokcsomóban létrejön ez a bizonyos klonális aktiváció, és azok a limfociták, ebben az esetben B-sejtek, amelyek fajlagosan felismerik a kórokozót, aktiválódnak, osztódnak, és nagy mennyiségben termelik azt az ellenanyagot, ami képes fajlagosan felismerni azt a kórokozót, ami a sérüléssel a szervezetbe kerül. Ez egyben meg is jelöli a mikróbákat a pusztító mechanizmusok számára, amik megint ugyanazok, amik a természetes immunrendszer működésekor aktivizálódtak, vagyis a fagocita sejtek, az aktiválódó komplementrendszer működése járul ahhoz hozzá, hogy teljes mértékben eltakarítsa a szervezet a még jelenlévő mikrobák maradékait. Így tehát végül is visszaáll az egészséges eredeti állapot. Tehát az egyensúlyban levő immunrendszert az jellemzi, hogy a természetes immunrendszer elemei és az adaptív immunrendszer elemei nagyon erősen összefonódva, egymásra épülve, egymás feltételezve fejtik ki hatásukat, és míg ugye láthatjuk, hogy az alacsonyabb rendű fajúval a természetes immunrendszer elegendő a szervezet megvédéséhez, az adaptív rendszer, tehát a nyirok-sejtek, a limfociták önmagukban nem lennének képesek semmiféle védelem biztosítására. Feltétlenül szükség van a természetes immunitás elemeire ahhoz, hogy a hatékony immunválasz kialakuljon. Még egy nagyon fontos eleme van az immunrendszer működésének, és ezt is könnyű belátni, hogy a szervezet védelmét csak egy olyan rendszer biztosíthatja, amelynek elemei egyszerte mindenütt jelen vannak. Tehát bárhol történik a kórokozó behatolása, azonnal képesek az előbb említett immunelemek aktivizálódni és működésbe lépni. Ezt szolgálja a nyirokkeringés, ami az egész testet behálózza, természetesen a vérkeringéssel együtt, és a nyirok erek elágazásánál levő nyirokcsomók, amikből a szervezetünkben akár több száz is előfordulhat, amiken állandóan átáramlik a nyirok, és amikor kórokozó jut a szervezetbe, akkor ezekben a nyirokcsomókban szűrődik ki az idegen anyag, az antigén, és itt indul be az adaptív immunválasz. Itt felelnek meg a körülmények, az anatómiai helyzet annak, hogy a limfociták, TSB sejtek, dendritikus sejtek egymással kölcsönhatásba lépve elindíthassák az adaptív immunválaszt.
8: Öröklött vagy szerzett immunhiányos állapotban fokozódik jobban a fertőzések, illetve daganatok iránti érzékenység?
1: Sajnos mindkét esetben igen, igaz, mert hogy arról van szó, hogy az immunrendszer nem működik jól, tehát lényeges elemei, akár öröklött, akár szerzett okok miatt hiányoznak. Ez nyilvánvaló azzal jár, hogy ez a bizonyos immunsejtek őrjárata, amit a nyirokkeringés biztosít, ez valamilyen oknál fogva nem tökéletes, tehát nem ismeri fel a például tumorossá fajuló sejtet, a megfelelő limfocita vagy más nyiroksejt, és nem történik meg az időben történő elpusztítása. Így működik tehát az immunrendszerünk, amikor a kórokozó elpusztítása a cél. Azonban láthatjuk, hogy milyen bonyolult ez a rendszer, és milyen sok lépésből áll, és milyen dinamikus, állandó mozgásban levő elemeivel. Sajnos egy ilyen bonyolult rendszer nagyon gyakran elromolhat. Működése különböző okoknál fogva károssá, kórossá válhat. Például ilyenek az úgynevezett immunhiányos állapotok, amikor egyes elemei az immunrendszernek, különböző limfociták például, vagy maguk az ellenanyagok, vagy az ellenanyagoknak egy bizonyos fajtái hiányoznak a szervezetből. Immunhiányos állapotoknak lehetnek genetikai okai, tehát azért nem jelenik meg a szervezetben az adott molekula, de lehet szerzett immunhiányos állapotról is beszélni, mindenki által ismert az AIDS, amit a HIV vírus által okozott fertőzés vált ki. A következőkben a populációt elég jelentős százalékát érintő betegségekkel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot bemutatni, az autoimmun betegségekkel és az allergiás betegségekkel kapcsolatban. Az autoimmun betegségek közül gyakori a reuma, de sokak által ismert a szklerózis multiplex is, aminek a kialakulását szeretném a következőkben bemutatni. Ez a betegség ugye a központi idegrendszer működésének a zavara, ami mozgáskorlátozottsággal, látászavarral, zsibbadási tünetekkel jár. Ezt a kórképet az okozza, az váltja ki, hogy a központi idegrendszer idegsejtjeinek a nyúlványait borító és védő fehérjeburok, a mielin hüvely, az immunrendszer sajátot megtámadó hatásának következtében roncsolódik. Tehát ugyanazok az elemek, amik az előző folyamat során védték az immunrendszert, T-limfociták, makrofágok, ellenanyagmolekulák, az aktiválódó komplementrendszer, itt a saját struktúrát, saját szövetett molekulákat támadja meg, és ennek az eredménye az, hogy az idegrost lecsupaszodik, és ez már természetesen nem képes oly módon ingerület vezetésére, mint a mielin hüvellyel védett axon, és ez vezet a kóros működéshez és az idegrendszeri zavarok kialakulásához. Az autoimmun betegségek kialakulása tehát azért történhet meg, mert megszűnik az immunrendszernek a sajátot felismerő képessége, megszűnik az immuntolerancia, és idegenek ismer fel olyan anyagokat, amik a szervezethez tartoznak, olyan sejteket, molekulákat, szöveteket. Ahogy az előbb láttuk, ugyanazok az elemek vesznek részt a folyamatban, mint a normális immunválasz lezajlása során, azonban van egy lényeges különbség, míg az előzőekben a kórokozótól megszabadul jó esetben a szervezet, ez ugye az immunválasz lényege, az autoimmun folyamatok esetében sajnos nem teheti ezt meg, a saját struktúráktól, saját anyagoktól, szövetektől nem tudunk megszabadulni, tehát állandó ingert jelent az immunrendszer számára. Természetesen mindenkit foglalkoztat, kutatókat, klinikusokat egyaránt, hogy mi válthatja ki az autoimmun reakciókat, és sajnos az esetek többségében nem tudjuk a kiváltó okot. Feltételezések vannak, illetve bizonyos bizonyítékok is arra, hogy az úgynevezett molekuláris mimikri felelőssé tehető az autoimmun folyamatok kialakulásáért, ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos kórokozók felszíni struktúrái és a saját sejtek, szövetek, felszíni struktúrái között nagymértékű hasonlóság van. Tehát egy kórokozó általi támadás immunválaszt indukál, és a termelődő ellenanyagok ezek után a sajátot is megtámadják, mert hasonló a felismerendő struktúra. Erre példa a streptokokusz fertőzés után kialakuló szívizomgyulladás, aminek az az oka, hogy a streptokokusz baktérium felszíne nagyban hasonlít a szívizom felszínéhez. Egy másik oka, bizonyított oka is lehet az autoimmun folyamatok kialakulásának, amikor az immunrendszer működésétől korábban elzárt struktúra, rész, szövetrész, sejt kiszabadul valami miatt. És ezt mutatom be a következő betegség esetében, az úgynevezett szisztémás oftalmia kialakulása, ami akkor jön létre, hogyha az egyik szem átható sérülést szenved, és ennek következtében a keringéstől és így az immunrendszer működésétől korábban elzárt szemlencse fehérje kiszabadul. Ez a fehérje autoantigénként működik, és aktiválja az immunrendszert, aminek eredményeként úgynevezett autoreaktív limfocita klónok, B-sejtek, T-sejtek, és autoantitestek, tehát olyan ellenanyagok, amik a sajátot támadják meg, termelődnek jelentős mennyiségben. Ez aztán a keringéssel eljut a másik szemhez is, és bár a sérülés csak az egyik szemet érte, az autoimmun folyamat következtében a másik szem is károsodik jelentős mértékben. Szerencsére manapság már ez a fajta kórkép nem gyakran jön létre, ugyanis az egyik szem sérülése után olyan kezelést alkalmaznak, gyulladásgátlókat, immunszupresszív szereket, ami megakadályozza ennek az autoimmun folyamatnak a kialakulását.
9: Láttuk, hogy pont az immunrendszernek a sejtjei támadják meg az ideg sejteket, és zabálja föl a mielint. Addig, amíg az adaptív immunválasz ki nem alakul, ami napokba tehet, addig a vírus meg a baktérium is jelen van a szervezetben, azok miért nem támadják meg ugyanígy az idegsejteket?
1: Hát ennek egy fiziológiás akadálya van, nem jutnak át a véragygáton a különböző elemek normál körülmények között, tehát amikor például nem áll fenn gyulladás, ami ezt az áteresztő képességet fokozza, és ilyenkor bejutnak a sejtek a központi idegrendszerbe.
10: Nem tudom, a kérdésemre van-e válasz, vagy lehet csak is választ adni. Vannak ezek a betegségek, amik a saját fehérjének az áttekeredésével alakulnak ki, ennek prion betegségeknek nevezzük, és ez ellen az immunválasz vagy nem lép fel, vagy nem tud fellépni. Ez egy ilyen lebonthatatlannak mondott fehérje. Hogy ez tényleg így van, hogy nem támadja meg az immunrendszerünk ezt a saját, de áttekeredett fehérjét, vagy megtámadja, de nem tud el mit kezdeni.
1: Valóban nehéz a válasz. Pont a prionokkal kapcsolatos kérdések igen bonyolultak, és sok mindent nem tudunk ezzel kapcsolatban. Az egyik oka például annak, hogy nem alakul ki immunválasz ellenük, az lehet, hogy olyan helyen alakulnak ki, ami a keringéstől, tehát az immunrendszer felismerő képességétől távol esik. Tehát nem érik el az immunrendszer sejtjeit, gondolok itt például az agy kifejezetten ilyen immunvédett hely, és a prionok ugye ott alakulnak. Az előadásom hátralévő részében egy nagyon sokunkat érintő reakcióról szeretnék néhány szót mondani, ez pedig az allergiás reakció. Azt gondolom, hogy a tünetek, tehát tüsztögés, köhögés, bőrviszketés sokunkat érint itt a teremben, és meg is kérném mindjárt a közönséget, hogy emelje fel a kezét az, aki valamiféle allergiás betegségtől szenved időnként, különösen így a pollen szezon kezdetén. Hát úgy látom, hogy a allergiát nem véletlenül nevezik népbetegségnek, ugyanis a kezek feltartásából azt láthatom, hogy valóban a népesség körülbelül egy negyedét érinti ez a betegség. Mi is az allergia tulajdonképpen? Az allergia az immunrendszer megváltozott működése, illetve fokozott reakciókészsége olyan anyagokkal szemben, és ez nagyon fontos, amik nem fertőzőek, és egyébként teljesen ártalmatlanok. Az allergiának a gyakori formái, a szénanátha és az ételallergia, és súlyosabb esetekben asztmához vezethetnek a folyamatok. Fontos, hogy olyan egyénekben alakul ki allergiás reakció, akik már korábban érzékenyé váltak az adott idegen anyaggal, nem fertőző ártalmatlan anyaggal szemben. Ezek ugye az allergének. Nézzük meg tehát, hogy mik is ezek az allergének. Itt sok ismerőst láthatunk. A házi poratka igazából az acának az ürüléke tartalmazza az allergizáló molekulákat. Számos fa és virágos növény, illetve fűfélék, tehát például a parlagfű, a vatkender, pázsit fűfélék pollenjei allergének. A mogyoró esetében nem csak a virágpora a mogyorónak, hanem a termése is ételallergiát okozhat, mint számos csonthéjas gyümölcs esetében. és hát nem feledkezhetünk meg háziállatainkról, kedvenceikről, kutyáktól, macskától sem, akiknek a szőrében egyes fehérjék bizonyos részei szintén erős allergiakeltő hatású anyagok. Azt, hogy az allergiát egy szérumfaktor közvetíti, több mint 80 évvel ezelőtt két kutató önkísérletben bizonyította. Az egyik kutató, dr. Küssner, tudta magáról, hogy a halra allergiás, míg a másik kutató, dr. Prausnitz, nem volt allergiás. A kísérlet lényege abból állt, hogy az allergiás kutató szérumából egy kis adagot a nem allergiás Prausnitz alkarjába fecskendeztek, majd ugyanerre a helyre a hal fehérje kivonatát is bejuttatták. Azt figyelték meg, hogy az oltás helyén allergiás reakció alakult ki, tehát bőrtír, duzzanat, viszketés jelent meg. Hát ebben egyértelműen bizonyították, hogy szérumfaktor közvetíti ezt a reakciót. Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy ugyanolyan környezetben élő emberek, ugyanolyan táplálékot fogyasztó emberek közül miért alakul ki egyikükben allergia, másikukban pedig egyáltalán nem. Hát ennek az az oka, és már nagyon jól tudjuk, hogy az allergia tipikusan úgynevezett soktényezős vagy multifaktoriális betegség. Egyrészt különböző genetikai faktorok játszanak szerepet a kialakulásában, ezt is mindenki tudja, hogy egyes családokban halmozódnak az allergiás hajlamú egyének, de ma már tudjuk jól, hogy számos gén szerepet játszik az allergia kialakulásában, és sajnos a rossz hír az az, hogy ez biztosan az a fajta betegség, amit génsebészettel nem fogunk tudni megoldani, mert számos faktor szerepet játszik a kialakulásban. Környezeti tényezők szerepéről az előzőekben szó volt, és végül miután az allergia az immunrendszer túlzott működésére vezethető vissza, nyilvánvaló, hogy az immunrendszer szabályozó mechanizmusaiban bekövetkező hibák is hozzájárulnak az allergiás reakció kialakulásához. Ezek után nézzük meg, hogy milyen lépések eredményeként és hogyan alakul ki ez a fajta kellemetlen reakció. A szervezetbe jutó allergén, általában pollenek leggyakrabban, olyan antitestek, ellenanyagok termelését indukálják, amik az ellenanyag molekuláknak egy különleges csoportját alkotják, ezek az úgynevezett immunglobulin E molekulák, IgE molekulák. Egyébként ez az a szérumfaktor, amit a korábban említett kutatók egymás között végzett önkísérletében beoltottak a nem allergiás kutatóba. Tehát ez az ellenanyag, ez a szérumban megjelenő faktor hozzákötődik azokhoz a sejtekhez, amik az allergiás reakció kialakulásában központi szerepet játszanak. Ezek a hizos sejtek, amik a szervezetben elszórtan mindenütt, bőrben, nyálkahártyában, vérerek körül összességében igen nagy számban megtalálhatók. Emellett a vérben levő bazofil granulocyták is megkötik az IgE molekulákat. Ez az első fázis a reakciónak az úgynevezett érzékenyítés, a szervezet szenzibilizálásának a fázisa. Ilyenkor semmilyen látható tünet nem alakul ki. Az allergiás reakció maga akkor jön létre, amikor az allergén másodszor, vagy akár hanyadszorra ismételten a szervezetbe kerül. Ilyenkor a hízós sejtekhez kötődve aktiválják ezeket a sejteket, ez a robbanásszerű reakció különböző mediátoranyagok felszabadulását idézi elő, ezek közül talán a legismertebb a hisztamin, de emellett számos enzim is a környezetébe kerül a sejtnek, és ezek az allergiát közvetítő anyagok idézik elő magukat a tüneteket, a jól ismert kellemetlen tüneteket, köhögés, tüsszögés, sípoló légzés, kiütések, viszketés, fokozott verejtékezés. Mivel egy olyan betegségről van szó, ami nagyon sok embert érint, továbbá a munkakörülményeket is jelentősen ontja, munkából való kiesést okoz, nyilvánvaló, hogy igen nagy energiát és pénzt fektetnek különböző kutatóintézetek és gyógyszergyárak abba, hogy ezt az allergiás reakciót valamilyen módon megakadályozzák. Láthatjuk a kialakulásának a különböző lépéseit, és nyilvánvaló ennek tükrében több szinten meg lehet gátolni a reakció kialakulását. Sajnos a leghatékonyabb, és éppen ezért az orvosok által még mindig legmelegebben ajánlott módja az allergiás folyamat kialakulásának az, hogy kerüljük el az allergént. Ez valóban egy nagyon bölcs dolog. Csak sajnos nem mindenki teheti meg, a környezetünket nem hagyhatjuk ott, nem változhatunk lakást állandóan, tehát ez bizonyos esetekben sajnos nem járható út. A másik megközelítési mód az, hogy ezt a szérumfaktort, ezt az IgM molekulát valahogyan befolyásolni, a termelődését gátolni, vagy valahogyan megakadályozni azt, hogy a hízósejtekhez kötődjön. Ez irányban is számos kutatás folyik. A legtöbb kutatás a hízósejtek, tehát a központi szereppel bíró sejtek aktiválódásának a megindulását célozzák meg. A jól ismert, spréként is használatos antiallergiás szer is ezt a támadási pontot célozza meg. És végül egy kicsit ilyen eső után köpönyeg módszer az, amikor a már kiszabadult mediátoranyagok további hatását gátoljuk. Erre klasszikus példa az antihisztaminok alkalmazása, ami a hisztaminnak a megfelelő sejtekhez való kötődését és így a hatásának a kialakulását gátolja meg. Ahogy említettem, a legtöbb kutatás a sejtek aktiválásának a gátlására irányul, és így az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem immunológiai tanszékén is ezzel kapcsolatban végzünk kutatásokat. Különböző aminosabb sorrendű peptideket próbálunk ki, ezeknek a száma már közel 100 lehet, 50-nél biztosan több, amelyek közül néhányal kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy igen erőteljesen kötődnek a hízósejteken megjelenő IgE kötő sejtmembrán struktúrák egyik alegységéhez, tehát a receptorhoz kötődnek, ezzel asszociálódnak ezek a bizonyos peptidek, illetve a peptideknek egy része. Azt tudtuk bebizonyítani, hogy ennek a kötődésnek, ennek a kölcsönhatásnak az eredményeként ezek a gátlópeptidek megakadályozzák azt, hogy az allergiás reakciók effektor sejtjei a környezetükbe ürítsék a mediátoranyagokat, köztük a hisztamint és a különböző enzimeket, azáltal, hogy meggátolják mindazokat a sejten belül zajló úgynevezett jelátviteli folyamatokat, amik végül is ezeknek a molekuláknak a kiszabadulását idézi elő. Mondanom se kell, hogy a célunk és a vágyálmunk az, hogy ezekből a peptidekből, vagy az ehhez hasonló molekulákból a közeljövőben valamiféle gyógyszer lehessen, ami valóban hozzájárul ahhoz, hogy az allergiás reakció kialakulását meg tudjuk gátolni. Sajnos azonban tudjuk, és ezt mi is tapasztaljuk a saját bőrünkön is, hogy ez egy nagyon hosszú és nagyon rögös út, de reméljük, hogy előbb-utóbb sikerülni fog megoldani valamilyen módon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt remélem, hogy az elmúlt 45 percben sikerült bemutatni az immunrendszer működését, és azt, hogy szinte minden idegen felismerésére képessé válhat az immunrendszerünk. Ez természetesen nagyon biztató abból a szempontból, hogy az bevezetőben említett fel is felbukkanó új és új kórokozók felismerése úgy néz ki, hogy az immunrendszer számára megoldható feladat. Ahogy láttuk, ennek a felismerő kapacitásnak a limfociták sokfélesége, sokféle felismerő struktúrája az alapja, amit úgy is megfogalmazhatunk, hogy a fejlődés alapfeltétele a kívánatos sokféleség megléte. Az idézet a nemrég elhunyt kiváló tudóstól és polihisztortól, Juhász Nagy Páltól származik, aki ugye nem az immunrendszer működésére alkalmazta ezt a kitételét, azonban beláthatjuk, hogy nagyon jól vonatkozik ez a sokféleség, a kívánatos sokféleség az immunrendszer működésére is. A utolsó ábrán látható Cornelius Escher grafikája, ahol a fehér angyalok és a fekete ördögök folyamatosan egymásba alakulva kitöltik a rendelkezésre álló teret. Kicsit messzebbről nézve úgy látszik, mintha a fehér túlsúlyba lenne. Azt gondolom, hogy az immunrendszer működése is kicsit hasonlítható ehhez a grafikához, a fekete és a fehér arányát tekintve, és azt gondolom, hogy szerencsére immunrendszerünk is gyakrabban mutatja a jó és a hasznos oldalát, mint a rosszat. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Erdei Anna április 28-án elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort H. András szerkesztette.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető, így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt.
0: Időjárás.
1: Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok is lehet.
0: Rádió Kabaré a Tália-téli kertből. A házigazdák Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
2: Önök a Rádió Kabarét hallják. A mikrofonnál Aradi Tibor
3: és Varga Ferenc József. Az interneten található hírek címeinek kitalálói nem tudnak elég mélyre süllyedni, hogy minél több legyen a kattintás. Ezen felbuzdulva írtunk mi is néhány kattintásvadász hírt.
2: Tragédia, meghalt Brad Pitt. Majd a hír a kattintás után. Tragédia, meghalt Brad Pitt hörcsöge, a kis Sophie. A kedves kis háziállat már 17 éves volt, és végelgyengülésben halt meg, amikor megpróbált egy 40 dekás kora lábédarabot egészben lenyelni.
3: Következő hír. Válófélben a sztárpár. Úgy döntöttek, hogy 20 évi házasság után elválnak. Bahir Kostuhistisida és Mahalada Bhatta, a Nandevi Lotus című indiai szappanopera sztárjai bejelentették, hogy elválnak, mert Kostuhistisida rendszeresen nyitva felejti a hűtőszekrényt, és emiatt elhidegültek egymástól.
2: Végre megnyugodhatnak a jelzálog hitelesek. Végre megnyugodhatnak azok a jelzálog hitelesek, akiknek lejárt a futamideje. Akiknek azonban nem, sajnos továbbra is fizetniük kell a havi törlesztő részleteket.
3: És végül szenzációs fotók. Mesztelenül kapták lencse végre Kate Middletont. Fotó 18+. És a hír, az ausztrál Kate Middleton, aki csak névrokona a Velszi hercegnő testvérének, tegnap teljesen levetkőzött egy fotó kedvéért. A röntgenorvos nem látott törést a felvételen, így hazaengedték a kórházból.
2: A most következő hírekben nem lesznek szenzációhajhász átverések, hiszen évtizedek óta megbízhatóan szállítja az igazságot a Maksa híradó, melyet előad a három szerző, Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József.
4: Köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál a három jól ismert arcél érkezési sorrendben Zoli, Feri és Tibi. Rövid híreink.
2: Csoda Rómában elkezdett 10 eurósból visszaadni a Trevikút.
4: Elkoborolt az egyik budapesti óvodából egy 64 éves kislány.
3: Emléktáblát avatott a Rádai utcában a Bizonytalanok magyarországi pártja. A tábla szövege: lehet, hogy itt lakott Táncsics Mihály.
4: Részletes jelentéseink. Egy most végzett felmérés szerint Magyarországon az analfabéták 98%-a írástudatlan. A maradék 2% pedig olvasni sem tud. Mi lehet ennek az oka? Kérdeztük ma délelőtt a 623-as számú villanyóra szerelő képzőintézetben, ahol a diákok szeptembertől már új rendszerint tanulnak. A helyszínről Kassai Zsilip tudósít.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, még szinte csak most masíroztak be a gyerekek a tanévkezdésre az iskola főbejáratán, hogy aztán a tanárhiány miatt az épületen áthaladva hátul kimasírozzanak. És már is eltelt egy hónap. A Maksa híradó mikrofonja előtt Szallai Appelláta megbízott magyar tanárnő. Az önök iskolájában mekkora az analfabéták aránya?
5: A tanári körrel együtt olyan 12%
3: körüli. Ön miben látja ennek okát?
5: Hát ez teljesen egyéni, van, aki testnevelésből gyenge, van, aki csúnyán rajzol, van, aki szépen énekel, van, aki az alkoholt nem bírja, és van, aki a betűt.
3: Tehát a mai világban írás-olvasás nélkül lehetetlen létezni. Mi lesz ezekből a gyerekekből?
5: Milliárdos.
4: A fennálló tanárhiány miatt OK és tanárképzők indulnak több településen is. Stábunk a visszamegyei Zalahúshagyó településen járt.
3: Korábban mivel foglalkozott?
6: Egy betanított munkanélküli voltam itt a sarki hörpibe.
3: És most mit fog tanítani?
6: Magyar nyelv és irodalmat. Mostan szereztem a izétet, a papírt hozzá a jó eredménye nekiek, azt akkor hétfőtől már kezdenék itt a iskolába, Balassa Bálintot fogom tanítani a hatodikban nekiek.
3: És ön?
7: Én kémia-biológiai szakos tanár vagyok, matik tanár vagyok.
3: Hanyadikosokat fog tanítani?
7: Nem tudom, majd megkérdezem a apámot, hogy most ő hanyadikba jár, azt akkor ottan neki. Na, vagyok meg.
3: Gondolom az édesapja is jelentkezett a tanárképző tanfolyamra.
7: Hát igen, fiatal, azt kell neki is ez a életpálya makett, vagy mi az.
4: Egy ma nyilvánosságra hozott pénzügyminiszteri döntés értelmében fél órára befagyasztják a benzinárakat Magyarországon. A váratlan, de örömteli hír hátteréről kérdeztük a minisztérium illetékesét, dr. Bávata Gottót. Főosztályvezető úr, mit tette lehetővé a benzinár befagyasztást a jelzett időszakra?
3: Mindenek előtt az a most feltárt hazai lelőhely, melyet Bázakeretje határában fedeztek fel.
4: Mennyi kőolajat találtak itt?
3: Mint egy másfél litert. A helyi TS pótkocsijáról esett le egy 2 literes kólás üvegben, ami nem volt egészen tele, ezért gondoljuk, hogy akkor másfél liter lehet a mennyiség. Természetesen azonnal 100 halombattára került, ahol nagy örömmel fogadták, azóta már el is készült belőle 4 deciliter szuperbenzin, 7 deciliter gázolaj és 25 dekagram aszfalt. Bocsásson meg, mennem kell, 4 órától túsz leszek egy helyi bankrablásnál.
4: Attól tartok elkésett, mert már ezekben a percekben is zajlik a TUSZ dráma a Pista Bank Szív utcai fiókjában. Az egyelőre ismeretlen fegyveres férfi 3:45 után néhány perccel hatolt be a bankba. A rendőrök azonnal körülzárták az épületet. Csak a hátsó kijáratot hagyták szabadon arra az esetre, ha az elkövető el akarna szökni. A helyszínen van tudósítónk,

0: megélésem van.
1: Hús, te anyagcsere termék, mert ha ez a fegyver egyszer elsül, akkor kereshetjük a dugót reggelig. Na, figyeljenek odakint, a következő követeléseim vannak. Kérek a bank elé egy autót részletfizetés nélkül, kérek továbbá két kávét, meg egy francia krémest.
0: Kettőt.
1: Egy nagy túróst.
0: Az is jöhet.
1: Majd, ha fizetnek érted, kisapám.
0: Arra várhat.
1: Na, mami.
0: Mert a múlt héten én raboltam ki ezt a bankot.
2: Ismeretlen férfit keres a rendőrség. Kérjük, akit senki nem ismer, jelentkezzen, hogy a rendőrök megismerhessék.
3: Ma reggel egy símaszkot viselő férfi fegyvernek látszó tárgyal a kezében bement egy budapesti WC-be, és az aznapi bevételt követelte. A rendőrség a szemtanúk leírása alapján egy körülbelül 150-190 centi magas, szőkés-barnás fekete hajú férfit vagy nőt keresett, így rekordidő alatt elfogott 130 ezer gyanúsítottat.
4: Éppen mentem be a patyalatba szívritmus szabályozóért, ha látom, hogy jön velem szembe az a SD kártya leolvasó. Mondom neki, nézzem, mam, mit csinálott az a macska ezzel a csemperagasztóval. Erre rám se néz, csak beszélget tovább a busszal. Na, akkor hívott telefonon a szudáni elnök, de kinyomtam, mert láttam, hogy a újságosnál akciós a kaukázusi kefir. Azt akkor néztem, azt jobbról megláttam a fiatalembert, amint bemegy a WC-be. Odabent hatalmas nyögések, detonációk, ha mondom magamnak, a kár ezé a emberé pedig olyan rendes ember volt.
3: A tettes nyilatkozott kameránknak, de arcát és hangját nem vállalta, mert mindkettő ronda.
5: Nem értem az egészet, pedig én olyan rendes ember voltam. 6 éve vagyok munkanélküli. Reggel állásinterjún voltam, de nem vettek fel.
3: Hová jelentkezett?
5: A 4-es metrón szerettem volna sofőr lenni. Aztán átmentem egy céghez, aki szupermarketeknek gyárt bevásárlókocsikat, de onnan is kikosaroztak. Így aztán végső elkeseredésebben úgy döntöttem, elmegyek dolgozni egy WC-be, de nem akartam kirabolni.
3: De miért pont egy WC-ben akart elhelyezkedni?
5: Nekem senki sem mondja, hogy büdös a munka.
3: A pénzügyminisztérium intézkedéseinek köszönhetően több élelmiszer üzletben is akciós lett az infláció. Az olcsó pénzromlás teljesen összezavarta az embereket.
4: Borzasztó olcsó lett minden. Hát még nyugdíjasok, ezt nagyon megérezzük. Hát, 2 hete ilyenkor még 6000 forintból kijött egy hétvégi ebéd, most 4000 lett. Hát, majd valahogy kibekeljük ezt is.
6: Hát nagyon olcsó lett minden. Tavaly sokkal drágában éltünk. Hát most voltam a patikában, azt hittem megáll a szívem a frásztól. Hát nem hiszi el, az összes gyógyszeremért 150 forintot fizettem. Nem tudom, mi lesz ennek a
7: most pedig sport. A sporthírekkel Aradi Tibor érkezett a stúdióba.
3: Bár már 2 hónapja vége az atlétikai VB-nek, mégsem mozdul a közönség nagy része az új atlétikai stadionból. Az emlékezetes hőségben ugyanis annyira megolvadtak a műanyag székek, hogy azóta is fogva tartják a látogatókat. A jelenleg is ott ülő, mint egy 5000 ember szórakoztatásáról a közkedvelt Varga Irénke gondoskodik.
2: Csodálatos emlékként él valamennyiünkben az augusztus végi atlétikai világbajnokság, ráadásul nem maradtunk magyar érem nélkül sem, hála a kalapácsvető Halász Bence bronzérmének. Azonban van olyan kalapácsvetőnk, aki minden versenyről eddig nem csak, hogy érem nélkül távozott, de dobásával még az első 100-ba sem került be soha. Utolsó, mint egy 33 méteres dobása után addig követte stábunkat, míg végül riportot készítettünk vele.
7: Hát gratulálunk az elért eredményhez, ha már kérte.
8: Köszönöm szépen!
7: Honnan ez a szárnyaló tehetség? Volt a családban önön kívül kalapácsvető?
8: Hogyne kérem, a mi családunkban a kalapács apáról fiúra szállt. Apám a 60-as években állított fel több negatív rekordot.
7: Mégis mi a titka a sikertelenségének?
8: Hát, ugye, leginkább a edzéshiány, meg a sok sérülés, ez is.
7: Ezek szerint eléggé sérülékeny?
8: Nem én, hanem a környezetemben élők. Ugye, leginkább otthon edzek, és ha végre eldobom a kalapácsot, általában rengeteg a sérült.
2: Tört rántott, majd 15-ször szúrta meg ellenfelét az a férfi, aki ezzel Európa bajnok lett.

0: A 42 éves I. Gézának nem ez az első esete, hiszen az elődöntők során már 5 férfire is hasonlóképpen támadt rá. I. Géza edzőjét kérdezem, mi a véleménye az esetről?
1: Kérem, én 25 éve vagyok az edzője, de ezt nem gondoltam volna róla, pedig Géza olyan rendes ember volt. Mindig védett, aztán visszaszúrt, most meg csak ment előre, és egyfolytában együttes találatokra hajtott 2 pontos előnynél. Nem értem, pedig olyan rendes ember volt. Ha bekiáltottam neki, hogy tuss, rögtön ment zuhanyozni.
0: Hallgassuk meg a sértettet is, azaz I. Géza ellenfelét.
2: Jó napot kívánok, ellenfél Lajos vagyok. Hát, én csak arra emlékszem, hogy oda mentem hozzá a kezet fogni, erre egy ember tőlünkön 10 méterre elkiáltotta magát, hogy Ali. Na, ekkor hirtelen elengedte a kezemet, maszkot húzott, és a többire már nem emlékszem. Csak arra, hogy ordít, meg ugrál, meg hogy egy csomó ember a nyakába ugrik, én meg ülök a földön, és a edzőm kiabál velem, hogy miért nem figyelek jobban oda erre az asszóra, és miért írogatok. Hát mondom, mert a szó elszáll az írás.
3: Most pedig kapcsoljuk Kuplung Saroltát a Fővinform aktuális híreivel.
4: Köszöntöm a hallgatókat a legfrissebb közlekedési hírekkel. Az 52-es villamos vonalán pótlóbuszok járnak, és nagyon nehezen, mert mindig lecsúsznak a sinekről. A Soroksári úton nem működnek a jelzőlámpák, így ott végre zavartalan a forgalom. Futóverseny miatt lezárták a budai alsórakpartot, ami azért fura, mert a futóverseny a Városligetben van. Végezetül egy balesetről, amíg beszéltem, megvágtam az ujjam. A most következő káromkodások miatt a száma teljes szélességében lezárták. Köszönöm a figyelmet!
2: A nagycsoportos óvodások nagy örömére június 1-től lábbal hajtós kisautóval is igénybe lehet majd venni a buszsávokat a fővárosban.
0: Számos játékboltban hiányzik a villamos, helyettük kis pótlóbuszokat kaphatnak a gyerekek.
3: Híradónk végén az időjárásról röviden. Pét szomb hideg frérklek, lef a hömstikenti háfokkör alakész, hű a hőbüt nézd. A viszont hallásra egy hónap múlva.
2: Móricz Tamás rendszeresen jelentkezik 5 másodpercesek című írásaival, és erről eszembe jutott, hogy annak idején már én is írtam egy 5 másodpercest. Érettségi vizsgámat a Szerencsejáték ZRT támogatta, mert reménykedtem, hogy azt az írásbeli történelemtételt húzom ki, amit tudok. Nem jött be, mert a tétel címe így szólt: az első és a második ipari forradalom, amire a válaszom tömören ennyi lett, a harmadik előtt volt mindkettő. Móricz Tamás 5 másodpercesei azért ennél hosszabbak lesznek, előadják Hernádi Judit, Bezerédi Zoltán és Vida Péter.
5: Hit! Te Bélám, te hiszel a földön kívüliekben?
6: Mi az, hogy? Egyet el is vettem feleség.
5: Álláshirdetés.
7: Autószalonunkba keresünk olyan értékesítőt, aki eladásra kínált járműveinket gátlástalanul tudja dicsérni. Állj közénk és legyél autófényező.
6: Árak.
5: Nem mondom, hogy drágaság van, de a bank a felvett kölcsön fedezeteként elfogadta a gurigatra pistánkat. Dilemma a tetováló szalomban.
8: Hallod? Egy szép Jimmy tetkót szeretnék.
6: Vagy szépet, vagy Jimmy-t. A kettő együtt nem fog menni.
7: Érdekes.
5: Ön szokott félni a repülőn?
6: Csak ha én vezetem.
7: Orvosi eset.
5: Hallottad, hogy Megyeri doktort elkapták, mert hálapénzt fogadott el?
6: Hát ez borítékolható volt.
5: Alakformálás.
7: De rég láttalak, milyen szépen lefogytál.
6: Hát igen.
7: Diéta? Kardió?
6: Infláció. Hiú riportalany.
5: Ha gondolja, az arcát ki tudjuk kockázni.
7: Nem lehetne inkább a hasamat?
6: Barátnők!
5: Mi ez az illat rajta?
9: Jaj, de kedves vagy.
5: Kedves? Azért kérdem, hogy ilyet még véletlenül se vegyek.
6: Rendőrségi kihallgatás.
7: Ön lekvárt lopott a boltból.
5: Elismerem. Több ízben is.
7: Telefonos segítség.
5: Urológia, tessék.
10: A főorvos úrral szeretnék beszélni.
5: Mi a panasza?
10: Inkontinencia zavar.
5: Kérem, tartsa.
6: Report!
5: És foglalkozik állattartással is?
7: Ahogy?
5: Például?
7: Például a főnökömet jó nagy állatnak tartom.
0: Még a pandémia alatt volt, hogy megjelent a Facebookon egy hirdetés, legalábbis az én Facebookomon, hogy munkatársakat keresnek. Hát én már nagyon unatkoztam, ugye semmi fellépés nem volt dolog, hát mondom, akkor mi van, hogyha jelentkezem. Így is lett, felvettem velük a kapcsolatot, és megkérdeztem, hogy milyen adatokat küldjek el, mondták, hogy semmiért, mindent tudnak rólam. A fiatalok körében inkább már a TikTok és a Snapchat hasít, míg a Face állítólag a boomerek, a vén emberek online gyülekező helye, hát ki hova sorolja magát, Isten tudja. Aradi Tibor Facebook elvonó kúra jelenetében az orvos Bezerédi Zoltán, a beteg Vida Péter.
11: Marika, küldje be a tegnap éjjel behozott Facebook függő betegünket.
12: Jó napot kívánok.
11: Jó napot. Üljön le. Neve?
12: Zoltán Tóth.
11: Nem inkább Tóth Zoltán.
12: Én is úgy tudtam, de a Facebook így írja ki. Inkább neki hiszek, mint magamnak.
11: Mikor született?
12: Pillanat, mindjárt megnézem a Face-en.
11: Jó, hagyjuk. Mikor derült ki magáról, hogy Facebook függő?
12: Mentem kocsival a hatos úton. Persze közben Facebookoztam, ahogy vezetés közben mindig. Egyszer csak egy vadidegen belájkolt, de nem vettem észre.
11: És ez miért baj?
12: Mert nem belájkolt, hanem stoppos volt.
11: A felesége hogy viseli a függőségét? Egyáltalán van felesége?
12: Elváltunk.
11: Mi történt?
12: Indiai volt. Egyik nap láttam, hogy nincs ott a pötty a homlokán. Erre bejelöltem.
11: És ezért hagyta el magát?
12: Dehogyis én váltam el.
11: Miért?
12: Évek óta nem működött rajta a beszélgetés némítása funkció.
11: Nem bánta meg, hogy elváltak?
12: De. Egy hónap múlva már hiányzott, de közben lett barátja. Persze nem adtam fel, minden nap mentem utána az utcán, de végül a pasia elég nyomatékosan elintézte a követésem leállítását.
11: Utána mi történt magával?
12: Nagy pofon volt, úgyhogy szundi 30 napra.
11: Akkor tényleg nagy verés lehetett.
12: Há, maradjunk annyiban, hogy módosította a profilképemet.
11: Önt tegnap hozták be. Emlékszik még rá, hogy miért?
12: Igen, sajnos egy hete álltam már étlen szomjon a templom előtt, és néztem a harangját.
11: De miért?
12: Vártam, hogy a harang jobb felső sarkában megjelenjen a piros értesítés pötty.
11: Jó, mesélj el nekem, hogy néz ki egy nap.
12: Reggel 6-kor kelek. Gyorsan kiírom a Face-re, hogy jó reggelt mindenkinek, és csatolok hozzá egy cicás képet egy Paulo Coelho idézettel. Mondjuk olyannal, hogy soha nem lehet terhes a szeretet, ha használsz óvszert.
11: Igen.
12: Aztán megreggelizek. Természetesen lefotózom a kiflit meg a parizert, utána kirakok az üzenő falra egy szomorúan néző kiskutyás képet, és kiírom alá, hogy már megint hétfő. Erre 5 perc alatt kapok 200 szomorú smiley-t, meg egy vicces hozzászólást a kollégámtól, hogy örüljek a hétfőnek, mert a buszon 300 fő van. Munkába menet, a kocsiból még lefotózom a szivárványt az égen, és kiteszem a Facebookra. Ha nincs szivárvány, akkor az esőt. Ha nincs eső, akkor a napot. Ha nap nincs, akkor Facebookozás közben megint belehajtottam a rakpartról a Dunába. De aztán a munkahelyemen, a liftben még beszélek a mellettem álló kollégákkal, de csak azokkal, akiknél működik a liftben a mobilnet meg a messenger.
11: Igen?
12: Munka előtt még megvárom, hogy valaki megossza. Előző nap villantott-e mellett Tóth Andi? Ha igen, akkor kézbe veszem a papírjaimat. Igen? És dolgozom. 1 egész percet. Utána Ebédidőig van még 3 órám, addig facebookozok, és oda kommentelem néhány zenésznek, hogy inkább menjen el dolgozni, büdös ingyen élőt. Aztán írok a messengeren a kolléganőmnek, hogy vadítóak a lábai ebben a szoknyában. 1 perc múlva jön az üzi a férjétől, hogy reggel összecserélték a telefonjaikat, de ha mégis neki szántam a bókot, akkor ő és a lábai szeretettel várnak a Pride-on. Munka után irány haza. Az autóig 10 perc gyaloglás, közben messengerezek, csinálok egy fotót a kamion szélvédőjéről, amíg a tűzoltók leszednek róla, de utána közös szelfi a mentősökkel. Aztán, amikor hazamérek...
11: Na jó, jó, jó, köszönöm szépen, nekem ennyi is elég volt. Ön a legsúlyosabb esetek egyike. Ilyen súlyos Facebook függő ember, mint ön, Magyarországon mindössze 6-7 millió van. De le fogjuk szoktatni szenvedélyéről. Mondja, van önben elég akaraterő, hogy végig csinálja ezt az elvonó kúrát?
12: Szerintem igen. Én szeretném visszakapni a régi életemet.
11: És emlékszik még rá, milyen volt?
12: Csodálatos. Nem volt Facebook profilom. Én boldog voltam. Egész nap a barátaimmal, meg a családommal lehettem, de én sajnos már nem mehetek vissza hozzájuk.
11: Próbálja meg. De semmi sem lehetetlen.
12: Ez sajnos lehet.
11: Dehogy lehetetlen. Csak meg kell próbálni. Beszéljen velük. Menjen vissza hozzájuk.
12: Dehogy a felébe, ha egyszer megszűnt az ívív.
2: Tegye fel a kezét, akinek élete első autója Trabant volt. Köszönöm szépen. Ennyi csak? Mindenki Audiban született? Hátul az Úr is tegye fel a kezét, mert látszik rajta. A mai fiataloknak mondom, hogy a Trabantban még 2 ütemű motor volt, ami azt jelentette, hogy vagy beindul, vagy nem. A karosszériája pedig polimerből volt, mert eredetileg gyerekjátéknak akarták árulni, de nem engedték, mert féltek, hogy a gyerek lenyeli. És volt még egy kiváló tulajdonsága, olyan utógyújtása volt, hogy amikor este leállítottam, reggel nem kellett beindítani, mert még mindig járt a motor. Most egy olyan kiváló humorista következik, aki ebben a témában a legszakavatottabb, hiszen az egész ország Trabarnaként ismeri, a Rádió Kabaré színpadán Lórán Barnabás.
13: Köszönöm szépen, laktózérzékeny vagyok, és olyan kapucsinót ittam. Olyan kapucsinót, ilyen tölcsér alakú üvegpohár, alján kicsi méz, több réteg tej, több réteg kávé, 77 emeletes volt. Nagyon-nagyon szexi volt, és ezt egy benzinkút, hogy leraktál, én mondom, gyönyörű ez a kávé, mondja el, mester, hogy hogy csinálta. Hát Barna, gyere be ide hátra a pultra, teszünk egy picike kis mézet a pohár aljára, bemegyünk ide a gép, itt teszünk rá egy ilyen kis papír karikát, mellé a kekszet, 2 cukrot, hanem igen, igen, és hogy jönnek a habok, alá teszed a gép alá, megnyomod, hogy cappuccino. És 1002. Tehát, hogy azért nehéz az egész, meg ugye én sokat szoktam biciklizni a városba, és környékünkön van egy hajléktalan manus, aki ilyen újságokat ad, de nem a hajléktalan magazin, hanem fedél nélkül, hanem a random újságokat ad, és mondja, hogy fönök esetleg egy újságot 200 ér, mondom, köszönöm szépen, nem tudom hova tenni az újságot, nem tudja, hogy nem probléma, 200 ér, vigyázok rá egy egész napon keresztül. Mondom, köszönöm szépen, inkább kihagyom, és van ott egy ilyen diszkon nálunk, ott van Kálmán, a hajléktalan, és hát Kálmán állandóan meglep valami, viszont most az volt, hogy ki volt írva, hogy adománygyűjtés van, amelyre megyek megkérdezni. Kálmán, mire gyűjt? 200 forint lenne az adomány. Rendben, 2 kilót kiteszem, de mire gyűjt? Az alkoholizmus elleni küzdelemre. Ó, mondom, Kálmán, ha összejön a pénz, akkor mit vesz belőle? Bort. Szóval ilyen helyről jövök én, meg ugye az a baj, hogy nem csak itt nem értjük egymást, hanem hogy a nők kódolva beszélnek. A nők például a tévé előtt azt mondják, hogy hallod, kicsim, add már ide nekem onnan azt!
14: Oké, 2 kérdésem van. Mit, honnan?
13: De ha már ezt megkérdezed, akkor rögtön belemész egy olyan, hogy szerinted a Krisztinek jó a segge? Hogy lenne már jó, drágám, de hogy Krisztinek nagyobb melle van, mint nekem? Ki van zárva? Sose láttam. Csak gondoltam rá, tehát. Szóval ebből nem tudsz jól kijönni, meg ugye ott van ez, amikor tényleg nem tudod, hogy mit akar, hogy drágám, adsz egy pohár vizet, tessék szerelmem. Nézi a poharat, én nem erre a pohárra gondoltam. Tehát ezt mi nem tudjuk nullára kihozni. De vannak olyan szituációk, amiket meg én nem tudok kezelni. Tisza túrán voltunk nyáron, a fiaimmal, és táborom mellett, én bementem a kis boltba sört venni, és néz rám így az eladó, leferelvedik, és azt mondja, hogy ön akkor valaki? Hát mondom, én bárki vagyok most tulajdonképpen. Van a szupermarket, ahol megpakoltam, és jelentősen kevesebb zacskót vittem, és egy elkezdtem pakolni, rendezgetni, hogy egy zacskóban 5 zacskónyi dolog férjen be, próbáltam így gyömöszölni, hogy 3-3 legyen benne, bénáztam, de minden nagyon rendbe raktam, nézi a kasszásnő, na végre egy férfi, aki tud rendesen pakolni. Mondom, végre egy hely, ahol férfinek néznek, csókolom. Tehát, hogy egy ilyen nehéz dolog. De amikor családosan, barátaimmal is, ők is hoztak a családokat, elmentünk kalandparkba. Hát ez a kalandpark gyerekekkel egy nagyon veszélyes dolog, mert ugye őket tök jól szórakoztatjuk, ott vannak a beülőn, fölrakod a kötélre, aztán megy, meg fölmászik, lemászik, azt reméljük visszajön, de mi is megvoltunk a barátaimmal veszve, micsoda? Hát a 30 méteresen átcsúszom kétszer! Mondták, hogy jó, de miután mi nehezebbek vagyunk, egy más karabineres köteles rendszert kapok, olyat, ami a répát így keresztbe nyomja, hogy ilyen leszel tőle. Szóval felvettük meg, karabiner, fölmentünk a 30 méteresen, mondják, hogy figyeljetek, ti nehezebbek vagytok, a kötél kicsit meg van ereszkedve középen. Nagyon gyorsan lökjétek át magatokat, ott van egy jó platform, és akkor ott le fogtok tudni róla szállni. Nem lesz vele gond. Én meglöktem, mint az állat. Úgy pattattam vissza a fáról, mint amikor a focilabdát úgy izomból megsomod, és kapufát, ez a tüdüm, így azonnal vissza. És a közepén így a kötél pályának, mint a nyúzott macska ázva, így lógtam kicsit jobbra, kicsit balra. És az a gond, hogy ilyenkor arra gondoltam, hogy jön egy villám, akkor belőlem csak annyi az, hogy tzz. Lógok, próbálok falazni, mindjárt megyek. Csak itt megálltam egy picit, de mindjárt odamászok, mindenki már kezdett a rögtön, mindjárt egy perc. És az a baj, hogy én a tériszonnyal úgy vagyok, mint a szilvalekvár a kávéval és a kefirrel. Tehát, hogy bennem ugye megindul, hogy nekem nincs ott gondom. Végül is nincs baj, mert tudom, hogy van WC, látom is, csak én akkor kötött pályás vagyok. És hát nem tudtam mit csinálni, fölvettem így a telefonomat, és suttogva mondtam a kezelőnek a portán, hogy gyakorlom, az van, hogy 30 méteresre rászorultam, csak ne tessék szólni, mert ott egy kotelet tessék dobni, mindenki röhögni fog rajtam, és WC-re is kell mennem, mert tessék, én nekem nagyon kemerészet, borzasztóan kell mennem WC-re, nem tudom megoldani, mert a kötél szorítja a vizémet, én meg itt lógok, mint a döglött macska, tessék engem innen lehúzni, mert nagyon-nagyon vacakul érzem magam. Mindjárt segít. Egy kis türelmet kérek. Abban a pillanatban a fabódé ajtai kivágódott. Kijött a hölgy. Ferike! A fiatalember rászorult a kötélre, és szia kell! Lehúztak róla. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Egy emeletes társasházban sok mindent el kell viselni, például a vékony falaknak köszönhetően nem kell hackernek lenni, hogy megtudjuk a szomszéd PIN kódját. Elég, ha a fal mellett ülünk, amíg ő hangosan bepötyögi. De olyan kedves szituációknak is fültanúi lehetünk, mint én egyszer, amikor a szomszéd asszonyom elkiáltotta magát, hogy Sanyi, gyere segíteni ablakot pucolni, mire a férj visszakiabált, hogy minek neked segítség, ki tudsz esni egyedül is. Horváth Tibor háztáji című jelenetében nem az ajtól lesznek rosszul a szomszédok, hanem egészen mástól. Hogy mitől? Nem lövöm le a poént, majd elmondják a jelenet előadói, név szerint Bezerédi Zoltán, Csúlya Imre, valamint a jelenetben élete legnagyobb szerepére készülő Aradi Tibor.
15: Adjon Isten jó napot, én Mihály gazdát keresem.
16: Én Vaunaikot.
15: Üdvözlöm, mi a Magyar Rádiótól jöttünk, látom éppen nagy munkában van.
16: Hát, ennyi állat mellett mindig akad tenni való.
15: Na? Na és mit gondol, miért vagyunk itt?
16: Hát biztos nem azért, hogy kigonoljászanak a jószágok alól.
15: Eltalálta, mi azért jöttünk, mert a szomszédai feljelentették magát, és szeretnénk utána járni az igazságnak.
16: Hát csak járjanak, de nekem fej nem kell.
15: Ezek szerint magát nem is érdekli ez a feljelentés?
16: Egy cseppet sem. A szomszédaimat állítólag zavarja a bűz, meg a zaj. De hát mit csináljak? Az állattartás már csak ezzel jár.
15: Én úgy tudom, hogy a szomszédait nem a zaj és a bűz zavarja a legjobban.
16: Ha, micsoda?
15: Az, hogy maga ezt a rengeteg állatot itt a 10. emeleten tartja.
16: Sajnos családi háza nem tellett.
15: Jó. Jaj, de azért az mégiscsak abszurd, hogy minden áldott nap pontban hajnali 5-kor a maga kendermagos kakasa ébreszti a lakókat.
16: De nem is késnek el azóta a munkából?
15: Na de ez megy a hétvégén is. Igazán tekintettel lehetne a többiekre.
16: Na, riporter úr, látja, ott kapirgál a kakas. Menjen oda, az beszélje meg vele, hogy szombat-vasárnap ne kukorékolja.
15: Ezzel csak ne vicceljen. Azt is hallottuk, hogy ebben a házban minden reggel 6-tól 8-ig foglalt a lift. Maga miatt?
16: Igen, mert akkor viszem le a csordát egyesével legelni. Hát tehetek én arról, hogy csak egy tehén fél ebbe a nyavajász liftbe?
15: Arról nem. Viszont igen, hogy a tehénlepényeket állítólag ledobálja az erkélyről egyenesen a ház előtt parkoló autókra. Most meg miről?
16: Hát ezen, csak látna az arcukat. Mert ugye a galambszarhoz már hozzászoktak. De amikor a tehénlepényt találnak a szélvédőn, felnéznek az égre, azt nem értik az összefüggés.
15: Igaz, hogy kecskéket is tart?
16: Igen. Igen, de ők lift nélkül gyalog mennek le legelni.
15: Közben pedig összerondítják a lépcsőházat.
16: Ugyan már, az csak néhány bogyó. Cserébe viszont senkinek se kell a ház körül füvet nyírni.
15: Na és a tyúkok? A lakók szerint azok a legbüdösebbek.
16: Igaz, ami igaz. Az illatuk nem egy néna, Ricsi. De engesztelésül minden lakónak bedobtam a levélszekrényébe 10 darab tojást. Még csak meg se köszönték.
15: Már bocsánat, gazduram, de a levélszekrény résén nem fér át egy tojás.
16: Hát egyben nem is.
15: Úgy tudom, a lakóknál az verte ki a biztosítékot, amikor maga felszántotta a játszóteret.
16: Valahol csak meg kellett termelnem a télire való silókukoricát.
15: Na de könyörgöm, ez itt nem egy vidéki szántóföld, hanem belváros.
16: Ahhoz képest elég sok a paraszt errefelé.
15: Azt rebesgetik, hogy maga a biciklitárolóban valóságos disznótort rendezett, és amikor a lakók meglátták a füstöt, még a tűzoltókat is kihívták.
16: Így igaz.
15: És a tűzoltók mit csináltak?
16: Vettek 3 kiló kóbaszt.
15: Még sose gondolt arra, hogy jó lenne véget vetni ennek az egésznek? Ez mégiscsak egy bérház.
16: Tudom, és épp ezért elhatároztam, hogy felhagyok az állattartással. Túl macerás, és alig van rajta haszon. A növénytermesztés sokkal jövedelmező.
15: Ne vicceljen! A gazdák folyton az alacsony felvásárlási árak miatt panaszkodnak.
16: Hát persze, mert nagyon nem mindegy, amit ültet az ember.
15: Miért? Maga mit fog ültetni? Búzát? Kukoricát? Vagy netán krumplit?
16: 5 órót, vadkendert!
0: Most egy költségkímélő stand-upos következik, önöknek egy fillérjükbe sem kerül. A színpadon Badár Sándor.
17: Köszönöm szépen, hát nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan vannak itt jelen, hiszen ősz van, megteltek az iskolapadok, de most nem az iskoláról szeretnék beszélni, hanem vannak szentebb napok is így ősszel, ugye végre a napnak a gyűjteményét össze lehet szedni, ezt úgy hívják, hogy szüret. És ugye ilyenkor rettentő sok boldog ember van Magyarországon, gyakorlatilag a szeptemberi szüreti napok azok áttolódnak egészen novemberig most már, sőt februárig, mert voltam egyszer egy olyan bor bemutatón, ahol 1,5 órán keresztül csak a poharat pörgettük körbe. Én azt hittem, hogy megőrülök, mert mondom, sose fogunk inni, vagy mi lesz, de körülöttem csak olyan alkoholisták voltak, akik látszott, hogy már szikkad össze az arcuk. Mert nem engedélyezte az ivást, ugye? Minden korty előtt még el kell mondani egy kisebb litániát, csak azért, hogy az őrületbe kergesse a népet. És hogy ne mondjam, hogy aki még nem volt ilyen borbemutatón, az nem tudja, hogy mindig a legsavanyúbbal kezdik. Ami nem is bor szerintem, hanem csak egy préselt héj. És az valami embertelen, mert azt mondja rá, hogy száraz. De nem, hanem az olyan száraz, hogy így behorpad az embernek a szeme, innentől kezdve nem látja, hogy mit iszik. És hogy a csodálatos mondatok még mellé vannak körítve, hogy teltkeblő, mesztelen lábú lányok tapusták egy hónapon keresztül, tudományosan képzették a szőlőt, mert fantasztikus meccéssel alkották létre, hogy egy tőként csak egy fürt legyen. Két tekerés közben azon gondolkoztam, nincs ilyen Magyarországon, érted? Nem takarékos szőlőt készítünk, hanem sok legyen rajta. Majd eldöntjük, hogy melyik a legnagyobb fürt, azt a többi is ugyanabba a kosárba megy, csak azt szedjük le először, hogy nehogy másnak jusson, de ő tudományosan magyarázza, és a lemenő nap fényébe egyenként minden szemet mostak meg külön-külön, és egy másfél órát beszél róla, majd ennyit mond, igyunk. Ezt a szent mondatot várta mindenki, úgyhogy mire a K betűhöz ért, már tartotta mindenki újra a bögrét. Még. De nem ad ugyanabból, hogy ebben mindenkinek össze van csattanva az arca, hanem egy következőt egy még szóba tönt, és arról is mesél még egy másfél órát, hogy hogyan hozták létre. Hát ugyanúgy, mint az előző, csak az előzőt már leszették, azt utána mindig azt szedik le, ami még maradt, érted? Azt, amiben nem jutott már napfény, de arról is van másfél óra. Kóstoljuk meg. Az már fent van úgy, hogy gyakorlatilag az előző tolja maga előtt, hogy helyet, és akkor egy kicsit jobbat is ad, csak azért, hogy ott maradjanak az emberek, és akkor arról is egy másfél órás litánia, kóstoljuk meg, ígyunk szok, azt is feltolják, és a leges legvége, amikor valahogy be kell fejezni ezt az egész sztorit, akkor egy rettentő édeset önt ki, olyat, amitől az embernek megáll a tudata. Tehát onnantól kezdve az első hetet felejteti, mert azonnal elviszi mindet, az összeset, de arról is beszél másfél órát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes érlelésű, tőkén hagyták következő év februárjáig. Nem volt, aki leszedje. Miért nem mondja el? De tudományosan kell elmondani, és kóstoljuk meg, és mindenki olyan onnantól kezdve, hogy bevesz a szájába, mint a széles szájú kisbék, amikor gólyát lát. Nem tudja megköszönni, mert úgy húzza össze az édes bor, hogy következő év szeptemberéig kitart. Tehát, hogy na ez az, amire próbálnak meg rászakosítani bennünket, ettől boldog a magyar, mert már valószínűleg augusztus 20-án a tűzijáték közepén nézik, hogy már csak 3 hetet kell várni azt. Megyünk szedni, az se baj, ha most rohadjon meg, csak legyen neki 18 szeszfoka. Én csak tudom, mert a vasútnál dolgoztam 13 évig, tehát ott olyan szakértők voltak, hogy az olyan hihetetlen, hogy még csak ment a vonat, amelyikről elhíresült, hogy szőlőt vitt, de már nem volt benne semmi, mert nagyon sok állomáson megállt, és hát másképpen hogy lenne a vasutasnak, ő nem ér rá elmenni metszeni, ugye? Ő összeszedi azt, amit mások megmetszettek, az csak taposni kell, érted? Tehát nincs olyan pince a vasútnál, ahol ne lenne legalább 2-3 hektó, nekünk meg még több volt, mert ugye nagyapám az borkereskedő volt, tehát a világ összes bora lent volt a pincébe, de így összefonódik valahogy az embernek az élet ezzel az egésszel, tényleg úgy cseperedik fel, én már az iskolában is emlékszem rá, hogy igazság szerint nem biztos, hogy oktatást kaptam volna a szőlőtermelésből soha, viszont tanár úr, nekünk úgy hívtuk, hogy Küklosz tanár úr, török tanár úr, aki egy olyan magas ember volt, hogy sose tudtuk, hogy van-e feje, de meggyőződtünk róla, hogy valahol fent van a felhők között, és mivel a görög mitológiából kaptunk rendesen, ezért mindenki úgy döntött, hogy akkor Küklosz egyszemű, veszélyes, mert ha ránéz bárkire, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem rám néz, mert ugye pontosan tudtuk, hogy oda nézett, nem úgy, mint a kémia tanárnő, akit úgy hívtunk, hogy engem néz, téged lát, mert egy kicsit tanulják. Úgy sose lehetett tudni, ő egyszerre figyelte az osztályt, és hogyha annyit mondod, hogy szétrobbantalak, fiam, mindenki lehúzta a fejét, mert nem lehetett tudni, hogy kire céloz. Mindenesetre Küklós tanár úrnak nem találkoztunk csak a szavaival, nem mondom, hogy ittuk a szavai, de érdekelt bennünket, és én magam is megütköztem, amikor egyszer pingpongoztam, mint az állat az iskolának az udvarán, és éppen egy bal kézzel akartam bizonyítani, hogy egy nagy szervát le tudok nyomni, akkor megláttam az órámat, mondom, szűzanyám, mondom, délután 60? Azt mondom neki anyámnak, meg azt ígértem, hogy délre otthon leszek az ebédre, és úgy futottam hazáig, hogy a szél kikezdte a mellemet, hogy még azon a napon hazaérjek, hogy ne öljön meg, és félúton találkoztam Küklós tanár úrnak a tekintetével. A tekintetével, a fejével, amit soha nem láttunk, és rettentően egy gödörnek az alján állt. És hát valahogy lekontráztam, és oda szóltam neki, hogy tanár úr, temetés lesz. Nagyon szeliden felnézett. Azt mondja, nem, fiam, hát szőlőt ültetek. Azt egy volt a következő mondatom, azt nem találja, vagy mi van? És még szelidebben pedig korábban mindig csak úgy találkoztunk vele, hogy ketté új alatt a pofont, mert a tenyér alatt a volna meg is halunk. És még szelidebben ennyit mondott, hogy nem, hát fiam, hát ennek a kicsike vesszőnek, és mutatott egy 10 centis szőlőveszőt, megadom az esélyt. Ássuk neki egy akkora gödröt, hogy aláférjen egy olyan kupasz szar, mint te vagy, fiam. És ezzel le is blokkolt engem. De már kezdett érdekelni a szőlőtermelés, mert elkezdte elmagyarázni az élet nagy dolgát, hogy ennek a szőlőnek ezzel meg lesz indítva majd a gyökérképzése, 100 évig fog élni egy szőlőtőke, 100 méter hosszú lesz majd a vessző, ha nem vágják mindig vissza, és a gyökere is ugyanolyan 100 méter hosszú lesz, azt így gondolkoztam, hogy a következő mondat megint egy hasonlat lesz, hogy mennyire hasonlítok én a gyökérhez, de ezt egyébként nem tette hozzá, hanem csak annyit mondott, hogy és ilyen fürtök lesznek rajta, és mutatta azt a gyerekverő óriási nagy kezét. Ettől beindította a fantáziámat, hogy szuzanyám, és akkor hogy lesz a bobor? Hát ezt majd később fogod megtudni, fiam, amikor majd érdekel is. Hát engem már akkor érdekelt, ugye? Van nekünk egy közös barátunk, Aranyosi Petével, ő annyit kérdezett Bélától, te Béla, te mióta iszol? Ennyi volt a válasz, apám 5 éves koromban jött rá. És körülbelül 5 éves lettem én is, amikor lebotorkáltam a pincébe, csak nem tudtam meglopni a saját borunkat, mert észrevették. Egy kicsit megvertek, de érdekelt egyébként, hogy hogy készül a szőlő, meg hogy hogy lesz ebből majd tényleg bor, amire egyébként az általános iskolában veszik rá először az embert. Ugye az őszi szünet az arról szól, hogy elvittek bennünket mezőgazdasági munkára, azt mehettünk szüretelni. Én nem emlékszem rá, hogy Szentes környékén bármikor is lettek volna hegyek, ezért lefüggönyözött busszal vittek bennünket olyan hosszan, hogy mire odaértünk, nem érdekelt, hogy vannak-e hegyek, azt láttuk, hogy hegyekben vannak szőlők, és azt kellett letépni, levágni, vagy bármilyen technikával begyűjteni egy ládába. Én ólókezű Eduárddal képeztem magamat, mert 2 oldalon vágtam, mert meg volt határozva, hogy 20 ládának kell lenni a normának. A mi osztályunknak 20 láda volt a normája, az egész osztálynak. Ez Csaba barátom érte el, mert ő egyedül szedett 20 ládát, a többiek rohadtul nem csináltak semmit. Én meg úgy voltam vele, hogy ha az összes szőlőt szétvágom, akkor jövőre majd nem kell jönni, mert én meg akartam kóstolni, a fene akart részt venni a munkába, a fene, aki megeszi, hogy már izomlázom volt az első naptól, és aztán gondolkoztam, hogy a második napon nem olyan norma nincsen, meg egy ládám sincsen, és valahogy oldalra néztem, azt megláttam Csaba hátra hagyott 5 ládát, hát mondom, ez valahogy mindjárt át fog vándorolni hozzám, sokkal kevesebbet kell dolgozni, ha szerencsém van, mire áthozom, már bor lesz, és akkor nem kell abból se osztani senkinek, így aztán átszaladtam volna, jobban mondom, mert a lemenő nap fényében nem láttam a szőlőnek a vezérdrótját, amit ugye én magam kopaszítottam le ólókezű Eduárdként, így aztán fennakadtam egy picit, így a homlokomat vágta ketté, de gyakorlatilag bele tudtak volna kukkantani az agyamba, hogy nincs benne semmi. Pedig volt, mert történeteket azért kaptam Küklós tanár úrtól, tehát engem történelmileg ellátott adatokkal. Ő azt mondta, hogy a magyar történelemnek a legnagyobb pillanata, hogy az mindig a borfogyasztással volt összekötve. Szóval a Dugonistitus nem leugrott a törökkel, hanem az egyik hülye asszony a szurok helyett a szőlős ládát dobta ki, az Dugonis után ugrott, hogy azt meg nem! megkapta a ládát, meg öt törököt vitt magával, mert öt török meg öt görög, az legalább öt pohár lesz majd később. Mindenesetre ugye utána fényezni kellett a történelem nagy pillanatát, de azt mondta, hogy nem véletlen volt az, hogy Kinizsipár a malomkővel emelte fel a királynak azt az egy poharat, hogy ne lássa alatta a hordót, nehogy megkívánja, hogy el tudja tokorni, rohadtul nem érdekelt, hogy milyen nehéz, csak neki is jusson valami. És aztán nagyon-nagyon sok ilyen történelmi pillanatot mondott el. Tehát ő az ő elméleteit belém itatta, ha bele tudtak volna nézni az agyamba, ezt látták volna az igazi történelmet, nem, de hát nem belenéztek, hanem titkoltam azt, hogy elkapott engem a vezérdrót, mert hát a ládát meg kellett szerezni valahogy véráldozat árán is, úgyhogy kettőt át tudtam menteni, azt még élve át tudtam húzni, aztán rogytam össze, de aztán a tudat bennem maradt, hogy de ott van még három láda, nehogy másé legyen arra a életbe, úgyhogy nekifutottam újra, mert nem tanultam a történelemből. És hát valahogy ugrani akartam, mert azt gondoltam, hogy ha át tudom ugrani a vezérdrótot, akkor csak a lábam vágja ketté, de lesz a kezem maradjon, mert azzal lehet inni. Így aztán átvágta a szemhéjamat a vezérdrót, annak nem örültem igazán, mert nem láttam onnantól kezdve semmit. És azt se tudtam, hogy átvittem a ládát, vagy nem. A következő pillanat engem a kórházba ébresztett fel. Szentesen vannak orvosok, de sokkal inkább a felcserre bízzák rá a műtétet. Így aztán bennünket Rudi műtött mindenért. Rudi az egy fergetegesen jó fickó volt, amikor nekem varta össze a szememet, előtte szeszt öntött bele, hogy érezzem, hogy mennyire tud fájni. Most láttam, összerezzentek egy páron, én csak annyit kérdezem, hány fokos. És úgy voltam vele, a másik szememmel még meg tudom nézni az üveget, de ugye itt oktatást kaptam az öt öltés alatt, amíg összevarta a szemhéjamat, hogy pusztultam volna inkább el, hiszen loptam. Meg is érdemeltem a fájdalmat, most ne ordíts, csak akkor ordítottam volna, amikor futottam, mert akkor le is lőnek, azt mondja. És utána vissza tudtam kérdezni, de a norma meg lett. Tehát ugye a többi az engem igazán nem érdekelt, mert onnantól kezdve boldogát tett a dolog, hogy én most felmentett vagyok, tehát nem kell dolgoznom. Nekem volt olyan katonatársam, akit egy hétre hazaengedtek szabadságra, és az egy hét alatt megérelte a szőlőt, megmetszette, megtermesztette, kiforrasztotta, utána leszűrte, és Marmonkannába visszavitte, ugyanoda a laktanya mellé, és mint más a krumplit, ő úgy ültette el a 20 literes marmonkannákat, ott, ha katona kijutott a laktanyából, józanul már nem ment vissza, az biztos. 10 métert tett meg, nem jutott el a faluig, és már csak fordulni tudott, hogy engedjetek be. Tehát, ha eljutott a faluig, soha az élete nem jött már vissza, és hát ugye Kecel környékén iszonyú sok hegy és tőke van, tehát valószínűleg ennek volt köszönhető, hogy egy hét alatt a teljes fázist meg tudta csinálni. De ezt nekünk elmondta, hogy hogyan kell ezt elérni, és mondta, hogy ha nincsen szőlő, de van vesző, meg cukor, abból is lesz bor, mindegy, teljesen. És hát azt mondtuk, hogy ha egyszer leszerelünk, akkor mi elmegyünk hozzá egy ilyen tovább képzésre. El is jutottunk, hát hogy ne mondjam, hogy a végtelen minőségű borokat találtuk az asztalon, ahogy elő volt a készítve, ugyanúgy, ahogy a bormutatóval nyitottam. Egy pici rettentő savanyúval nyitottunk, azt mondta, hogy ez nem látott még szőlő se, de a héját se. De érezhető benne a maligán fog. És ugye megkóstoltuk, azt adott életben annyit mondott, nem szabad csak egy pohárral inni belőle, mert elviszi azt a kicsike történelmi tudásodat is, ami addig volt. De kóstoljuk meg ezt a másikat. Megkóstoltuk ezt a másikat, utána megkóstoltuk a harmadikat, hogy összehorpadt az arcunk, és ekkor jutott eszébe, hogy enni kell közbe, és ott volt a helyi ember, akit mi csak úgy hívtunk, hogy droid, és adott neki 126 forintot, hogy szaladjon el kenyérért, meg zsírért, és akkor majd két bor között teszünk sózott zsíros kenyeret, és milyen jó lesz az. És utána elkezdődött tovább az oktatás. Én néztem az órámat, hogy már eltelt 1:24 óra. Itt már eljutottunk kétszer addig, hogy a nirvánába éreztük magunkat, és a második nap végén csörögve, zörögve megjött a biciklis ember, ugye a helyi droid. Kinéztünk mindannyian, azt láttuk, hogy nem biciklizik felénk, hanem húzza hátra fel a porba. Az arcán az összes magyar valóság rajta volt sár formájába. Annyiszor esett szerencsétlen el, és ennyit tudott mondani, bocsánat! Hát az kérek, hogy elittem a pénzt. Tehát, hogy 126 forintból hogy lehet ilyen történelmi módon bebaszni? Ezt azóta is kutatják azon a környéken. Ha egyszer ezt valaki megtudja, reméljük elmondja a többieknek is, hogy tanuljon belőle. Ennyit szerettem volna elmondani, mennem kell, mert kifort is szúrnom kell. Köszönöm szépen.
18: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak: Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danko Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelöléssel járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt.
0: Időjárás.
1: Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél. Délután már 29-35 fok is lehet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
2: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Minden hétköznap reggel hozunk érdekes és változatos témákat nektek a pszichológia világából. Az új tudományos eredmények bemutatása révén szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az életviteletekben akár ti is hasznosítani tudjátok ezeket az új információkat. Most zene következik, aztán pedig hozzuk az érdekes témákat nektek.
2: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ilyen nap a legjobbakkal, ez a Balaton Rádiónak a pszichológiai tematikus magazin műsora, a Pszichoaktív, és üdvözlöm Robit itt a stúdiónkban.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Első témánk a túlingerlésről fog szólni, azaz, hogy hogyan hat ránk a mindennapjainkban minket érő internet használat, vagy okostelefon használat, illetve lehet-e káros a túl sok információ.
1: Igen, ezzel azért minden nap találkozunk ezekkel a dolgokkal, úgyhogy szerintem mindenképpen hasznos lesz. Figyeljük ezt a néhány pár percet, és akkor hát, ha olyan információkat fogunk ebből megtudni, amit az életünk során hasznosítani tudunk.
0: Akkor csapjunk is bele! A mai ember átlagosan háromszor annyi információ dolgoz fel és fogyaszt el egy nap, mint 1960-ban tette. Mára ez a növekedés alig, hanem még drámaibb képet mutat. Mert régen még nem volt mindenkinek a zsebében okostelefon filléres mobil internettel.

0: Az internet miatt másként kommunikálunk, szórakozunk, tanulunk, dolgozunk, vásárolunk. Alig van olyan része az életünknek, ami ne alakult volna át gyökeresen az utóbbi 20-30 évben. Azt, hogy a digitális kor átalakítja az agyunkat, egészen szó szerint kell érteni. Az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet felmérésében ugyanis 4500 9 és 10 éves gyerek agyát vizsgálták képalkotó eljárásokkal, és azt találták, hogy akik sokat töltenek monitor előtt, vagy okostelefonoznak, azoknak másként fejlődik néhány agyterületük. Például az agykéreg érzékszervi információkat feldolgozó része. Azt még nem igazán lehet megmondani, hogy ez pozitív vagy negatív változás, de változás. Az átalakulás egyébként nem egyedülálló dolog. Agyunk bámulatosan rugalmas szerkezet, más típusú igénybevételre úgy reagál, hogy átdrótozza magát. A 2000-es évek elején például a londoni taxisoknál mutatták ki a hippokampusz megnagyobbodását, annak hatására, hogy a város teljes térképét memorizálniuk kellett. Hát manapság ugye ma már az okostelefonok és a GPS valójában gondolom ezt a hatást kiváltja, de az információ áradatnak vannak ennél kellemetlenebb hatásai is. Az információ túladagolására agyunk ugyanúgy reagál, mint bármi másra, ha sokat kap belőle, megemeli az inger küszöbünket. Ennek következményei az utóbbi pár évben átalakították a világot. Az interneten, főleg a közösségi médiában az embereket sokkal több információ veszi körül, mint amennyit fel tudnának dolgozni. Viszont fel akarják dolgozni. Ez alapvető evolúciós késztetés, még abból a korból, amikor az információ feldolgozásától függött, hogy a kardfogó tigris vacsorájaként végzi-e az egyszeri ősember. Az agyunk számára a legnagyobb kihívás ma, hogy a tengeri információból kiszűri az igazán fontosakat. Ebből egyenesen következik, hogy a koncentráló képességünk időtartama durván lecsökken, vagyis hamarabb jön el az a pont, amikor elveszítjük az érdeklődést valami iránt. Az írott szövegnél ez a kutatások szerint átlagosan 8 másodperc. Ha ennyi idő alatt a szöveg nem kelti fel az olvasó érdeklődését, elkalandozik a figyelme. Ez átlagos olvasási sebesség mellett nagyjából 30 szót jelent. Az információ túltermelési válságban az emberek figyelme és bizalma lett a legértékesebb erőforrás. A közgazdászok ezt figyelem alapú gazdaságnak hívják. Elméletük szerint a technológiai fejlődés hajtja a társadalmi evolúciót és határozza meg azt az erőforrást, amiből korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, de mindenkinek szüksége van rá. Akinek ebből a legtöbb van, annak a legnagyobb a hatalma. A történelem során ez volt már termőföld, arany, olaj. A 20. században egyre inkább a tudás és az információ, most pedig a figyelem. Aki megszerzi, az nyert, azé a hatalom. A szószoros értelmében gondoljunk csak bele, miről szól egy modern választási kampány. A médiában ennek a jelenségnek a következménye a némiképp félrevezető, irracionális túlzásaival kattintásra csábító címekkel operáló úgynevezett clickbait újságírás és a fake news, tehát az álhíreknek az előretörése. A clickbait persze nem mai találmány, ahogyan az álhírek és a propaganda sem az. A változás csak annyi, hogy a figyelem alapú gazdaság korában ezek sokkal hatékonyabban működnek, mint eddig bármikor. A tartalom sok aggasztó mellékhatása, hogy az emberi agy belefárad az információ igaz vagy hamis voltának ellenőrzésébe. És egy idő után inkább elfogad mindent igaznak, amiről szeretné, hogy igaz legyen. Ami beleillik a világnézetébe, ami támogatja az előítéleteit. A közösségi média algoritmusai pedig éppen úgy működnek, hogy mindenkinek olyan tartalmakat adnak, amilyeneket az illető szeret fogyasztani. Az állandó megerősítés, a pozitív visszacsatolás pedig óhatatlanul is az extrémitások felé tolja az embert. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, hozzád fordulok kérdésemmel, hogy szerinted mi az, ami a figyelmünket ennyire leköti, és mi lehet az oka annak, hogy ma a figyelem a legértékesebb erőforrás, és a Facebook, a YouTube és egyéb közösségi oldalak vagy internetes alkalmazások folyamatosan a figyelmünkre hajtanak.
1: Igen, tehát akarva, akaratlanul is belebotlunk ezekbe a tartalmakba. Tehát már onnantól kezdve, hogy a mindennapjaink során ugye nyitottak vagyunk az új hírekre, nyitottak vagyunk a híradásokra, és használunk elektronikai eszközöket, mint a televízió, az internet használat, ugye laptopon, telefonon, bárhol. Azzal már beléptünk ebbe a világba, ahol az információ áradat úgymond ránk zúdul. Na most az, hogy mi ezt hogyan tudjuk kiválogatni, vagy nyitottak vagyunk-e rá, azzal már nyitottak vagyunk, hogyha mi bekapcsoljuk a tévét, azzal már nyitottak vagyunk, ha mi telefonon keresztül olvasunk hírportálokat, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy a mai világban ugye a rajongók, a nézők száma az, ami itt mérvadó, méghozzá azért, mert minél több nézővel vagy rajongóval rendelkezik egy adott csatorna, egy adott szájt, egy adott társaság, annál inkább híresebb, nézettebb, és akkor egy kicsit a gazdasági oldalára kanyarodjunk el, hogy ugye reklámoznak is ezek a társaságok, tehát rengeteg reklámot látunk, ami végül is azoknál a csatornáknál lesz népszerűbb, és azoknál a csatornáknál fognak reklámozni, akiknél több a néző, vagy több a hallgató, vagy többen kíváncsiak arra az adott csatornára. Na most ebből kifolyólag ugye megvan a reklám. A reklám ugye az pénz az adott társaságnak, tehát kvázi. Minél több nézőt kell szereznie, annál magasabb lesz a bevétele. Aki pedig reklámoz, az pedig saját magát szintén megpróbálja feljebb, magasabb szintekre emelni. Hogy mi miért is vagyunk ennyire információéhesek? Hát azért, mert kíváncsiak vagyunk mindannyian, hogy mi történik a nagyvilágban. Ehhez szoktunk hozzá, ebbe így, mint egy gép szalag így belekerültünk, tehát akarva, akaratlanul, még ha nincs is telefonunk, és nem is használunk internetet, de televíziónk sincs, és rádiót sem hallgatunk, akkor is kilépünk az utcára, és a hatalmas nagy molinók, plakátok, bármi velünk szembe jön, ami úgy szint reklám. És nagyon sokszor mi kíváncsiak vagyunk arra, nyitottak az emberek arra, ami egyébként egy társalgási téma is tud lenni, tehát mondjuk egy vicces reklám például. Én külföldön már láttam olyan reklámokat, amiket én magam is alig vártam, hogy újra megnézhessem, mert egy aranyos, egy vicces, és mégis felkelti az emberek figyelmét, az enyémet is felkeltette. Tehát, hogy igazából ez egyfajta kikapcsolódás tud lenni, az, hogy én információt gyűjtök. Nagyon fontos az most már majdnem, hogy elvárás egy társaságban, hogy tisztában legyen a mindennapi eseményekkel, akár politikai, akár környezettudatosságról beszélünk, környezetvédelem, vagy egyszerűen a hétköznapi helyzetek. Tehát vannak olyan komoly események, amik úgy felrázzák az emberiséget, és ezek az események többnyire egyébként negatív hozamúak, de erről beszélnek az emberek, és beszélnek, és aztán mindig, tehát ez egyfajta kommunikációnak az alapja tud lenni, az, hogy mi az információt, amit szerzünk a tévéből, újságból, telefonról, internetről, azt mi felhasználjuk egy kommunikációs eszköznek, mert hogy egy társaságban miről beszélgettünk, hát hogy hallottad-e, hogy ez a celeb, ez most éppen azzal szakított, de mekkora nagy valhé van belőle, hogy már egy új párja van. Tehát, és akkor ez egy beszélgetés alapja. Aztán ugye nagyon kínos szituáció tud lenni az, amikor valaki nem tud hozzászólni, ami egyébként nem negatívum, és nem egy rossz dolog, csak egyszerűen nála a sok-sok információból pont az egy maradt ki, és pont ahhoz nem. De aztán lehet, hogy tud ő is mondani olyat, amit viszont a többiek nem tudnak. Szóval én azt gondolom, hogy miért is vagyunk ennyire információéhesek, hát talán azért, hogy be tudjunk illeszkedni egy-egy társaságba, be tudjunk illeszkedni a munkahelyi környezetünkben, és az, hogy környezetünkbe, és az, hogy egyszerűen ne érezzük magunkat kirekesztetnek. Tehát mindig legyen valami téma, amiről lehet beszélgetni, mert nagyon jó így az egymás életéről is beszélni, meg tök jó, de azt tudjuk jól, hogy egy ilyen baráti társaságban csak szóba kerülnek a hétköznapi témák is. Hát nem beszélve egyébként egy-egy választási kampányról, vagy bármiről, amikor aztán az így több százszorosára, ezerszeresére növeli ezeket a témákat, illetve hogy azokat a beszélgetéseket, amik ezzel kapcsolatban történnek. Úgyhogy érdekes, de hát ebben élünk, ez a mi világunk.
0: És az is a mi feladatunk, hogy ki tudjuk választani, hogy mi a valós hír, meg mi az, ami álhír, vagy csak magába véve egy hamis hír. Egy másik témával fogunk tovább jönni, és arról fogunk majd beszélni, hogy a gyerekünk jó-e, hogyha tökéletes, vagy ha mi azt gondoljuk róla, hogy tökéletes, érdemes lesz velünk maradni itt a Pszichoaktívban.

0: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-nai.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt.
2: Időjárás.
3: Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok is lehet.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. Most arról fogunk beszélni, hogy árthat-e a szülő azzal, hogyha a gyermekét a piedesztára emeli, illetve túl sokat dicséri, vagy nem megfelelően. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint nem lehet túl szeretni egy gyereket. Nem az a gond, hogyha egy gyereket nagyon szeretik a szülei, inkább az, hogy sosem támasztanak vele szemben korának megfelelő elvárásokat, mert mindig tökéletesnek látják őt. Ráhagynak dolgokat, és ők mennek utána, nem szabnak határokat. Nem a hibát kell keresni egy kisgyerekben, hiszen mindegyikük egyedi, szeretetre méltó és bizonyos értelemben tökéletes. Inkább arról van itt szó, hogy ha a szülő nem állít kereteket, korlátokat, akkor csak úgy tűnik, hogy ezzel teszi a legjobbat a gyermekének. Valójában árt neki, hiszen a gyerek megy a maga feje után, és majd később az óvodába, iskolába kerülve fog kiderülni, hogy korántsem elég az ő tudása, vagy nem elfogadható a viselkedése a közösségben. Ha a szülő úgy dicséri a gyerekét, hogy azt fejezi ki, hogy ő a legjobb, a legügyesebb mindenben, annak keserű csalódás lesz a vége. Gyakran találkozhatunk olyan gyerekkel, akit sztárolnak a szülők vagy a nagyszülők. Újjongva megtapsolják a picit, amikor az első lépéseit megteszi, vagy ha sikerül a bilibe kakilnia. A szinte extázisba esett felnőttek tapsa a jutalma akkor is, amikor szépen színez, egyedül felöltözik vagy okosat mond. Úgy tűnik, minden, amit tesz, ámulatba ejtő, átlagon felüli. Ezt közvetíti a család, és magáról is úgy kezd gondolkodni, mint akinek kevés erőfeszítéssel minden nagyszerűen sikerül. Aztán jön a fekete leves. Bekerül az iskolába, ahol még néhány hasonlóan jó képességű gyerek fog tanulni az osztályában, vagy akár kiemelkedőbb is. Így lesznek ott olyanok, akik szebben írnak, akiknek hamarabb elkészül a matek példájuk, akik csengőbben énekelnek. Nem a család kicsi kedvencére fog irányulni az összes figyelem, és neki fájdalmas tapasztalás útján kell majd rájönnie, hogy a neki közvetített, róla tükrözött kép hamis volt. Nem igaz, hogy ő szaval a világon a legszebben, ha az osztálytárs nyeri az iskolai szavaló versenyt. Nem igaz, hogy ő a legszerethetőbb kisgyerek a földön, hiszen a tanító néni kedvence valaki más. Az iskolai élet beköszöntével olyan társas közegbe kerül ki a gyermek, ahol óhatatlan az összehasonlítás, és ahol a kiváló képesség nem számít egyedinek vagy különlegesnek. Ezért érdemes a reális alapokra törekedni a dicséretben is. Lehet dicsérni a gyereket, de nem kell sztárolni. Szabad szóbeli megerősítésben részesíteni, de olyankor inkább az erőfeszítést méltassa a szülő. Ahelyett, hogy ilyeneket mondana, hogy de okos vagy, lehet azt mondani, hogy látom, sokat törted a fejed ezen, és sikerült is megoldanod. Így nem a vele született adottságokat hangsúlyozza a szülő, hanem sokkal inkább a szorgalmát, az ambícióját, a kitartását. Ezzel segíteni lehet, hogy a gyerek ne torpanjon meg az első kudarcnál, ahol kiderülhet, hogy mégsem olyan okos, hogy legyen kedve nehezebb feladatokat is vállalni. Minden szülőnek érdemes odafigyelnie, hogy a visszajelzések igazodjanak a gyermek életkori szintjének megfelelő képességeihez. A korlátok és keretek személyre szabásával a szülő olyan biztonságos légkört tud teremteni, amelyben harmonikusan alakulhat a gyermek személyiség fejlődése, így nem kell majd megélnie a fájdalmas lepottyanást a piedesztáról. A dicséret lehet címke is, és a rosszul dicsért gyermek skatujába szorul. A címkézés olyankor is kerülendő, ha pozitív a tartalma, hiszen a folyamatos egyféle dicséret erősíti a gyermek magáról kialakított hamis képét. Tehát akár lehessen egy kislány bátor, és akár mondhatjuk azt is, hogy egy kisfiú érzékeny. Robi, ugye arról van itt szó most, hogy fontos az, hogy jól dicsérjünk. Ugye egy gondolat az, hogy legyen a dicséret ne az adottságokra irányuló, hanem inkább a törekvésre, a viselkedésre, a kitartásra, az erőfeszítésre. Mi az, ami szerinted még akár fontos lehet egy dicséret folyamán, hogyha egy szülő arra törekszik, hogy hogyan tudna jobbat tenni a gyermekének?
1: Igen, az, hogy tökéletes gyerek, az, és hogy tökéletes ember olyan tudjuk jól, hogy nem létezik, mert hogy mi folyamatosan formálódunk, és mindig meg kell látnunk azt, hogy éppen mifelé formálódunk, és mifelé formáljuk a gyereket is ezzel együtt. Illetve hát azért hozzá kell tenni, hogy a tökéletesség érzése, akár magam, én saját személyemben, akár a gyerek személyében, az okozhat egyfajta túlzott önbizalmat, amit vagy a gyerek, vagy én, mint szülő fogok majd érezni, és a külvilág számára ez nem biztos, hogy teljesen pozitív lesz. Az, hogy hogyan lehet a gyereket biztatni, az én úgy gondolom, hogy a mindennapok során, tehát egyenletesen, és nem csak egyszer-egyszer, tehát nagyon fontos a folytonosság ebből a szempontból, mert nem csak az adott pillanatban, tehát nem csak egy alkalommal kell megdicsérni, és azt mondani, hogy igen, ez nagyszerű volt, igen, ez jó volt, és akkor majd egy-két hónap múlva majd megint kap egyet, egy dicséretet, hanem próbáljunk meg azért a hétköznapok során azért észrevenni olyan dolgokat, amit igenis jól csinál a gyerek, vagy jól mond, vagy olyan dolgokat mond, amin felkapjuk a fejünket, hogy egy ilyen korú gyerek hogy mondhat ilyen okos dolgot, és hogy rakhatja ezt össze logikailag. Tehát nyugodtan mondjunk olyan dicsérő szavakat, vagy olyan mondatokat, amik számára azt fogják tükrözni, hogy igenis, én most ezt jól csináltam. Nagyon sokat számít az, hogy kapsz-e valamilyen visszajelzést, ugye felnőttként a munkahelyedről, a baráti társaságodból, illetve hogy kapsz-e valamilyen visszajelzést arra vonatkozóan, hogy igen, mit is gondolnak rólad az emberek. Ugyanez fontos a gyerek számára is, tehát az, hogy ő még elindult egy úton, de hogy neki kellenek azok a kis visszajelzések, hogy igen, most én jót csinálok. Nem tudatosan, mert azért a gyerek nem arra fog gondolni, hogy igen, én most ezt jól csináltam, jól mondtam. Ő mond valamit, viszont arra nekünk kell szülőként reflektálnunk. El lehet hagyni egyébként a dicséretet, el lehet hagyni azokat a szavakat, amik számára önbizalmat adnak, de mindig figyelnünk kell arra, hogy azért legyen meg az a minimális támogatás a gyerek számára, ami számára biztonságot fog nyújtani a szülői oldalról. Tehát azzal, hogy én dicsérem, azzal, hogy én elmondom, hogy ezt jól csináltad, azzal megerősítem azt, hogy igen, ezt a tevékenységet te tudod folytatni így, ebben a formában, vagy így kell gondolkodni, vagy igen, nagyon jól tetted, hogy nem ültél be a másik egy idegen autójába, pedig haza akart vinni, minden elismerésem, ügyes vagy. Tehát, hogy ilyen dolgokat vegyünk észre, és nem feltétlenül tárgyi jellegű, mert nagyon sokan egyébként tárgyi jellegű ajándékokat, vagy egy játékot, vagy egy kis autót, vagy egy kis babát, vagy bármit adnak ilyenkor. Nem gondolom azt, hogy ez az egyetlen módja a dicséretnek, illetve az annak, hogy valóban elhitessük a gyerekkel, hogy az adott dolgot jól csinálta. Kellenek azok is egyébként, de hogy akár egy közös program, vagy na azért, mert jó lett a fél éves bizonyítványod, és ez tényleg valóban büszkék vagyunk rád, és akkor csinálunk egy nagy családi pezsgőzést, ami gyerekpesgőből áll, és milyen nagy dolog az, milyen egy pozitív dolog az a gyereknek, hogy látja a tévében, amikor sikert ér el valaki, és pesgőt bontanak,
0: és hogy most az ő tiszteletére.
1: Az ő tiszteletére, igen, és teljesen mindegy, hogy ez most alkoholmentes vagy alkoholos, maga az érzés, a ceremónia, az, hogy az üveg is ugyanúgy néz ki, és kocintás van, és még finom is. Tehát ilyen dolgok, tehát próbáljunk meg egy kicsit úgy kezelni dolgokat a gyerek életében, ami tudjuk jól, hogy nekünk felnőttként is nagyon sokat számít, és mondom, tehát nem tárgyilagos, még lehet, hogy ki sem kell mondani semmit, hanem egyszerűen meglepni egy pezsgőzéssel. Tehát nagyon sokszor ez is sokat dob az egészen, és érdemes És ez csak egy példa a sok közül.
0: Arról beszéltünk, hogy mi lehet az előnyös dicséret egy gyermek számára, hogy a realitások talaján maradjunk. A következő témánk az evésről fog szólni, pontosabban majd a kajakómáról, úgyhogy érdemes lesz továbbra is minket hallgatni itt a Pszichoaktívban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díj nyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
0: Időjárás.
1: Ma is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántól nyugati északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.

Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a következő témánk a pszichológia világából, az evés pszichológiáján belül a kajakóma kifejezés lesz. Ugye ezzel gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szinte mindenki találkozott már. Vannak olyan szükségszerűségek, amelyek megkötik a dolgozók kezét, leginkább ilyen az időprés, akár azért, mert az ebédszünet nem elég hosszú, akár azért, mert a feladatok össze-vissza szóródnak a napon és a városon, országon belül, amihez közlekedni kell, vagy pont belelógnak a hagyományos ebédidőbe. Sok helyen kihívás, hogy van-e a közelben megfelelő színvonalú étkezőhely, elfogadható áron, vagy van-e kellő kapacitású belső konyha, étkező, ahol kulturált körülmények között lehet elfogyasztani az otthonról hozott ebédet. Sokan pedig az ebédidőt sem akarják elvesztegetni, és inkább azt is a gép előtt majszolva töltik el. Az egyik legfontosabb alapszabály, amit a szakemberek osztanak, hogy a nehéz ebédeket hagyjuk hétvégére, munkaidőben nem szerencsés megterhelni a gyomrot. Aki a kevésbé fegyelmezettek közé tartozik, biztosan tapasztalta, hogy a komoly ebéd után a munkaidő második fele alig-alig bánszorog. A hatékony munkavégzésre csak jó néhány óra múltán nyílik ismételten mód, aztán pedig hip-hop vége is a munkaidőnek, számos elvégzetlen feladatot maga után hagyva. Az ebédet követő inaktív állapotot közkeletű nevén kajakómának nevezik, és ez az időszak az üzleti trénerek rémálma is, akik számtalan energizáló játékos feladattal próbálják kihozni a kataton állapotból a tréning résztvevőit. A konferenciákon is az egyik leghálátlanabb előadói időpont a közvetlenül az ebédet követő első előadás. Vicces módon a másik leghálátlanabb pedig éppen az ebéd előtti, mert akkor meg már mindenki az óráját lesi az ebéd miatt. Nehéz a küzdelem a civilizáció és az evolúciós ösztöneink között. A könnyű ebéd leginkább salátából, levesből, nem túl lisztezett főzelékből állhat, vagy sovány hús zöldségkörettel, de nem ördögtől való a szendvics ebéd sem. A tésztaételek és a zsíros húsételek számítanak a legkevésbé jó választásnak. Noha az ebéd, a főétkezés, a napközbeni evésre is áll a dietetikusok jó tanácsa, hogy minél többször együnk, akár 5-6 a nap folyamán, de mindig csak keveset. Érdemes tehát megbarátkozni a 10 órai és az uzsonna fogalmával is. Nagyon javasolt, hogy a kisétkezések sorában szerepeljen friss gyümölcs fogyasztása is, ami átlendít a következő étkezésig, és nem terheli túl a szervezetet, ráadásul megoldódhat vele a kellő folyadék, vitamin és rost bevitel is. A gyümölccsel kevésbé jól ellátott évszakokban és persze az egész év során jó választása ropogtatható nyers zöldség is, a répa, a zellerszál, a karalábé és a kígyóborka. A kisétkezésre praktikus megoldásnak számítanak a joghurtok is. A rendszeresség és a minőségi hozzávalók a két legfontosabb feltétele a megfelelő munkahelyi étkezésben. Ezek befolyásolják az egészségünket, és nem mellékesen a munkateljesítményünket is a nap folyamán. És ha már az egészségnél tartunk, a kávéfogyasztást még akkor is érdemes visszafogni, ha egyébként az a közösségi élet egyik része a cégnél. Szerencsésebb zöld teával és megfelelő mennyiségű folyadékkal segíteni a szervezetünket és éberségi fokunkat a munkaidő alatt. Természetesen méltányolható az a hagyományos megközelítés is, amely szerint az ebédszünet mindenki számára szabadon felhasználható idő, a munkavállaló azt tesz vele, amit szeretne, akár kiszaladhat befizetni a gyerek úszóedzését, vagy átiratni végre a gázórát az ügyfélszolgálaton. De amíg a táplálkozás az emberi szervezet létfontosságú eleme, az üzleti szervezetnek egyúttal cégkultúra építési lehetőség is. Számtalan jó hazai és nemzetközi példa van arra, hogy az étkezést milyen módon lehet a közösségépítés részévé tenni, milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy a munkavállalói élményt növelje, vagy akár közvetítse a munkáltatói márka üzeneteit. Tehát, Robi, ugye itt azért pár ötlet már felmerült. Tehát az például, hogy ne együnk nehéz ebédet. Vagy például... Együnk többször keveset.

0: többet, ami kevésbé terhel meg. De munkahelyen mi lehet az szerinted még, amire azért érdemes figyelni? Vagy érdemes tenni azért, hogy a kajakómát elkerüljük?
1: Igen, szerintem nagyon sokan most itt felsziszentek, amikor meghallották ezt a témát, mert hogy én nem gondolnám, hogy van olyan, aki ezzel még nem találkozott életében, ezzel az esettel, akár munkahelyen, akár otthon. Az, hogy mit is tegyünk ellene, hát az, hogy ne együnk nehéz ételt, az igen, az egyértelmű, hogy ezzel próbáljunk még vigyázni, meg ugye hát nem is túl szerencsés, ha mondjuk ilyen töltött káposztát viszünk be a munkahelyre, vagy nem tudom, egy jókai bablevest, bár mondjuk láttunk már arra is példát, tehát, hogy ott azért többen vagyunk, és azért ezeknek az élelmiszereknek van egy olyan, hát nem kellemetlen illata, vagy hogy finoman fogalmazzak, ami nem biztos, hogy a többieknek teljesen jó, de hát láttunk már erre példát, hogy azért egy töltött káposztát is, vagy székely káposztát is hoztak a kollégák, azzal sincs igazából semmi probléma. Azért az megvan, hogy mindig, amikor főznek, tehát aki beviszi az ételt a munkahelyére, az azt fogja vinni, amit otthon főzött, vagy otthon készített. Na most ott is meg kell próbálni a változatosság medrében egy kicsit végezni a dolgunkat. Éppen ezért előfordul az, hogy azért nehezebb kajákat is, ételeket is bevisznek a munkahelyre. Ez is lehet opció, hogy figyeljünk erre, hogy ezt kerüljük el. Illetve hát az, hogy amennyiben kialakult a kajakóma, az lehet egyébként egy könnyebb, de olyan finom ételtől is, amiből egy nagyobb mennyiséget eszünk értelen. Ebben az esetben egyébként nem biztos, hogy a legjobb az, hogyha leülünk az székbe, és akkor folytatjuk, vagy igen, folytatjuk a munkát, mert azt fogjuk észrevenni, hogy kattintgatunk jobbra-balra. Most gondolok én itt az irodai munkára, és akkor azt veszük észre, hogy nem haladunk egyről a kettőre. Tehát általában, amit javasolnék, az, hogy amennyiben van rá lehetőség, szellőztessünk egyet az irodába, engedjet, lehet tél vagy nyár, teljesen mindegy, friss levegő legyen, hogyha nem tudunk kimenni esetleg az utcára vagy az udvarra, akár dohányzunk, akár nem. Aki dohányzik, az ugye annak egyértelmű ilyen esetben, hogy akkor kimegy, kiszellőzteti a fejét, és akkor talán ez a kajakóma, ez nem jön majd elő a munka folyamatok során, de aki meg ezt nem tudja megtenni, annak egy gyors szellőztetés, egy kis mozgás, akár én nálam mondjuk a kávé az bejött, a zöldte az kevésbé, mert az ugye vízhajtó hatású, tehát akkor az igazából hátráltatja is a munkát valamilyen szinten. Úgyhogy tehát mindenképpen valami olyan gyakorlatokat, vagy egyszerűen a levegő. Szerintem az, hogy a tiszta, friss levegőn legyünk egy 5-10 percet, vagy szellőzön át az iroda. Aki fizikai munkát végez, ugye annak viszont talán ez nem jelentkezik, mert mozgásban van, tehát a teste az igazából figyel arra, hogy ne keletkezzen egy olyan állapot, aminél mondjuk állva elalszik, vagy menet közben elalszik, ezt nehezen tudom elképzelni. Az a fáradtság az biztos, hogy megvan, tehát az, amikor egy kereskedelemben dolgozó ember megebédel a kis irodában, vagy a kis ebédlőben, és akkor utána, hát akkor menjünk vissza dolgozni. De nem, egyszerűen nem indul meg, nem jön a felállás, hogy most akkor ő felálljon abból a székből, mert hát még akkor, jó, még egy 5 percet, még üljünk akkor. És akkor, na jó, még egy öt perc, tehát nehezen indul meg az egész. Ott is ezt tudnám javasolni, hogy akkor menjünk ki a levegőre, és azt az 5 percet, amit még ott ülnénk szívesen a székben, azt inkább a levegőn töltsük el. És vagy ígyunk egy szénsavas, ezt tudnám még, akinek bírja a gyomra, az egy kólát például, egy szénsavas kólát, ami azért egy kicsit megdolgoztatja a gyomrot és az emésztést is segíti, és ezzel talán egy kicsit ezt a kajakómát lehet mellőzni. Nem lehet teljes mértékben ez ellen tenni, ez jön magától. Igazából magát az időt tudjuk lerövidíteni, hogy hogy mennyi ideig tartson, de kajakom alatt dolgozni biztos, hogy nem ajánlott, mert a hiba faktor az erősen meg tud nőni.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy mit lehet tenni abban az esetben, hogyha a munkahelyen ránk tör a kajakóma, és hogyan tudjuk akár elkerülni ezt az állapotot. Most pedig zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
3: Időjárás.
4: Ma is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántól nyugati, északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked. Back then when I was running out of your place, I said I never wanna see your face. I've been, I couldn't wait to see it again. Balaton Rádió.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a következő percekben egy színes, érdekes pszichológiai hír fog következni a kutatások világából.
1: Az álhírekből emléket csinálunk. A szavazók öntudatlanul hamis emlékeket gyárthatnak álhírek olvasása után, különösen akkor, ha politikai nézeteikkel megegyező tartalmat fogadnak be. A megállapításra az írországi University College Cork, a University College Dublin és a Kaliforniai Egyetem Irvine USA munkatársainak közös munkájából derült fény. A Psychological Science című labban közreadott kísérlet 2018-ban az abortusz legalizálásáról szavazni készülő ír nép kontextusában zajlott. Összesen 3140 szavazással jogosult személyt toboroztak, akiknek 6 hírt kellett elolvasniuk, majd megkérdezték őket, hallottak-e már az olvasott eseményekről, fel tudnak-e idézni konkrét emlékeket. A hírek közül 2 kitalált eseményt ábrázolt a két politikai oldalhoz köthető kétes magatartással kapcsolatban. A résztvevőket ezután tájékoztatták, hogy az olvasott hírek egy része hamis, és feladatul kapták az álhírek kiválasztását. Megdöbbentő eredmények születtek. Közel minden második ember emlékezett vissza olyan eseményre, ami soha nem történt meg, sokan közülük gazdag részletekkel is szolgáltak. Nagyobb valószínűséggel torzított a memória a politikai beállítottsággal megegyező irányban mind a két tábor esetében. Sok résztvevő még azután sem tudta újra szervezni az emlékeit, hogy megtudta, az információk egy része fiktív, illetve olyan részletekről is meséltek, amelyeket az álhírek nem tartalmaztak. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
0: Eme színes érdekesség után, amit most hallottatok, itt a Balatonrádióban, most ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
4: Időjárás.
5: Ma is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást és kellemes kedd délelőttöt kívánok, Szabó Ferenc vagyok. Megkezdtük a maratoni balatoni zenefolyamunkat az aktuális balatoni slágerekkel, friss helyi és közlekedési információkkal. Hamarosan jönnek a helyi hírek, de addig még szóljanak a legnagyobb balatoni slágerek.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton, mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balaton Széplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is, így e problémákat nem lehet félvállról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátás biztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészletgazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Perc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. A korszerű víztisztító technológia bemutatása után most ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Sokak számára lehet ismerős az az állapot, amikor a veszekedések hevében ugyanazok a fordulatok hagyják el a felek száját. Nem tudják átbeszélni a probléma gyökerét, csak saját sérelmeiket és a másik hibáit sorolni. A következőekben Kovács Orsolya tanácsadó anyagát hozom el nektek a Mindset pszichológiai oldalról. Ezen anyag szerint 4 tipikus módon szoktuk elhárítani a minket érő negatív stresszt egy konfliktusban. Az egyik ilyen a hibáztató. Ilyenkor a negatív érzésekre van, aki szinte mindig, van, aki ritkábban hibáztató hozzáállással reagál. Saját érzelmi frusztrációjáért a másikat érzi felelősnek, áthárítja rá az okozó szerepet, majd dühöt él meg iránta, amit levezet rajta. Ilyen esetben segítsünk abban a másiknak, hogy ki tudja fejezni, mi okoz benne nehéz érzéseket. Engedjük beszélni fájdalmas megéléseiről, biztassuk arra, hogy önmaga szerepét kutassa egy adott helyzetben, ne pedig a mi hibáinkat hangsúlyozza. A másik típus a kiengesztelő. Tipikus mondata, nem baj, előfordul az ilyesmi. Beragadó konfliktusokhoz vezethet, ha valaki túl gyakran reagál számára diszkomfortos helyzetekre azzal, hogy a másik csitításába kezd saját igényeinek elhallgatása mellett. Párunkat, ha ilyen természetű, azzal tudjuk segíteni, ha bátorítjuk indulatainak szavakba formálására, igényeinek élesebb megfogalmazására. A harmadik elhárítási mód a gépies. Ez egy szintén gyakori félrecsúszásokat okozó konfliktuskezelési stratégia. Ha érzelemmentesen, puszta rációval közelítünk meg egy problémás helyzetet. Az emögött a reakciómód mögött meghúzódó domináns érzés a félelem. Félelem az érzelmek megosztásától, ami sérülékenyé kiszolgáltatottá tesz a másik embernek. Ha ilyen konfliktuskezelési módszerben vagyunk jártasak, érdemes azzal próbálkoznunk, hogy empátiával belehelyezkedünk társunk nézőpontjába, és megpróbáljuk megfogalmazni, milyen érzései lehetnek, vagy megkérhetjük, erősítse vagy árnyalja meglátásainkat. Az utolsó konfliktus elhárítási módszer a terelő. Az ilyen személyek nagy távolságot tartanak saját érzéseiktől, és másokra is rendkívül nehezen hangolódnak rá, ezért környezetük nehezen alakít ki velük érzelmi tekintetben intim kapcsolatot. Az ilyen személyt érdemes biztosítanunk arról, hogy biztonságban van velünk, a problémákat át lehet beszélni és megoldani, ebből pedig a legjobb, ha közösen vesszük ki a részünket. Az egyik fél számára sem teljesen kielégítő kompromisszumos megoldások helyett érdemes a megértő viszonyulást választani, amelyben megismerjük és elfogadjuk társunk háttérmotívumait. Segítjük a dühre, fájdalomra, félelemre adott reakcióinak tudatosításában. Emellett fontos ránk gyakorolt hatásának megfogalmazása, saját igényeink világos kommunikálása, amivel ugyan növeljük sérülékenységünket, ugyanakkor érzelmi közelségünk szintjét is. A konfliktus spirálból a valódi megértés, elfogadás és intimitás válik hatékony kivezető úttá. A végső konklúzió levonása után a továbbiakban is jövök majd érdekes tudományos érdekességekkel itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban, de most egy pici kis szünetet tartunk.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez volt a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai magazin műsora. Az elmúlt órákban különböző pszichológiai témákat jártunk körbe. A műsorvezetők Ivánkovics Kristóf, Szabó Laura és jó magam Szabó Ferenc nevében búcsúzom most tőletek.
3: A Balatonrádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balatonrádióban.
4: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díjnyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
3: Időjárás.
4: Ma is napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk néhol erős lehet, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos idő várható. A Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk lesz a déli szél, délután már 29-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Ez a Balaton Rádió kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Minden nap beszélünk szinte a boldogságról, de az eléréséhez több út is vezethet. Kicsit utána jártam ennek a témának újra, és összefoglalva pár kutatást, segítségül használva a Mindset pszichológiai szaklapot. A fő kérdés, ami felmerült bennem is, hogy vajon mi tesz minket boldogabbá, ha több pénzünk van, vagy ha több időnk van. Nos, egy amerikai mintán végzett kutatás szerint az emberek 64%-a inkább több pénzzel szeretne rendelkezni, mint sem több szabad órával. Egy másik tanulmány pedig azt találta, hogy az emberek sokkal többször ütik be a Google keresőbe a dollár vagy a pénz megtakarítás szavakat, mint az óra vagy az időspórolással kapcsolatos kifejezéseket. Persze a pénz is hasznos tud lenni, abban az esetben, ha a megfelelő rekreációra, feltöltődésre fordítjuk, például úgy, hogy tárgyak helyett élményeket vásárolunk magunknak. Vizsgálatok igazolták, hogy egy vacsora, egy koncert, vagy épp egy nyaralás boldogabbá tudnak tenni minket, mint egy ékszer vagy valamilyen elektronikai eszköz megvétele. Egy koncert közben sokkal intenzívebb, maradandóbb érzéseket élünk át, mondjuk azzal az állapottal összevetve, amikor az új cipőnkben sétálunk az utcán. Fontos az a tényező is, hogy az élményeink általában más emberekhez kapcsolódnak. Velük közösek, ezáltal a boldogság átélésének egyik legjelentősebb forrását, a kielégítő interpersonális kapcsolatokat táplálják. Persze azt is gondolhatnánk, hogy minél több szabadideje van valakinek, annál elégedettebb az életével, ez azonban nem igaz. A kutatások statisztikája ezzel kapcsolatban egy fordított U-alakú görbét rajzolt ki, ami azt jelenti, hogy egy pont után a túl sok szabadidő épp ellenkező hatást fejt ki, vagyis negatívan befolyásolja az egyén hangulatát. Ennek hátterében többek között az állhat, hogy manapság az elfoglaltság egyfajta státuszszimbólumá vált, és olyan jellemvonásokat társítunk hozzá, mint a kompetencia, vagy az ambíciózusság, illetve az a fantáziánk, hogy az elfoglalt emberek jó anyagi helyzetben vannak. Mindet összevetve, hogyan érdemes tehát eltöltenünk a szabadidőnket? Kutatások nem hoztak teljesen egyértelmű eredményt abban a tekintetben, hogy melyek azok a tevékenységek, amik csökkentik az elégedettség szintjét. Habár az emberek többségek nem hoztak teljesen egyértelmű eredményt abban a tekintetben, hogy melyek azok a tevékenységek, amik csökkentik az elégedettség szintjét. Habár az emberek többsége kevésbé érezte magát

jelentős része már alkalmazza ezeket az elveket és ezeket a nézeteket, és a lehető legtöbb élményt éritek át, és most én is nyújtok nektek egy olyat, ami igazán balatoni lesz.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közül fogok megosztani egyet veletek. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a Balatoni Hal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu. Mi pedig most ismételten olyan zenét fogunk lejátszani, ami talán bízva benne az igényeteknek is megfelelő lesz.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez itt a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az FM 88 héten. Velem is gyakran előfordul, hogy egy-egy zeneszámot annyira megkedvelek, hogy aztán folyamatosan napokon keresztül csak azt a zeneszámot ismételve hallgatom újra és újra. De vajon mi lehet ennek az oka? Milyen tudományos háttér húzódik meg e mögött? Frederick Conrad, a Michigan Egyetem pszichológia professzora és munkatársai elvégeztek egy kutatást, amelyben 204 fiatal férfit és nőt kérdeztek meg arról, hogy mely zeneszámokat hallgatják a legtöbbet. A válaszok között változatos műfajú zenék voltak, pop, rock, rap, country, jazz és klasszikus szerzemények is. Érdekes módon a számok alig ismétlődtek, csak 11 zeneszám akadt, amelyet több személy is említett. A Mindset tudományos szaklap cikke szerint Konrád professzor és munkatársai azt is megkérdezték az alanyoktól, hogy milyen hatással vannak rájuk az említett zeneszámok. Ennek alapján három kategóriába sorolódtak a dalok. A megjelölt számok közel kétharmada vidám, energetizáló, felpörgető hangulatú volt. Ezeknél az ütem és a ritmus voltak a meghatározó elemek. A legtöbb személy hallgatásuk közben dobolt a lábával, tapsolt vagy ütötte a ritmust az előtte álló asztalon. A második kategóriában megnyugtató, relaxáló zenék tartoztak, amelyek segítik a hallgatójukat a koncentrálásban, a stressz előzésében. A harmadik csoportot pedig a keserédes számok alkották. Ezek azok a zenék, amelyek hallgatása közben melankolikus hangulat fog el minket. Egyfajta kellemes szomorúság. Ezekhez van a legmélyebb kötődésünk, és ezeket játsszuk le a legtöbbször egymás után. Akár csak a fejünkben is, vagy dúdolva, ha nem áll módunk meghallgatni őket. Az ismétlés oka sokáig talány volt a kutatók számára. Ennek vizsgálata során arra jutottak, hogy egyrészt életbe lép az a mechanizmus, amely miatt a jutalmazó inger ismétlés során egyre erősebbé, ezáltal pedig egyre jutalmazóbbá is válik. Ez a mechanizmus működik egészen addig, amíg telítődünk az élménnyel. Többé már nem okoz örömet számunkra, ezért inkább újat keresünk. Ez történik azokkal a zeneszámokkal is, amelyeket túlságosan sokszor ismétel a rádió. Egy ideig felvillanyoz minket, ha felcsendül, később pedig már annyira telítődünk velük, hogy alig értjük, hogy lehetünk úgy odaértük néhány héttel korábban. A kiváltságos zeneszámainkkal azonban nem ez a helyzet. Ezeket valami miatt nem mondjuk meg. Különleges és örökérvényű jelentésük van számunkra. Egyes számoknak a szövege, másoknak a dallamvilága ragad magával. Incentív értékük van számunkra, beszippantanak minket egy sajátos hangulatba. Úgy hatnak ránk, mint egy hangulatstimulálószer. Elindítjuk a lejátszás gombot, és már is aktiválódik a kívánt lelkiállapotunk. Segítenek elmélyülni, megélhetjük általuk a keserédes melankóliát. Ráhangolhatnak minket esti kikapcsolódásra. Ez az érzés pedig olykor értékesebb, mint az, hogy mindig a zeneipar újdonságait keressük. Most viszont mi újdonsággal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban, hiszen azért nálunk elég nagy teret kapnak az igazán pörgős és lendületes, fiatalos slágerek.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
0: Időjárás.
1: Ma is gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos, derült, csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az ember társas lény. Mindezek ellenére a 10 évvel ezelőtti statisztikák azt mutatják, hogy a Magyarországon élők 40%-a egyedülálló. A Mindset pszichológiai szaklap szerint milliók keresik párjukat, és sokszor ennek sikertelensége nem a személy tulajdonságaiban, kvalitásaiban keresendő. Az emberek magányosságának egyik oka gyakran az, hogy a társadalomban nem találják meg azokat a csatornákat, ahol a párkapcsolatok szempontjából megfelelő személyekkel találkozhatnának. Túlóráznak, egynemű munkahelyeket dolgoznak, nincs lehetőségük másokkal ismerkedni. Mindenki életében előfordulhatnak olyan szakaszok, amikor jól jön a külső segítség igénybevétele a pártaláláshoz. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom elítéli a tudatos társkeresést, mégis minden harmadik internethasználó regisztrál online társkereső oldalakra. Társkereső oldalak és applikációk széles választékából válogathatunk. Találhatunk gyorsan, könnyen kezelhetőt, például a Tindert, ahol fényképek, illetve egy-két információ alapján dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e megismerni a másikat, vagy sem. Vannak azonban olyan alkalmazások is, meg több energia, ahol fényképek, illetve egy-két információ alapján dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e megismerni a másikat, vagy sem. Vannak azonban olyan alkalmazások is, meg több energiabefektetést igényelnek.

kérdéséhez. A pszichológus kutatók a virtuális beszélő és virtuális hallgató fogalmaival magyarázzák a jelenséget. A virtuális beszélő sokkal jobban tudja kontrollálni írásban mondani valóját, mint egy élő találkozás alatt. Ezen kívül virtuálisan nehezen tudjuk leszűrni, hogy milyen fogadtatásban részesül mondani valónk. Élőben ezt a különböző vizuális és auditív jelekből vennénk le. Online viszont ennek helyére az önfeltárás kerül. A virtuális hallgató célja a potenciális partner megtalálása az interneten. Emiatt pozitív attribúciókkal rendelkezik. Amennyiben a beszélő üzenete nem világos a hallgató számára, azt hajlamos az említett attribúciók miatt pozitív fényben értelmezni, mivel szeretné azt hinni, hogy beszélgető partnere potenciális találat. Az online kommunikáció a kezdeti fázisban tehát növelheti az intimitást, de vajon átvihető-e ez a személyes találkozásra is? A kutatók válasza igen. Azonban csak abban az esetben, ha a találkozó a kommunikáció kezdésétől számított 3 héten belül megtörténik. A következő percekre már be is készítettem egy új slágert, a Balaton Rádió hullámon.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénz készlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező KIVA szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu. Mi pedig most ismételten zenével megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

A következőekben érdekes tudományos információt hozok, amelyet a Mindset oldalon találtam. Pár tévhitet, illetve állítást fogunk megnézni, melyek benne élnek a köztudatban. Ilyen például az, hogy a fiúk jobbak matekból. Ez úgy néz ki, hogy igaz, de csak egy bizonyos kor után. Tinédzser korukig a lányok teljesítménye matematikából még jobb is átlagosan, mint a fiúké. Viszont ez a felállás a későbbiekben megfordul. Ennek az oka az, hogy a matematikát kétféleképpen lehet oktatni. Úgy, mintha tehetség kérdése volna, de úgy is, mint egy készséget, ami gyakorlást igényel. Úgy tűnik, hogy a tanárok a lányok felé inkább az előbbit, a fiúk felé pedig az utóbbit kommunikálják. Tehát, ha egy lánynak támad nehézsége a matekkal, akkor azt feltételezheti, hogy neki ehhez nincs tehetsége. Ismeretes emellett a Pygmalion effektus is, mely szerint a magasabb elvárások növelik a teljesítményt. Így, amíg a köztudatban él a tévhit, hogy a matek fiús dolog, addig ez egy önbeteljesítő jóslatként fog viselkedni. Fontos azonban, hogy még így sem beszélhetünk nagy különbségekről, 13 éves kor előtt és után sem. Másik ilyen általános állítás, hogy a nők többet beszélnek, mint a férfiak. Nézzük a részleteket, habár egy 58 országot magában foglaló kutatás szerint a nők beszédesebbnek tartják magukat, mint a férfiak, s korai kutatások valóban kimutattak kisebb különbségeket, a helyzet mégis bonyolultabbnak tűnik ennél. Egy 2007-es cikk szerint a nők és férfiak beszédessége nagyon függ az adott szociális környezettől. A nők valamivel többet beszélnek, ha a barátok között vannak, illetve a gyerekeikkel. A férfiak viszont beszédesebbek, ha idegenekkel vannak egy csoportban, vagy ha csak néhány ismerős arc veszi őket körül. A házastársi kapcsolaton belül is többet beszélnek a férjek, mint a feleségek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a különbségek nagyon kicsik. És az utolsó ilyen állítás, ilyen általános, a hétköznapi életben gyakran mondott kifejezés, hogy a férfiak többet gondolnak a szexre, mint a nők. Itt egyértelműen igaz a válasz, de nem csak a szexre, hanem az evésre és az alvásra is. Összefoglalva tehát, többet gondolnak a saját szükségleteikre, mint a nők. Ennek a magyarázatát a kutatók inkább a tanulásban látják, nem pedig egy beleszületett hatásban. A mi kultúránkban a lányok már kicsikoruk óta azért vannak jutalmazva, ha figyelmesek, és elsősorban mások igényeivel törődnek, ellentétben a fiúkkal. A továbbiakban zenében megyünk tovább itt az éterben, semmiféle különbségtétel nem lesz, mert egymás után játsszuk a legjobbakat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
1: Időjárás.
2: Ma is komoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos derült csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
3: 100 percen keresztül,
1: reklám nélkül.
3: Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-nai.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
4: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd

0: Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A maratoni balatoni zenefolyamban most azt fogjuk megnézni, hogy az, hogy ki mennyire elégedett a szexuális életével, általában nem tisztán egyéni kérdés, különösen igaz ez a hosszú távú kapcsolatban. Bár a szexuálpszichológia területe egyre népszerűbb és szaporodnak a témában zajló vizsgálatok, meglepő módon eddig nem kutatták a partner személyiségjegyének hatását a hálószobai elégedettségre. A Mindset oldalon

megtalálható anyagban szerepel egy kutatás, melyben közel 1000 hosszú távú kapcsolatban élő, nagyrészt heteroszexuális pár részvételéről számolnak be. A kutatók telefonos interjúk által térképezték fel a résztvevők személyiségjegyeit, szexuális érzékenységét, valamint szexuális funkcióját. Míg előbbi esetében főleg a vágy felkeltésének időbeli tényezőiről, illetve esetleges gátlásáról érdeklődtek, utóbbinál a személy komplex szexuális magatartásának megismerése volt a cél. A nőknél kitértek a szexuális elégedettség, izgalom, vágy, fájdalom és orgazmus gyakoriságára és mértékére. A férfiaknál pedig mindezek mellett az erekció jellemzőire és esetleges problémáira is koncentráltak. Nem meglepő módon nőknél és férfiaknál is azt találták, hogy nagyobb szexuális érzékenységet mutattak azok a személyek, akik kevesebb munkai stresszről vagy teljesítményszorongásról számoltak be. A lelkiismeretesség skáláján jobban szereplők egészségesebb szexuális életet tudhattak magukénak. A lelkiismeretességet ebben az esetben olyan tulajdonságokkal határozták meg, mint az önfegyelem, a rendszeretet vagy az ambíció. Feltehetően az ilyen személyek több erőfeszítést fektetnek a nemi életükbe is. A kutatók szerint ennek hátterében az húzódhat, hogy a lelkiismeretes személyek hajlamosabbak utána járni a dolgoknak. Így, ha vannak is szexuális problémák, a párjukkal együtt közösen tesznek ezek megoldása érdekében. Nem találtak összefüggést a párkapcsolatok hossza és a szexuális funkciók között. Ebből arra következtettek, hogy az esetleges félelmekkel ellentétben úgy tűnik, hosszú kapcsolatban is lehetséges az egészséges szexuális élet. Bár az eredmények biztatóak, a tanulmányszerzői felhívják a figyelmet a korlátokra is. A telefonos vizsgálat hátulütője, hogy feltehetőleg a félénk vagy komolyabb párkapcsolati problémákkal küzdő párok kevésbé hajlamosak a részvételre. Mindazonáltal egy új, izgalmas nézőpont, hogy az egyéni szexuális funkciókat a partnerek személyisége is befolyásolhatja. A következőekben könnyed, szórakoztató slágerekbe csopvanunk bele, aztán pedig majd hozok még érdekes híreket a tudomány világából.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 századmillió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarut volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

A következő percekben a változásról szeretnék megosztani veletek egy érdekes kutatási információt. A Mindset oldalon található hír alapján mindannyian folyamatosan változunk, ugyanakkor ennek ütemét életünk során másként érzékeljük. Bár ahogy öregszünk, valóban lassul a változás, korán sem akkora mértékben, mint gondoljuk. A Harvard Egyetem pszichológia professzora Dan Gilbert azt vizsgálta, hogy mennyire látjuk reálisan személyiségünk változékonyságát. Szerinte saját változásunkkal kapcsolatban szinte mindnyájan ábrándokba ringatjuk magunkat. Kutatási eredményei alapján a legtöbb ember számára a pillanat, amikor az önmagunkká válás folyamata lelassul, egész egyszerűen a jelen, akárhol is történik éppen. Azzal csapjuk be magunkat, hogy aktuálisan mindig úgy érezzük, épp most válunk azzá az emberré, aki mindig is lenni akartunk, és aki életünk hátralévő részében leszünk. Azonban az, hogy személyes élettörténetünk épp most ér véget, a legtöbb esetben puszta illúzió. Életünk minden pillanatában olyan döntéseket hozunk, amik alapvetően befolyásolják annak a személynek az életét, akivé válni szeretnénk. Bár keményen dolgozunk, valamint időt és energiát sem spórolunk a cél érdekében, amikor a vágyott jövőbeli énünk jelenné válik, korábbi döntéseink sokszor csalódást okoznak. Gilbert kutatásai alapján az emberek jócskán alábecsülték, hogy mekkora változást fognak tapasztalni a következő évtized során. A résztvevők úgy gondolták, hogy a legjobb barátjuk 10 év múlva is ugyanaz lesz, ugyanazt a hobbit fogják űzni, miközben a szabadidejük eltöltésének is ugyanazt a módját fogják választani legszívesebben. Mindeközben a 10 évvel idősebbek visszatekintve elismerték, hogy tulajdonképpen ez mind megváltozott. Ter Gilbert szerint a legtöbben könnyedén fel tudjuk idézni, hogy kik voltunk 10 éve, de nehezünkre esik elképzelni, hogy kik szeretnénk lenni. Mivel nehezen tudjuk megragadni, tévesen azt hiszük, hogy nem is leszünk olyanok. Ez azonban sokkal inkább a saját korlátainkról, mint az események objektív valószínűtlenségéről szól. Az időnek hatalmas ereje van felettünk. Formálja az értékeinket, átalakítja a fontossági sorrendet az életünkben, és megváltoztatja a személyiségünket. Úgy tűnik, csak utólag visszatekintve észleljük, mennyit változunk akár egyetlen évtized alatt. Mint az aktuális jelen, mindig egy törés lenne az élettörténetünkben, a pont, amikor végre önmagunkká válunk. Azonban idővel mindenkinek szembe kell nézni a ténnyel, hogy a személyek, akik most épp mi vagyunk, pont olyan ideiglenesek, akár mindenki más. Amíg élünk, folyamatosan fejlődünk, alakulunk és sosem leszünk készen. Gilbert úgy gondolja, hogy befejezetlenségünk hozzátartozik emberi mi voltunkhoz, hiszen az egyetlen állandó dolog az életünkben maga a változás.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
1: Időjárás.
2: Ma is gomoly felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 25-32 fok valószínű. Holnap is nagyrészt derült idő lesz, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, napközben 28-34 fok között alakul. Csütörtökön is napos derült csapadékmentes idő várható, délután pedig már 30-36 fokig melegszik a levegő.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam a boldogság és a pozitív pszichológia kapcsolatáról. Hozok nektek egy érdekes anyagot a Mindset szaklaptól. A 21. században rettegünk a boldogtalanságtól és attól, hogy nem teljesedünk ki. Elvárásra vált, hogy állandóan boldogak legyünk és valósítsuk meg önmagunkat. A 2000-es évek elején jelent meg a pozitív pszichológia, mint új irányzat, és gyorsan nagy népszerűségre tett szert, nem csak a szakmabeliek, de a szélesebb közönség körében is. Felszabadította a pszichológiát a betegségközpontú gondolkodás alól. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a mentális betegségekben szenvedők, hanem bárki teljesebbé válhat, ha odafigyel saját belső folyamataira, és tudatosan fejleszti magát. A pszichés problémák mellett azok a minták is bekerültek a pszichológiai vizsgálatok fókuszába, amik minden ember számára segíthetik az elégedettség és a boldogság elérését. Olyan fogalmak váltak közismerté, mint a flow, a jólét, vagy az autentikus boldogság. A médiában gyakran találkozhatunk leegyszerűsített boldogság és sikerreceptekkel. Az egyik legnépszerűbb ezoterikus elmélet például a vonzás törvénye, ami a 2006-os A titok című filmmel, majd a könyvváltozattal került be a köztudatba. Egyszerűen megfogalmazva arról szól, hogy minden gondolat valósággá válik. A jó és a rossz gondolataink hatalmával képesek vagyunk megváltoztatni a körülményeket. Ezt feltételezve pedig nyilván kerülni kell a negatív elképzeléseket. Fontos azonban különbséget tenni a pozitív gondolkodás tudományosan teljesen megalapozatlan teremtő ereje és a pozitív pszichológiai irányzat között. Ez utóbbi ugyanis hangsúlyozza, hogy amit hiszünk, az csupán hit. Természetesen igaz és hamis is lehet, de magától nem fog semmit bevonzani. A pozitív pszichológia nem tekinti az embert cselekvésképtelennek, de mindenhatónak sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy az emberi pesszimizmus és optimizmus tanulható, ezáltal pedig javulhat az életminőségünk. Ahelyett, hogy elérhetetlen dolgokhoz kötjük az áhított boldogságot, arra kell törekednünk, hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzuk ki. Abraham Maslow népszerű modelljét szinte mindenki ismeri. Használják az oktatásban, a pszichológiában, a marketingben és az üzleti életben is. A tanulmány szerint azonban általában elfeledkezünk a modell utolsó fázisáról, illetve félreértelmezzük az önmegvalósítást. Maslow úgy gondolta, hogy a szükségletek hierarchiában rendeződnek, tehát az alsóbb szükségleteknek ki kell elégülnie ahhoz, hogy az egyén a feljebb lévőkkel tudjon foglalkozni. Végső modelljében 8 fázist írt le, és 2 csoportba rendezte őket. A hiány alapú szükségletek, ha nem elégülnek ki, az feszültséget és szorongást eredményez. Ide tartozik a fiziológiai, biztonsági szükségletek mellett a szeretet és az elismerés iránti igényünk. A másik csoportba a teljes mértékben soha ki nem elégíthető szükségletek tartoznak, amik spirituális, egzisztenciális jellegűek. Ezek a növekedés alapú szükségletek. A kognitív szükségleteink az igazság megértésére és megismerésére, míg az esztétikai szükségleteink a rend és a szépség fenntartására vonatkoznak. Ezután következik a gyakran tévesen végcélként emlegetett önmegvalósítás szükséglete. A bennünk rejlő lehetőségek elérése után ugyanis az utolsó fázis az öntranszcendencia. A piramis csúcsa saját magunk meghaladása, mások segítése az önmegvalósításban. Az önmegvalósítás eredetileg arról szól, hogy minél teljesebben megéljük a pillanatot, az emberi kapcsolatainkat, a munkánk iránti elköteleződést és a számunkra fontos elvek mentén éljük az életünket. A hétköznapokban sokszor szélsőségesen individualista és karrierista áthallásokkal kerül elest, és a számunkra fontos elvek mentén éljük az életünket. A hétköznapokban sokszor szélsőségesen individualista és karrierista áthallásokkal kerül elő a fogalom. Úgy tűnik,

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balaton-Csicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a bora is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balaton-Csicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu. Most pedig ismét zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: nagyszerű zenei slágerek után érdekes információk. Azt fogjuk megnézni, hogy mi az a hosztilitás, illetve hogyan hat ez az egészségi állapotunkra. A Mindset szaklap forrásunk által felhasznált anyagban találhatóan napjainkra már tudományos kutatások által is bizonyítottá vált az a több évezredre visszanyúló ősi tudás, amely szerint az egészségi állapotunk alakulásában az élettani folyamatok mellett a lelki tényezőknek is jelentős szerepe van. A hosztilitás maga az egy olyan többdimenziós attitűd, amelyben a mások felé irányuló negatív viszonyuláshoz gyakran harag és a haragot kifejező agresszivitás is társul. A hosztilis személyeket továbbá fokozott gyanakvás, sértettség, bizalmatlanság és cinizmus jellemzi. Több mint fél évszázada folynak olyan kutatások, amelyek a harag és az ellenségesség egészségre gyakorolt hatásait vizsgálták, illetve vizsgálják. A vezető halálokok közé tartozó szív- és érrendszeri betegségek körében például számos kutatási eredmény jelzett összefüggést a betegség kialakulása és az ellenséges viszonyulás között. További fontos szempont, hogy az ellenséges beállítódással jellemezhető személyeknél gyakran megfigyelhetők bizonyos önkárosító magatartásformák, például a dohányzás, a kóros alkoholfogyasztás, a rosszabb együttműködés a kezelőorvossal, amelyek szintén növelik az egészségi állapot romlásának a kockázatát. A hosztilis személyek többször konfrontálódnak más emberekkel. Az ellenséges viszonyulás gyakrabban vezet agresszív viselkedéshez, amely a társas támogatás csökkenését vonja maga után. A bizalmatlan, gyanakvó, cinikus beállítódású egyének könnyen egyedül maradnak a fokozódó negatív érzelmeikkel. A társas kapcsolataik révén nem oldódik, hanem inkább erősödik a frusztrációjuk. De milyen lehetőségeink vannak a negatív pszichés hatások csökkentésére? Első lépésként célszerű az önismeret mélyítésére törekedni, hiszen mindenkinek fontos, hogy tisztában legyen az alapvető lelki folyamataival, azok külső és belső megnyilvánulásaival. Ha szükséges, szakember segítségével lehetőség van a korábbi életszakaszokban elszenvedett sérelmek, traumák feldolgozására, továbbá a bizalmatlanságot, a gyanakvást, az ellenséges viszonyulást tápláló belső folyamatok oldására. Hatékonyabb stresszkezelési módszerek sajátíthatók el, és jól fejleszthető a kommunikációs stílus. Mindezek együttesen kedvező változásokat eredményezhetnek a pszichés működésben és a társas kapcsolatokban. Összességében pedig jelentős javulás érhető el a testi, szellemi és szociális állapot terén is. Egy újabb slágerrel folytatjuk most a maratoni-palatoni zenefolyamadásunkat.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár Pereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök, tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁVA hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
3: Időjárás.
4: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Érzelmi kitörést tud belőled valami kiváltani?
2: Mit értünk érzelmi kitörésre?
1: Hát azt, hogy mondjuk nem tudsz uralkodni magadon, annyira hatással van rád valami hirtelen, hogy kivetkőzöl magadban,
2: hogy
1: mondjuk.
2: Hogy kiabálok-e a gyerekeimmel?
1: Hát nem is csak
2: hogy kiabálok.
1: Hát, akár mondjuk nyilvánosan is, meg nem tudom, mindenhol, és olyat mondasz, meg úgy kezdesz viselkedni, hogy úristen, utólag ezt gondolod.
2: Van,
1: az
2: persze.
1: Ez durva, amit itt lebűváltam, micsoda hisztériát levágtam.
2: Hát azért ilyen hosszú hisztik nincsenek, de azért egy ilyen cifracsavaros káromkodás időnként elhangzik, hogyha ezt már ebben a kategóriába sorolhatjuk.
1: Igen, bárhol, bármikor megeshet.
2: Nem, de mondjuk egy olyan forgalmi helyzetben, ahol föl van húzva az ablak, hát ott persze reméljük, hogy nem tudnak szárról olvasni minket.
1: Tudnak.
3: Góga Nikó személyi edző.
1: Tehát nem tartod bent, ugye?
2: Hát, és ha ilyen van, akkor azért kicsapjuk az asztalra, persze. Kicsapjuk az asztalra, kicsapjuk az asztalra.
4: Csapkodós.
1: Hát kiabálós. Igen, amikor már annyira, nem is tudom, a kitör belőle.
4: Az nehéz belőlem kihozni.
1: A szenvedélyesség, hogy tehát ahhoz azért fegyelmezettebb, vagy attól, hogy tudod annyira fegyelmezni mindig magad, hogy...
4: Mindig nem. Előfordult már életemben, hogy volt ilyen erősebb kitörés, de ez ritka. Tehát ezt úgy meg tudom számolni.
3: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
4: Miközben lehet, hogy egészségesebb lenne több. Na, több önérvényesítő is, megmutató pillanat, és az emberben túl sok harc, túl sokszor belül, amit nyugodtan lehetne, ha nem is kitörésekkel, de azért mégiscsak kint megmutatni.
1: De most ez milyen érdekes gondolat, most az jutott csak eszembe, hogy ha belül dúl valami, akkor az belül akár szinte mondjuk egy betegséget okoz, ugye? Hogy
4: igen.
1: Belül akkor rosszul vagyok. Ha kívül dúl, mondjuk így rád zúdítom, akkor meg benned okoz betegséget, nem, hogy akkor téged törlek össze.
4: Ez szerintem már sokaknál feljöhetett ez az ellentmondás, hogy akkor mi van.
1: És akkor mi van?
4: Kitalálták az asszertív kommunikációt, aha, ugye? Ami próbálja ezt egyensúlyozni. Hogy
1: én kibudjantok egy darabot, és te is
4: de úgy, hogy valahogy kezelhető legyen a másik, igen, számára. Csak hát sokszor azért, amikor lendületbe és ösztönbe és tudatalattiból működünk, akkor ugye
1: nem csak
4: nehezebb
1: budjan,
4: ezt megcsinálni.
1: Hanem zúdul.
4: De szerintem nagyon jó szándék, vagy nagyon jó irány lehet ez a asszertív kommunikáció, hogy legalább egy kicsi figyelmünk legyen azon, hogy milyen hatást kelt a másikban. Egy kicsi pillanatnyi megállásunk legyen azon, hogy most tényleg mit és hogy akarok mondani. Ezek jó.
1: Hát vagy tulajdonképpen szemlékok. Akkor felülről kellene ránézni erre az egész dologra, nem hogyha valami bennem dúl, ami engem megesz, hogyha bent hagyom, nem jó. Ha rádzódítom, az se jó, de ha felülről ránézek, akkor se nekem, se neked, tehát akkor valahogy meg kellene őt is szeretgetni, hogy nyugi, Szabi, se magadra se kell haragudni, se rá, nyugi, így együtt meg vagytok szeretgetve.
4: Igen, igen, csak
1: minden,
4: ez nem mindig könnyű kilépni magának, kilépni az embernek a saját perspektívájából, de hát végül rájövünk, hogy amúgy az a megoldás.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
2: Ha teljesen átadnám magam az érzelmeimnek, akkor rendkívül veszélyes életem lenne.
3: Az biztos.
2: Tehát, hogy de nekem a színpad, meg az egész szereplés, ez nekem rengeteg olyan pontot hozott az életemben, amiben fejlődést hozott a jellememben, és nagyon sok helyzetben tudok a tudatossághoz nyúlni. Tehát felismerem azt, hogy fú, most nagyon gőgös vagyok, felismerem saját magamat, de attól még gőgös vagyok, csak utána tudatosan teszek lépéseket, vagy csinálok bármit, annak tudatában, hogy igen, én most gőgös vagyok, de tudom azt, hogy ez el fog múlni, de addig mondjuk ne bántsak meg valakit annyira a szavaimmal. Tehát próbálom ezeket a helyzeteket tudatosan kezelni folyamatosan.
1: Tulajdonképpen bármilyen érzelmet tudsz terelni? Van olyan érzelem, amit ne tudnál fegyelmezni?
2: Szerintem mindegyik érzelem olyan, hogy van, hogy az ember kicsúszik a kezéből.
1: Egy kicsit kicsúszik, de el tudod kapni?
2: Há, igen.
1: Bármelyiket?
2: Talán igen.
1: Tehát te vagy az, aki uralkodsz az érzelmeid fölött is?
2: Igen. Vannak pillanatok, amikor ez nagyon nehéz.
1: Hát vannak.
2: De el tudom kapni szerintem többségében.
1: Kapod és irányítod, mint egy lovas kocsit, hogy a te kezedben van a gyeplő?
2: Igen, nálam kell legyen, igen. Valahogy nem sikerül, de mindig megpróbálom.
1: Góga Nikó, személyi edző.
4: Alapvetően konfliktuskerülő vagyok egyébként, tehát hogy szándékosan biztos, hogy nem keresem azokat a helyzeteket, ahol olyan jól össze lehet különbözni a másikkal is.
1: De bent nem tartod, tehát ha valami bent elkezd dolgozni, akkor tartod?
4: Egy darabig? Nem tartom. Nem hát tartom? Nyilván viselkedek, hogyha másképp nem megy, akkor hazaviszem és kifutom. Tehát, hogy tehát valahol ki kell azért ventilálni, igen.
1: Hazavinni, kifutni.
4: Hát nyilván egy stresszkezelés neked nagyon fontos technikája, hogy valahogy kimozgod magadból, csak én nagyon keveseknek adatik meg, hiszen bent ülök a kocsiba és legfeljebb kormánycsapkodhatok, a főnökre nem kiabálhatok, mert hát mégis az egy másik kultúra, és ez nincsenek kimozogva, tehát nyilván tudjuk, hogy a stressz azért milyen hormonokat szabadít fel, és a mozgás az törvényszerűen bekapcsol, mert érzi az ember, hogy erre ingerenciája van, a más nem rágózik, meg tollat csattogtat, meg lábrázás kap az asztal alatt, tehát ezek ilyen minimális kimozgásai ennek a stressznek, és ebből a szempontból a sport, hát bocsánat, edzőként mindig ide kanyarodok ki, de hát mégiscsak egy kiváló eszköz arra, hogy akkor hát nem üthetem meg, de hát futni még lehet. Aztán másnap mindegy esetben szingattam meg, is lehet beszélni az érintettekkel.
1: Hát igen, azon gondolkoztam, hogy másnap, hogy tényleg kimegy, egyébként igaziból kimegy
4: abszolút
1: futással.
4: Kimegy.
1: Tehát mondjuk egy borzalmas alak valami rettenetes dolgot mondott neked, te hazamész, kifutod.
4: És aztán már csak azt mondod, az a balga. De nem akarod megverni például,
1: igen,
4: ilyesmi,
1: igen.
4: Tehát hogy...
1: Meg is
4: hogy
1: bocsátasz nyilván... neki futás közben?
4: Talán már tudok nevetni a helyzeten, igen, és akkor saját magamon is, hogy ott esetleg elindult egyfajta lendület. Szerintem ez nagyon hasznos lenne sokaknak kipróbálni, hogy ez hogyan tud működni.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Vagy nagyon csinálsz valamit, vagy egyáltalán
2: nem? Igen. Ez abszolút így van. Tehát, hogy kétféle napom van. Az egyik nap az, amikor megyek, felkelek reggel 8-kor, és este 10-kor már azért hagyom abba a munkát, mert érzem, hogy jó, most abba kell hagyni. A másik pedig az, aki meg sem moccan.
3: Kisvé Balázs illúzionista.
2: Nekem ez a kettő funkcióm van. Hát én nagyon a két végleten tudok mozogni, de minden szempontból.
1: És belehalni, és nagyon bele tudsz valamibe, hogyha valami nem sikerül? Vagy ami miatt lelkesedtél, mondjuk nem jön össze.
2: Igen, hát ez meg tud viselni, igen.
1: Rettenetesen hogy... nagyon, tehát az is a végletesen nagyon, hogy belepusztul az ember.
2: Hát az, hogy belepusztuljak, azért jobban szeretem a saját életemet, mint hogy belepusztuljak.
1: Hát,
2: de
1: hát
2: hogy,
1: igen.
2: Tehát, hogy el tudok jutni mindig, hogy jó, akkor újra tervezés.
4: Paksa Zoltán 1996 májusának végén, a életében először kibérelte a budai Parkszínpadot, ahogy önálló estet tart. Nem is volt gondolja jegyfogyással, mert ez egy 2200 férőhelyes hely volt, hát majdhogy nem telt házzal, de nagyon kiratott, hátsó sorokban voltak üres részek csak. Elindult, és egy 3 órás programmal készültem, tehát az első részben önállóan egy nagy stand-up estet nyomtam le, videóta lettem címmel, ez a legsikeresebb stand-up estem volt, egyébként 89-ben mutattam be, és 11 éven keresztül volt műsorom. A második részben pedig ennek a folytatása, a Humorok került színre, ami a popzene felelősségét elemezte egy kicsit, de ebben már volt zenei betét, tehát saját számok, saját írású zeneszámokkal, és táncosokkal fűszerezve, Zoltánék a kölcsön adta az Erika C. Dance Company-t, és hát egy hatalmas bulit csináltunk. Maksa Zoli fölment a színpadra, elkezdődött az első rész, és látom ám, hogy jobbra előttem egy óriási fekete felhő jelenik meg, de szinte 10 perc leforgása alatt. És akkor elkezdett remegni a hangon, és ez a fekete felhő újabb 10 perc elteltével, tehát középtájon járhattam a műsoromba.
1: Lehet, hogy te hívtad itt a félelmetben oda.
4: Igen, képzeld el, lecsapott és szétmosott mindent, a halogén lámpáktól kezdve, atyaisten, a kamerák, mert ugye felvetettem akkor saját későbbi videó kiadásra, egy 3 kamerás közvetítőkocsis felvétel volt, és szétmentek a kamerákból, öntötték ki a vizettel, szétmentek a szallagok, tehát hát teljesen meghiúsult az egész, és akkor hát én azt mondtam, hogy hát édes Istenem, miért kaptam ezt, nekem nem lehet önálló estem a budai Parkszínpadon.
1: Ezt szűrted le?
4: Igen.
1: Tényleg?
4: Igen.
1: Te vagy az az ember, aki vagy nagyon-nagyon fent van, vagy nagyon-nagyon lent.
4: Igen, így van. Jól látod, mert ez tényleg jellemző. Mostanában, hogy öregszem, talán egy kicsit úgy kiegyenlítődik ez, de fiatalabb koromban tényleg így fönt, lent, nagyon. Fönt, lent, hihetetlen.
1: Nagyon fent, nagyon lent.
4: Így van. Így
1: és
4: van.
1: Akkor hogy lett most ez a kiegyensúlyozottság? Mi változott?
4: Nagymamám mondta, egyszer csak úgy megkérdeztem tőle, hogy mama, segíts nekem annyiban, hogy mondd meg, hogy szerinted mi a hosszú élet titka. Azt mondta, sose felejtem el, Zolikám, humor, elengedés, elfogadás. A többit a szervezet megoldja. Humor, elengedés, elfogadás. Elfogadás. Elfogadás. Ezt kellett megtanulnom, elfogadni. Tehát az, hogy ha nem jön be valami, akkor el tudjam fogadni, és ne feltétlenül a saját kudarcomként éljem azt meg.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: bizalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár, Peregvár megyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Peljesac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerint járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
4: Időjárás.
5: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Góga Nikó személyi edző.
2: Nem kell hozzá padlót fogni, hogy egy újabb lendület születhessen.
3: Sőt, kifejezetten nem is akarsz padlót fogni?
2: Nem félek az ilyen típusú fájdalom megérésétől, tehát nem amiatt, hanem inkább akkor ebben is az munkálkodik, hogy akkor legközelebb, vagy hogy másképp, vagy hogyan csináljuk, hogy jó legyen.
3: De milyen jó, ahogy mondod, hogy nem félek az ilyenfajta mély fájdalom megélésétől, tehát ha kell, akkor megéled azt is?
2: Igen.
3: Lemész akármilyen mélységekbe is, hogy megérezd, hogy
2: hát
3: ez most
2: azért az élet nem hozott olyan, hála Istennek, olyan traumatikus helyzeteket, ahol nagyon meggyűrt volna.
3: Hát, hogy nem úgy tekintettél rá?
2: Hát azért, ha így visszagondolok, vagy így lelistázom, azt gondolom, hogy ebből a szempontból kegyelt az életem, mert hogy nincsenek benne ilyen nagyon fogcsikorgatott helyzetek. De nyilván a kisebbeket pedig igyekszem úgy kezelni, hogy akkor rázzuk össze és abból menjünk.
3: De hogy ez nem tényleg rajtunk múlik, hogy van, aki a kisebbeket is nagynak látja, van, aki pedig a nagyobbakat is kicsinek látja, és akkor nem egy ilyen beállítottság kérdése, hogy...
2: Biztosan van benne egy alapvető beállítottság is, de hát ettől vagyunk humanoidok, hogy tudatosítani tudjuk ezeket a működésmódjainkat, és hogyha tetten érem magam, hogy esetleg hajlamos vagyok, de a borúsabb oldalt látni, és inkább mindenben azt megkeresni és tetten érni, hogy mi az a rossz, és min lehet szomorkodni, és akkor törvényszerűen ezek fognak szembe jönni, amelyek nyilván tovább erősítik bennem ezt a fajta rossz érzést. Tehát szerintem ez egy nagyon hasznos és értékes emberi tulajdonság, hogyha így az ember ezt így el tudja magában csípni, és azt mondja, akkor rápróbálok, hogy milyen, ha ezt elkezdem megfordítani. És annyira izgalmas játék szerintem, hogy akkor azt mondom, hogy jöjjön a jó, de hát senki nem adja, minden, hogyha én kezdeném el adni. Nézzük meg, hogy akkor jön-e, és hát jönni fog. És onnantól kezdve elindul ez a kölcsönösség, és nagyon szépen be tudja mozgatni ezt az egészet. Szerintem nagyon, nagyon hasznos. Ugye mindennapi jó érzésünk köz, hogy az ember ezzel ilyen tudatosan foglalkozzon, és ne csak sodródjunk, hanem akkor tegyünk érte.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: voltam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
2: Én nagyon érzelmes és érzékeny ember vagyok. Ez nekem ez egy olyan dolog, ami nagyon sokszor hátrány és nagyon sokszor előny. Tehát egy tényleg egy nagyon érzelgős ember vagyok. Egy vitában nagyon meg tudok bántódni. De ez az érzékenység viszont nekem ad egy olyan lehetőséget, hogy nagyon tudom érezni azt a nézőt, aki ott van az előadásomon.
1: Személy kapcsán rajongást el tudsz képzelni, hogy valaki után rajongást érez?
3: Igen, és volt is erre példa, és nagyon érdekesen éltem meg, mert olyan szinten tudok civil lenni, érdekes mondom, még a saját pályámon, illetve a művészi pályán is.
1: Maksa Zoltán humorista.
3: Például a zenekar, vagy énekes, vagy sztár iránt én ugyanúgy tudok rajongani, megszállottan, és jártam a koncertjeire, és vidékre is lementem megnézni, és stb. Úgyhogy ez abszolút működik, és most is megvan. Most is van egy nagy kedvencem, illetve velem egy, hanem három. Itt egyébként voltak csalódásaim a illető sztár emberi megnyilvánulásaiban.
1: Akartam pont kérdezni, hogy akarsz-e velük összetalálkozni, vagy akkor direkt nem? Jobb, ha nem találkoztak.
3: Lehet, hogy jobb.
1: Góga Nikó személyi edző.
4: Szerintem ez egy nagyon nagy csapda is, hogyha kiragadunk ilyen idolokat, és mert ez általában együtt jár azzal, hogy felruházom még olyan tulajdonságokkal, amelyikkel ő egyébként nem is rendelkezik, amit meg törvény szerint hozza a kudarcnak a lehetőségét, hogy hát csalódtam benned, mert olimpiai bajnok futó, vagy aztán kiderült, hogy nem is vagy kedves a gyerekeiddel. Hát ő nem ezt mondta, vagy nem állította magáról. Tehát, hogy szerintem hajlamosak vagyunk azért kiszínezni egy ilyen képet, ami aztán meg összeomlik. De hát ő is egy emberből van, egy tulajdonságát. Azt szerintem egy érdekes dolog, hogyha kiragadok valakinek egy tiszteletre méltó vagy szerethető tulajdonságát, és azért nagyra becsülöm őt, de ez ne járjon együtt azzal, hogy egyébként még olyan képességeket vélek benne felfedezni, amelyet esetleg ő nem birtokol, és azért nem ő a hibás, hogyha nem birtokolja azokat.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
2: Én plátai szerelmes típus voltam. Úgyhogy megvolt általános iskolában is, gimiben is, a kiszemelt, akinek köszönni sem mertem.
3: Azóta se szembe jön, elfordulzott.
2: Hát azóta már tudom, hogy merre, ki merre. De hogy maga ez a rajongás vonal, az szerintem megvan nálam. Már nem olyan szélsőséges, tehát most már személyiségekért, gondolatmenetekért is, de te még mindig van. Tehát tudok mondani így figurákat, akiknek nagyon szeretem a dolgait. Annyi, hogy a rajongás most már nem feltétel nélküli, hanem valamiféle kritikai érzék van, hogy ha van egy rajongott gondolkodó mondjuk, akkor nem mindenáron mindent eszek meg tőle.
1: Ha téved, akkor tudod azt mondani, hogy na, most téved.
2: Ez most itt nekem nem stimmelt, de egyébként meg összességében nevezhetem rajongásnak, hogy nagyon szeretek embereket.
1: Milyen érdekes lehetett ez, azt mondod fiatalkorban a rajongásig szerelmesnek lenni egy távoli valakibe.
2: Hát ebben ez a lényeg, hogy távol van, elérhetetlen, bármivel felruházható, és én viszont élem a boldog érzéseimet, és semmi bajom nem lehet, hiszen
1: ez nem tudja megzavarni semmi.
2: Nem tudja megzavarni semmi.
1: Ha közelebb akarna jönni, mondjuk, hogy jó napot kívánok, meg tudnám mondani, merre van a nem tudom, Kossuth utca, akkor gyorsan elszaladnál, hogy tőlem megkérdezem, mert elrontja a rajongásomat.
2: Szóval ebben van igen egy nagy adag jó érzés, ugyanakkor ugye soha nem teljesülhet, tehát sose lehet belőle az igazán igazi, hogy valósan történik, és akkor az egy másik lépcsőfok, de maga ez a rajongás, ez szerintem alapvetően lehet, hogy nem mindenkinek, de legtöbb embernek valamikor ott volt az életében.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
4: Én egy olyan személyiség vagyok, aki ha valamire ráfókuszál, akkor egyszerűen minden más meg tud szűnni a térben.
1: Az őrületbe is kergeted saját magad, szinte, hogyha valamit nagyon akarsz?
4: Lehet, hogy az őrületig megyek, de az, hogy én általában az vagyok, aki egy célt kitalál.
1: És azt nagyon.
4: És azt nagyon. És akkor azzal kelek, azzal fekszek, az minden nap bennem van.
1: Lehet, hogy másoknak is néha az agyára megy így az ember, hogy annyira...
4: Persze, a közvetlen környezetemnek nagyon nehéz lehet.
2: Lelkesedés nélkül olyan szürkének érzem az életem.
1: Góga Nikó, személyi edző.
5: A formája a lelkesedésnek azért az változhat, de szerintem az egy nagyon jó tulajdonság, hogyha az ember olyan derűvel és lelkesedéssel vagy szenvedéllyel képes dolgok mellett elköteleződni, és akkor meg is élni ezeket a dolgokat, amire aztán később vissza is nyúlhat az ember, mint egy emlékre akár, hogy de jó, hogy ez megtörtént, és mai napig is mondjuk nem tudom energizálni, képes egy korábbi esemény, ami ugyanezzel a lelkesedéssel töltött el egykoron.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magállagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés érénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be, a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
5: Időjárás.
6: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhullám. A felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztárportré. Köszöntök mindenkit, a humor kapcsán beszélgetünk ma. Itt lesz Kis V. Balázs, Maksa Zoltán, Gó Ganikó és Lajtai Kati. Kezdünk!
2: Nekem mindig szimpatikusabb volt az a humor, amikor az ember saját magán viccel, mint máson.
3: Kell az a fajta mosoly, amivel egyébként a hétköznapokban is, az utcán, civil emberként is rendszeresen közlekedem, mert egyrészt így ismertek, meg ezt szokták, meg másrészt mindent el lehet vele intézni.
4: Humor ez egy olyan csatorna, amiben, hogyha egy pályára tudsz kerülni a másik emberrel, akkor sokkal közelebb vagytok egymáshoz.
5: Te hogy csinálod, ha valakit fel akarsz vidítani?
6: Először is beszélgetek vele. Tehát lehet, hogy abból sül ki a vidulás, hogy egy kicsit már pedig először belemegyünk abba, hogy mi van, mi az, ami szomorít. És a szomorodásból kicsit kibogozódva, vagy kilazulva, kicsit már máshonnan érzve, kicsit már esetleg valamilyen irányból nevetni tudni rajta, az már egy vidulás.
5: És az jutott csak eszembe, hogy van egy szomorú ember, összetalálkozik veled, ott vagy te mondjuk jól vagy, együtt lemész vele a szomorúságba, de és akkor együtt vagytok már lent van egy szomorú ember, aki szomorú, és lent van Kati, aki egyébként nem szomorú, de lent van most ő is, és akkor együtt tudtok felnézni egy kicsit felfelé, és
6: valami ilyesmi,
5: ha van
6: igen.
5: Kedve neki is felnézni veled, akkor jöhettek együtt ki Katisan. És
6: ez éppen. Nagyon jó hangzik, igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az interneten, ha valaki rád keres, akkor te konkrétan bohóckodsz. Nem baj, hogy így mondod?
2: Nem, egyáltalán nem bántó.
1: Bohóc szerepét vállaltad magadra?
2: Igen, talán műfajilag egy olyan részét, nem klasszikus értelemben véve a bohócságot, ami egy ilyen, nem tudom, egy görbetűkör, vagy egy ilyen pici ironikus, cinikus viselkedés, vagy magatartásmód.
1: A görbetűkör viszont lehet, hogy van akinek pont egy bántás, sértés.
2: Abszolút lehet, igen.
1: Gúnyolódó, gorombás.
2: Abszolút, nyilván lehet, hogy valaki ezt ugyanígy éli meg.
1: Szidnak is, az is lehet, hogy szidják, hogy micsoda.
2: Ez a 100-ból 10, aki igen, de azt gondolom, hogy ezt el kell fogadni, hogy nem mindenki ugyanúgy és ugyanabból ért.
3: Góga Nikó személyi edző.
2: És hát nyilván mindenkinek más korábbi tapasztalata van bármiről. Tehát ha azt mondom, hogy most tej, akkor könnyben lábad a szemünk, mert de jó, és egy laktózérzékeny megsértődik vérig. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezt lehet vállalni, hogy mindenkinek tetszőt nem lehet folyamatosan előállítani tartalomkészítés oldalról. Éppen ezért nyilván a social media azt gondolom szerencsés, mert a felhasználó válogatja ki, hogy mit enged be. De senki nincs rákényszerítve. Ha valakinek tetszik, az marad és követi, ha pedig nem, akkor azt mondja, hogy figyelj, nekem ez stílusában vagy fogalmazásmódjában abszolút távol, és nem szeretném belőle kivenni a részem.
1: Hát elvileg így működik, de a gyakorlatban meg mégiscsak sokszor olyanok is nézik a tartalmat, akik meg bosszankodnak rajta.
2: Ezzel én nem tudok felelősséget vállalni. Tehát, hogyha ő azért jön, mert ő bosszankodni szeretne, akkor erről én nem fogom tudni lebeszélni őt. Tehát akkor neki ez valamiért jó, hogy jön és bosszankodik.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Kisvé Balázs illúzionista.
2: Bennem is bennem van ez a bohóc vér, amit szeretek szórakoztatni, ha éppen erre rácsatlakozom, vagy ne, én most ez a ebbe a szerepben vagyok éppen, akkor tudok egy vérkomoly dolgot is úgy kezelni, hogy humorral állok hozzá. De ez nem azt jelenti, hogy ha leülünk komolyan beszélgetni valamiről, akkor nem tudok komoly lenni.
3: Komoly dolgokat nehezen viccelek el.
4: Tehát inkább komolyan veszed azt.
3: Pedig
4: inkább
3: néha valószínűleg jó lenne oldani a feszültséget viccel. Viszont az a rossz, hogyha takargatni akarjuk a komoly dolgot viccel, az nem jó, hogyha a szőnyeg alá sütésnek a módszere az, hogy inkább ne. De hogyha egy nagyon stresszes, szorongó helyzetnek az oldására szolgál egy kicsit kilazulni, és aztán folytatjuk, akkor szerintem jó a vicc.
4: Ha valakit fel akarsz vidítani, akkor hogy csinálod?
5: Én a kis kedvenc hülye gyerekemet veszem elő.
1: Maksa Zoltán humorista.
5: És ez a ez a Virág Tihamér főkertészem fazonja.
4: Működik?
5: Az működik? Ez, igen. Hát legalábbis, hogyha a környezetemben élő barátnő, vagy gyerek, vagy bárki kicsit rossz kedvű olyan, akkor de meg, na mi van, tia? És akkor sejpítek, racsolok, meg mit tudom én, meg beszélek neki hülyeségeket, és ez általában úgy, ahogy valamit szokott segíteni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenei

0: ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Marad a melegebb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta Magyar Péter miniszterelnök. Mint fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tóth Kinga Dóra államtitkár azt írta, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Hivatalos vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. A Bűnvadászok nevű csoport és a hozzájuk tartozó YouTube csatorna Bartal Andrásnak, a Mi Hazánk 15. kerületi önkormányzati képviselőinek a vezetésével alakult meg. Az ombudsman rendőri mulasztás miatt indított vizsgálatot, ugyanis a csoport több jogsértést is elkövethetett, például magánlagsértést vagy garázdaságot. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, erről ír a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Egy humanoid robotot és egy mesterséges intelligenciával működtetett tanársegédet vezetnének be a tervek szerint egy középiskolában New York államban. Ez lenne az első ilyen alkalom az Egyesült Államokban, de a tanárok és szülők is bírálják a programot. A tanárok például azért, mert az emberszerű robotok bevezetésével dehumanizálja a szakmájukat, a szülők pedig azért, mert az iskola Indián rezervátumon belüli településen található, és szerintük a program kísérletezésnek tűnik az őslakos gyerekeken.
2: Időjárás.
3: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhullám. A felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: Tükörportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Na és azt, hogy viseled például, ha valaki vicceskedik, mondjuk veled. Tehát valahol egyszerűen hétköznapokban, vagy akár rendezvény után vagy, és hát lehet, hogy veled is akkor elkezdenek vicceskedni, hogy megpróbáljanak megnevettetni, de mondjuk az ilyen gyenge viccekkel vicceskednek, azt hogy viseled? Viseled?
2: Viselem. Viselem. Karint írta, hogy a humorista az, akinek viccet mesélnek, és ez tényleg így van.
3: Kisvé Balázs illúzionista.
4: Megvannak a szokásos, amikkel jönnek viccekkel, hogy tudok-e nekik pénzt varázsolni, meg hogy melyik rekládába hozzuk a galambokat, tehát amiket már egy ezerszer hallott az ember, de valahogy úgy magamba helyre teszem, hogy igen, ő azt hiszi legbelül, hogy én ezt először hallom, és igazából ki akarja élvezni ennek a lehetőségét, hogy elsüthet egy viccet, akkor úgy mondom, hogy és akkor mondok rá én is valami vicceset, és akkor bízok benne, hogy ez itt lezáródik.
3: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
5: A vicceskedés önmagában szerintem nem olyan élvezetes, de én úgy vagyok ezzel is, hogy emögött is azt látom sokszor, hogy akkor ez egy próbálkozás arra, hogy kapcsolatfelvétel, hogy benne legyünk a csapatban. Nincs benne elutasítás a szóviccek ellen, vagy akár a vicceskedés ellen, hogyha nem érzek benne bántást.
4: Szerintem a humorban is érzi az ember azt, hogy valaki azért viccel, mert szórakoztatni akar, vagy mondjuk azért viccel, hogy támadjon vele.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van, amivel sohasem viccelnél?
2: Van, igen, azt hiszem, hogy vannak olyan területek, amihez nem szabad hozzányúlni. Ha most nem tudom, a Crazy-ről, ha így beszélgethetünk, ugye alapvetően ilyen szituációkat dolgoz föl.
1: Nézőknek mondom interneten, Crazy, te vagy Crazy.
2: Igen, az egy ilyen alter ego, vagy egy olyan karakter, akit én személyesítek meg.
3: Góga Nikó, személyi edző.
2: És például legutóbb, vagy nem olyan rég forgattunk vakukkal, gyengén látókkal. Én magamtól nem nyúltam volna ehhez a témához, de egy vakfilm.

0: keresett meg, aki egyébként pszichológus és a vakokat segítő intézményben dolgozik, és így nagyon biztonságban éreztem, hogy mi az, ameddig elmehetünk, mi az, amit megengedhetünk magunknak a téma kapcsán. És ezen videót követően nagyon sok olyan társadalmi réteg keresett meg, vagy olyan emberek kerestek meg, például, hogy akkor írjunk, vagy beszéljünk az ADHD-s gyerekekről, vagy a valamilyen betegséggel élőkről, akiket nem biztos, hogy így bántanék, vagy nem biztos, hogy a krízi egy jó eszköz lenne arra, hogy akár érzékenyítsünk, vagy figyelemfelkeltés céllal érjünk el, mert inkább a bántás érkezhetne meg. De minden helyzetet lehet ugyanúgy értékelni, de itt is volt olyan gyengénlátó, aki megsértődött, mert nem érezte ezt a humort magáinak, abszolút tiszteletben tartható, de hál' Istennek a többség azt mondta, hogy de jó, hogy végre tudunk erről ilyen derűvel is beszélni, és nem tabuként bujkálunk, hogy most akkor látok, nem látok, hanem egyszerűen azok a helyzetkomikumok kiderülnek, hogy egy látó ember az információ hiányára visszavezethetőleg milyen suta módon tud hozzáállni egy ilyen szituációt vagy helyzethez, és ha erről már tudunk így beszélni, és csak annyi megérkezik belőle, hogy meg kell kérdezni. Nem kell áttolni az ebrán. Kérdezz meg, hogy tudsz-e neki bármiben segíteni. És ez már önmagában teremthet egy olyan helyzetet, amikor legközelebb egy ilyen szituációban már fogom tudni, hogy hogyan kell eljárni. Tehát ennek ez volt a célja.
1: Tudsz szabad lenni ilyen szempontból a humorizálásban? Vagy pedig van benned egy folyamatos kontroll, hogy nehogy megbántsunk valakit, nagyon nehogy messzire menjünk el, hogy ez már túlzás legyen?
0: Nyilván működik egy valamiféle kontroll, de ahogy mondtad, hogy van, aki megsértődik egy egészen egyszerű viccen is, itt aztán minden másodperce hordozza ennek a lehetőség. Tehát az viszont nem köti gúzsba a tartalomgyártást, hogy nehogy valaki megsértődjön, mert valaki azon is meg tud sértődni, hogy most lyukas a pulóver a vállamnál, és miért nem adtam meg a tiszteletet, hogy úgy ülök ide. Tehát, hogy bármi, tehát aki szeretne, az egyébként is fog találni olyan részeket, amin megsértődhet, ha ő. Tehát ha ő neki az a célja, akkor meg fogja találni úgyis bármilyen igyekezet ellenére.
2: Kisvé Balázs illúzionista.
3: A bűvészetben is van egy ilyen szabály, amit így fontosnak tartok, hogyha valamit nem tudok elrejteni, akkor azt nagyon mutassam meg inkább. És mondjuk, hogyha valamit magamon észreveszek, és szerintem eléggé egyértelműen látszik, és ki lehet figurázni, akkor ezt erőszeretettel kifigurázom saját magamon. Tehát, hogy most meg szokták néha kérdezni, hogy mit csinálok, ha egy mutatvány teljesen besülne. Mit csinálnék, ha teljesen besülne egy mutatvány? Szóval egyszerűen annyira összeálltak a csillagok, hogy nem tud összejönni. Hát biztos, hogy saját magamat megpróbálnám kinevetni.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Életportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lajtai Kati, énekesnő, énektanár.
2: Én gyakran a feszültséget nevetésben oldom, de olyan helyzetben is, amikor amúgy sírni kéne. Ez szerintem biztos, hogy van erre egy pszichológiai defekt kifejezés. Tényleg, tehát ez van, tehát az emberben van feszültség, és akkor a sírás és a nevetés az, ami oldja ezt. És van, akinél ez hülyén van bekapcsolva, és bizonyos helyzetben, amikor a többiek sírnak, akkor egy ilyen kényszeres, de ez nem jó érzés, ez egy nem jó nevetés, hanem egy ilyen furcsa reakció az emberben. De mondjuk ezt félretéve, alapvetően én olyan nevetős, meg mosolygós habitus vagyok, és a nevető görcs sincs távol, tehát hogy az is évente nem egyszer-kétszer előfordul.
1: És érdekes, amikor többiek sírnak, akkor te mondjuk néha bekapcsolnálod a nevető gomb, és lehet, hogy fordítva, és amikor a többiek pedig nevetnek, akkor pedig elkezdesz sírni.
2: Olyan még nem volt.
1: Nem volt még.
2: Olyan még nem, de ez egyébként kellemetlen szituáció, tehát amikor tényleg abszolút nem adekvált helyzet arra, hogy most az ember nevesse, és nem is akar, csak ez egy ilyen fordító bekapcsolódás. De amióta láttam példákat arra, hogy ezzel nem vagyok egyedül a világon, tehát ilyen létezik ez a furcsa, nem is tudom milyen zavar ilyenkor, hát akkor már megbocsátottam, hogy hát ez van, nem bunkó vagyok, hanem egyszerűen valami zsigeri szinten néha nem jó irányba kapcsol.
1: Te megbocsátod magadnak, aztán a többiek mit mondanak, hogy Kati képes volt nevetni, drágáim, itt sírtunk, zokogtunk mindannyian, láttuk, Kati pedig ott volt, és ott kacagott a sarokban. De egyébként tulajdonképpen te is sírtál, szerintem csak úgy folytak a könnyeid, hogy közben nevetésnek tüntetted önmagad előtt fel.
2: Na most egyik erről beszél.
1: Most mindjárt most is kibudjon velünk.
2: Nem.
1: Csak kérdés, hogy melyik a sírás vagy a nevetés.
2: Röhögögögs. Nem akartam. Még mondhatom erre, csak egy ilyen... Beszélgetés közben csak nem kap az ember. Röhögögögs.
1: És mégis.
2: De hát simán. Tehát...
1: Megeshet.
2: Nevetés az... Simán. Én arra gondoltam, most beugrott, hogy ilyen helyzetben... Én, tehát mennyi ilyen jó sztori? Okay. Elveszítettetek? Kész. Oké. Okay.

0: szóval elkapott a nevetés, és te se bírtad, hogy ne neves. Tehát, hogy szerintem ez az empátiával függ össze, ráérzünk a másik állapotára, és muszáj nekünk is nevetni, ahogy meghalt, hogyha a másik sír, akkor lehet, hogy engem is. És a legalapabb az ásítás. Egyébként mondják, hogyha valaki ásít, és a másik látja, akkor valószínűleg nálam is elindul.
1: Most de nem tudlak most ásításra bírni?
0: Most nem. És akinél nem, az pszichopata. Úgyhogy...
1: akkor most azt akarjuk, hogy a nézők ásítsanak, akkor...
0: és aki nem ásít, az gondolkozzon el.
2: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Az önnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az önnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Az önnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött Reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díj nyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A dokujelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
0: Időjárás.
1: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Idén tesztelik az űrben a mozgás törvényeit megszegő kvantumhajtóművet. Bármilyen terepen haladni képes, elektromos meghajtású 18 kerekes járművet alkotott egy finn startup. Bemutatták az új akkumulátorrendszert, amely az elektromos töltő és az inverter működését a lítium-ion akkumulátormodulokba integrálja. A részecske fizika felfedezésének és megértésének új korszakának a lehetőségeiről tárgyalnak kutatók. Egy új felfedezés gyökeresen megváltoztatja a szem védekezéséről tudottakat. Közel tökéletes pontossággal végzi az eljárásokat a sebészeti robot platform. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy új kutatásról számolunk be, amely megerősítette Newton és Einstein gravitációs törvényét. A Föld és Hold közti távolság mérései megerősítik nagyobb pontossággal, mint valaha, hogy az aktív és passzív gravitációs tömeg egy és ugyanaz. A tömeg összehasonlítás vizsgálatának két módja a newtoni és einsteini elméletek harmonizálása. A fizikusoknak három eltérő definíciója van a tömegre, mindegyiket egyenértékűnek vélik. A tehetetlenségi tömeg meghatározza, hogy milyen könnyen gyorsul egy objektum egy erőre reagálva. Az aktív gravitációs tömeg egy objektum gravitációs mezejének erejét határozza meg. A passzív gravitációs tömeg egy objektumra ható erőt szabja meg egy adott gravitációs mezőben. Az új tanulmányban a tudósok összehasonlították az aktív és passzív gravitációs tömeget a Hold különböző részein talált két elem, a magban talált vas és a kérekben talált alumíniumot illetően. Ha az aktív és passzív tömegek különbözőek volnának, az megsértené a szabályt, és az egyenletlen kötélhúzás megváltoztatná a Hold pályáját. A Holdnak Földtől való távolságának és pályáján való elhelyezkedésének több évtizedes lézeres mérései alapján az aktív és passzív gravitációs tömegek aránya a két anyagot illetően ugyanaz volt. Ha eltérést találnának, az ellent mondana Einstein gravitációs elméletének, az általános relativitás elméletnek is. Newton és Einstein gravitációs törvényét erősítettük meg az imént egy új kutatás alapján. A továbbiakban témánál maradunk, ugyanis már idén tesztelik az űrben a mozgás törvényeit megszegő kvantumhajtóművet. A Newton mozgás törvényét megszegő végtelen energiájú hajtóműtől paradigmaváltást várnak. A kvantum hajtóművet a Földön már sikeresen tesztelték, ahol képes volt a vákumból energiát előállítani, hamarosan pedig éles űrbeli demonstrációra kerül sor, ami ha sikerrel zárul, átírhatja a fizikát is. A vállalat egy vitatott fizikai teóriára, a kvantált tehetetlenségre alapozva készített egy hajtóművet. A cég szerint a hajtómű korlátlan energiát fog felvenni a napból a tolóerő biztosításához, ami azt jelenti, hogy a műholdak korlátlan ideig működhetnek, ezzel is csökkentve a bolygót övező űrszemetet. Ha a hajtómű valóban beválik, az történelmi jelentőségű lesz, hiszen ez az első olyan hajtómű, ami ezen az elven működik, és ténylegesen ki is próbálták az űrben. Sőt, egy sikeres teszt akár a fizika alapelveit is új megvilágításba helyezheti. Kvantum hajtómű teszteléséről adtunk hírt az előbbiekben. A folytatásban az űrkutatásban szerepet játszó robotokkal foglalkozunk. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Megmozgatjuk a az állóvizet.
3: Tudja már, te is Balaton Rádiós vagy. Balaton Rádió.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Ausztráliában teszteli humanoidját a NASA a következő űrprojekt alapján. Új küldetést talált ki fejlett humanoidjának az űrkutatási hivatal, aminek a képességeit Nyugat-Ausztráliában teszik majd próbára. A szigetországban arra fogják használni a robotot, hogy távvezérlésű feladatellátási képességeket fejlesztenek ki vele, elsősorban személyzet nélküli tengeri energetikai létesítmények karbantartásához. A vállalat a kísérleti időszakban nyert adatokat és szoftvereket aztán a NASA rendelkezésére bocsátja. A robotot úgy tervezték, hogy robosztus, strapabíró és teljesen elektromos humanoid legyen, amit távolról lehet működtetni leromlott állapotú vagy sérült környezetekben. Körülbelül 136 kg-ot nyom és 2,5 méter magas. Az új képességek a NASA programjának Hold missziói során használt alkalmazások és más földi robotikai megoldások számára lesznek hasznosak. A NASA különösen bízik abban, hogy a cég létesítményeiben szerzett tapasztalatokat felhasználva még jobb robotokat lehet majd tervezni a veszélyes körülmények között történő munkavégzés robotizálásához. A jövőben a Holdon vagy a Marson távolról működtethető mobil robotok segíthetik a földi operátorokat abban, hogy fontos feladatokat hajtsanak végre akkor is, amikor humán űrhajósok fizikailag nincsenek jelen az adott égitesten. Ezek a tevékenységek magukban foglalhatják az infrastruktúra karbantartását és ellenőrzését, illetve olyan tevékenységeket, amikor helyi erőforrások és anyagok felhasználásával kell új tárgyakat előállítani. A NASA szerint a hasonló fejlett mobil robotok egy nap létfontosságú eszközök lesznek, amelyek lehetővé teszik az embereknek, hogy távolról felügyeljék a veszélyes munkákat és levegyék a vállukról a monoton feladatokat. Ezek a képességek a Földön és az űrben egyaránt értékesek lehetnek. Az imént bemutatásra került demonstráció tovább növeli a mai robotok lehetőségeit, hogy kiterjesszék az emberi hatókört és támogassák az embereket a biztonságos kutatásban vagy munkavégzésben. Egy új járműfajtáról hallhatnak most, amely Finnországban készült. Új járművet alkotott egy finn startup, ami a fejlesztők meghatározása szerint külsőre kölcsönöz bizonyos elemeket a jetski járművektől, a kerekek számának tekintetében pedig egészen újszerű megoldással bír. A szerkezet 18 kerekének mindegyikéhez külön-külön elektromos motor tartozik, és a kisméretű kerekek hajlékony összekötő elemmel csatlakoznak a jármű testéhez. Emiatt a haladás, ha nem is a leggyorsabb, de a legzökkenőmentesebb, akár 200 mm magas barikádokon is lassulás nélkül képes áthajtani, és a nagyobb farönkök sem jelentenek akadályt számára. A jármű nem csak terepjáróként alkalmazható, hanem vízálló karosszériája és alkatrészei miatt vízben is tud közlekedni, bár úszni nem tud, így csak sekély vízben használható. A hibrid megépítésével a fejlesztők három fő célt szerettek volna elérni: egy fenntartható, innovatív és széles körben alkalmazható jármű gyártását megoldani, ami a speciális kerekei miatt kevésbé tesz kárt a környezetben, mint a hagyományos kvadok. A prototípust 2022-ben tesztelték, és a második módosított prototípus is készül már. A végleges verzió bemutatására októberben kerül majd sor. A járművet a nagy közönség bevonásával tesztelik terepen a nyár végén. Bármilyen terepen haladni képes, a felületet a lehető legkevésbé károsító, elektromos meghajtású 18 kerekes járművel ismerkedhettek meg az előző beszámolónkból. A továbbiakban a napelemek újrahasznosításának legújabb módszerét vázoljuk fel. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Slang a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő eljárásnak köszönhetően hatékonyabb lehet a napelemek újrahasznosítása. Olyan eljárást dolgoztak ki kutatók, amelynek segítségével a nap

0: mértékben újra kellene hasznosítani. A napelemek újrahasznosítása azért különösen nehéz, mert sokféle anyagot építettek egybe, amelyeket nehéz utólag elkülöníteni. Ahhoz, hogy az anyagokat valóban ismét használni is lehessen, azoknak tisztának, más anyagtól mentesnek kell lennie. A napelemek szétszereléséhez először az olyan nagyméretű külső részeket veszik le, mint az alumínium keretek és az üvegpanelek, majd magát a panelt össze kell zúzni. Ezt követően a belső anyagok szétválasztására lesz szükség, ám jelenleg ez a legkevésbé megoldott része az újrahasznosításnak. Ahhoz, hogy gyakorlatban is kivitelezhető legyen, egyszerű módszerre van szükség, s ezt követheti a különféle anyagok kivonása. Az ausztrál módszerben segédanyag, rozsdamentes acélból készült golyók hozzáadásával apróbb darabokra zúzzák a paneleket, s ez elősegíti a precízebb anyag szétválasztást, a hasznos összetevők, mint például az ezüst kivonását. A teljes folyamat, amelyet egy rezgő tartályban végeznek, 5-15 percet vesz igénybe, és a napelem 99%-át hatékonyan szétválasztja. Ha a szétválasztás megtörtént, akkor a hagyományosan használt elkülönítési módszerekkel kivonhatók az egyes összetevők, így például az ezüst vagy a szilícium-dioxid. A 30 kutatóból álló csoport a legnagyobb Ausztráliában, amely a fotovoltaikus elemek újrahasznosíthatóságán dolgozik. A most szabadalmaztatott eljárás csak egy lépés a teljes folyamatban, és a kutatócsoport a többi lépés fejlesztésén is dolgozik. A gazdaságos megvalósításhoz pedig már most ipari partnerekkel társultak, mivel egyre inkább felismeri mindenki, mennyire fontos is a napelemek környezetkímélő újrahasznosítása. A kutatók számításai szerint a módszerükkel 2050-ig 5-50 millió kilogramm ezüstöt lehet kivonni, ez az 1 tonna napelem hulladékra számolva 64 deka ezüstöt jelent. Egy olyan eljárásról esett szó az imént, amelynek segítségével a napelemekbe beépített ezüstöt lehet minden korábbinál hatékonyabban kivonni az újrahasznosítás során. A továbbiakban az új típusú akkumulátorról tudhatnak meg többet. Bemutatták az új akkumulátorrendszert, amely az elektromos töltő és az inverter működését a lítium-ion akkumulátor modulokba integrálja. A francia gyökerű európai autógyártó intelligens akkumulátorrendszere hatékonyabb és olcsóbb a piacon jelenleg található hagyományos összeállításokhoz képest. Mindezt úgy érik el, hogy az elektromos töltő és az inverter működését a lítium-ion akkumulátor modulokban egyesítik, így nincs szükség elektromos átalakító modulokra, amivel helyet takarítanak meg a járműben. A teljesítmény inverter és a töltő funkcióit ellátó elektronikus átalakító lapokat a lehető legközelebb szerelik a lítium-ion akkumulátor cellákhoz. A technológia költséghatékony, mert lehetőséget kínál a jármű súlyának, valamint az elektromos hajtáslánc és a járműgyártás költségeinek csökkentésére, miközben számos új funkciót nyújt. A csapat szerint az elektromobilitás terén a projekt valódi paradigmaváltást hozhat az elektromos hajtásláncok tervezésében. Az új intelligens akkumulátorrendszerről kaphattak tájékoztatást az előbbiekben. Hamarosan a felfújható vitorla szerepét elemezzük. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kereskedelmi hajókon is működik a felfújható vitorla a következő teszteredmény szerint. Automatizált felfújható vitorlákat tesztelnek, amelyek egészen nagyméretű szállítóhajókat is segíthetnek a működésben. A francia vállalat által indított projekt célkitűzése, hogy egy automatizált vitorla rendszerrel megreformálja a vízi áruszállítás működését és költséghatékonyabb, valamint környezetbarátabb alternatívát fejleszten az eddigi nagy mennyiségű üzemanyag felhasználásával járó meghajtási módok kiegészítésére. Az eszköz központi eleme egy olyan vitorla, aminek működése teljes mértékben automatizált, és mindig az aktuális szélerősség és más faktorok figyelembevételével helyezi a rendszer üzembe, ezen felül felfújható is, vagyis egy integrált fúvókészülék végzi a teleszkópos tartórúdon elhelyezkedő vitorla kibontását. A szárnyvitorlák bármilyen körülmények között megtartják szimmetrikus alakjukat, és az automatizálásnak köszönhetően a rendszer használata egészen egyszerű és biztonságos. A vitorlák ugyan nem tudják ellátni a hajó teljes meghajtását, de kiegészítőként alkalmazva akár 20%-os üzemanyag spórolást tesznek lehetővé. A 155 méter hosszú teszthajón egy 100 négyzetméteres rendszert használnak, a projekt következő lépéseként pedig ennél is nagyobb vitorlákat építenek majd. Automatizált felfújható vitorla rendszerről értesülhettek az imént. Elérkezett a ma ismert részecske fizika korszakának a vége? Erre a kérdésre keressük most a választ. A részecske fizika felfedezésének és megértésének új korszakának a lehetőségeiről tárgyalnak kutatók. A Higgs bozon felfedezése 2012-ben jelentős fordulópontot jelentett a részecske fizikában, mivel ezzel teljessé vált a részecske fizika standard modellje. A nagy hadronütköztető felfedezése óta a fizikusok a standard modellen túlmutató fizikát kerestek és meghatározták, milyen formát ölt a jövő fizikája. A tudósok szerint a részecskék fogalma alapvető fontosságú volt a fizikában az elmúlt évszázadban, ami új módszerekhez vezetett a megfigyelésük és felfedezésük irányában. Jelenleg egy részecskét az úgynevezett on-shell állapotban kell megfigyelni, vagyis amikor a tömege, az energiája és a lendülete egy meghatározott módon kombinálódik, legalábbis egy rövid ideig. A kutatók szerint azonban minden potenciális új részecske túl nehéz lehet ehhez az on-shell mód történő előállításhoz, ami új megközelítést igényelne a részecskék megfigyelésében, és esetleg még a részecskék fogalmának az újragondolására is szükség lehet. Magyarán a tovább lépéshez a részecske fizikának ismét egy újabb evolúciós lépcsőfokra kell felhágnia. A részecske fizika jelenleg egy nagyon különleges helyzetben van. Még mindig szembe kell nézni azzal a lehetőséggel, hogy a részecskék felfedezésének kora, ahogyan ma ismerjük, véget ért. A részecske fizika számos evolúciós lépésen ment keresztül, és tudósok azt állítják, hogy a következő lépés előttük állhat. A korábbi fejlesztésekhez hasonlóan azonban ez a változás nagy valószínűséggel magából a részecskén belülről fog eredni. A részecske fizika felfedezésének és megértésének új korszakáról adtunk információt az előzőekben. A folytatásban az öngyógyító fém darabról számolunk be. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.
3: Baby, put your

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Önmagát gyógyító fémdarabot elemzünk a következő hírünkben. Különös öngyógyulást figyeltek meg tudósok egy repett fémdarabon. Ha sikerülne megfejteni a jelenséget, az a technológia új korszakát nyitná meg. Anyagtudósok a fém rugalmasságát tesztelték éppen speciális transzmissziós elektromikroszkópos technikával, aminek során másodpercenként 200-szor húzták a fém végeit. Az öngyógyulást ezt követően egy 40 nanométer vastag vákumban felfüggesztett platina darabban figyelték meg. A fent leírt feszültség okozta repedéseket fáradási károsodásnak nevezzük. Ez az ismétlődő feszültség és mozgás, amely mikroszkopikus töréseket okoz, végül a gépek vagy szerkezetek tönkre menetelével jár. Mindez önmagában tehát nem lett volna meglepő, azonban körülbelül 40 percnyi megfigyelés után a platinában lévő repedés elkezdett újra összeolvadni. A tudósok megerősítették, hogy a fémeknek megvan a maguk belső természetes képessége arra, hogy meggyógyuljanak, legalábbis a nanoméretű kifáradás okozta károsodás esetén. A felfedezés jelentős előrelépés lehet az anyagtudományban, és a lehetséges alkalmazások hihetetlenek. Hidak, amelyek automatikusan kijavítják a saját repedéseiket. Motorok, amelyek nem használódnak el, mert megjavítják magukat. Vagy okos telefonok, amelyek begyógyítják a horpadásokat és karcolásokat. Az ilyen fejlesztések forradalmasíthatják a különböző iparágakat, csökkentve a karbantartási költségeket, és meghosszabbíthatják az anyagok és eszközök élettartamát. A megfigyelt öngyógyító viselkedésnek egy lehetséges magyarázata a hideghegesztés, ami egy olyan folyamat, amely környezeti hőmérsékleten mehet végbe, amikor is a fém felületeket elég közel húzzák egymáshoz ahhoz, hogy atomjaik kötődjenek. Olyan környezetben, mint a vákum, ahol nincsenek vékony levegő rétegek vagy szennyeződések, amelyek megzavarhatják ezt a folyamatot az érintkező rétegek között, a tiszta fém felszínek szó szerint összetapadhatnak a hideg hegesztés útján. Ennek a kutatásnak az egyik legígéretesebb aspektusa, hogy az öngyógyító folyamat szobahőmérsékleten megy végbe. A kutatók következő lépése annak vizsgálata lesz, hogy ez az öngyógyító folyamat a hagyományos fémekben is előfordul-e, tipikus környezeti feltételek mellett. Az öngyógyító fém darabról közöltünk részleteket az imént. A szemünk védekezésének új felfedezéséről hallhatnak a továbbiakban. A szaruhártya a szemünk legkülső rétege, amely a látásunk épségét óvja. E védekezése része, hogy a kórokozókkal is elbánjon. Korábban úgy vélték a szakemberek, hogy ezt bizonyos sejtek révén végzi. Egy kutatási eredmény szerint azonban ez nem így van. Egy ezt megelőző vizsgálatban egerek szemének vírus elleni védekező rendszeréről sikerült feltárni, hogy abban a T-sejtek játszanak főszerepet. Most ugyanezt bizonyították az emberi szem kapcsán is a szakemberek. Az újonnan kifejlesztett képalkotó módszernek és fejlett elemző megközelítésnek köszönhetően tudták felfedezni kutatók, hogy a sejtek az egészséges szaruhártya felszínén voltak épp T-sejtek. Azt is megfigyelték, hogy miben tért el ez a kontaktlencsét viselők esetében, vagy épp az allergiától szenvedő szemben, és kiszámíthatták, mi változik gyógyszeres kezelés hatására. A módszerrel gyorsan és valós időben vizsgálhatják a szemet, annak immunreakcióit, a kutatási eredménynek pedig mind az orvosokra, mind a páciensekre nézve fontos hatása lesz. Az előbbiekben elhangzott felfedezés gyökeresen megváltoztatja a szem védekezéséről tudottakat. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink, maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudomány mai állása szerint innovatív, okos tetoválások segíthetnek egészségünk megőrzésében. A tetoválások a közeli jövőben jóval többről szólnak majd, mint a puszta dekoráció vagy az önkifejezés. A bőr alá injekciózható orvosi tetoválások színüket megváltoztatva jeleznék, ha például a beteg vércukorszintje túlzottan alacsony vagy magas, de képesek lehetnek a vese vagy máj funkciók figyelésére, illetve sportolók esetében a kiszáradásra való figyelmeztetésre. A bőr alá fecskendezhető okos tetoválás alkalmas bizonyos biomarkerek megfigyelésére az emberi testben, vagyis olyan objektíven mérhető jelzőanyagok jelenlétének monitorozására, amelyek segítségével képesek lennének bizonyos betegségek kimutatására is. Hasonló technológia segíthet az egészségünket kívülről fenyegető tényezők észlelésében is. Olyan okos tetoválásokon dolgoznak, amelyek segítenek nyomon követni az olyan külső hatásokat, mint például az UV-sugárzást, ami a daganatos megbetegedések leggyakoribb fajtája, a bőrrák egyik legfőbb kiváltó oka. A kutatók szerint az okos tetoválások egyik nagy előnye az olyan hordható eszközökkel szemben, mint például az okos órák vagy a glükóz monitorok, hogy nem törhetők fel, és nem merül le az akkumulátoruk. Emellett a jövőben az okos tetoválást az űrhajósokon is alkalmazhatják a sugár terhelés mérésére, vagy akár a lakosság körében a különböző fertőző betegségek kimutatására, krónikus betegségek megfigyelésére. Az előző tanulmányból kiderült, hogy bőr alá fecskendezhető okos tetoválás segíthet a jövőben egészségünk megőrzésében. Tűpontosan diagnosztizáló és operáló sebész robot kerül most bemutatásra. Közel tökéletes pontossággal végzi az eljárásokat a légutak és a tüdő betegségeinek, rákos elváltozásainak vizsgálatára és operációjára gyártott sebészeti robot platform. A rendszer fejlett képalkotó technológiái valós idejű helymeghatározási frissítéseket biztosítanak a potenciálisan rákos elváltozásokról. A tanulmány bebizonyította, hogy a technológia 100%-os sikerrel navigál az emberi szervezetben az elváltozásig, és ugyancsak 100%-os pontossággal diagnosztizál. A rendszer gyors ütemben halad a kereskedelmi forgalomba hozatal felé, követve a küldetést, hogy világszerte javítsák a betegek életminőségét. Orvosokkal együttműködve orvosoknak tervezték az imént szóban forgó sebészrobotot, amelynek eredményei segítenek validálni a rendszer fejlett technológiáját. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy a Föld és Hold közti távolság mérései megerősítik, hogy az aktív és passzív gravitációs tömeg egy és ugyanaz. Szó volt arról, hogy új küldetést talált ki fejlett humanoidjának az űrkutatási hivatal, aminek a képességeit Ausztráliában teszik majd próbára. Hallhattak egy eljárásról, amelynek segítségével a napelemekbe beépített értékes anyagokat el lehet különíteni egy újrafeldolgozási eljárás során. Megtudhatták azt is, hogy automatizált, felfújható vitorlákat tesztelnek, amelyek egészen nagyméretű szállítóhajókat is segíthetnek a működésben. Ismertettünk egy különös öngyógyulást egy repet fémdarabon, valamint tájékoztatást kaphattak arról, hogy innovatív, okos tetoválások segíthetnek egészségünk megőrzésében. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között száposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Körösön. A jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízvizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad standokat újra megnyitották. Film készül Bongor díj nyertes konceptalbumához, az Extázis Uncut ősszel érkezik a mozikba. Az alkotás egy hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemezdalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Berta Csongor szülővárosában Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ütést.
0: Időjárás.
1: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy téves parancs miatt nem kommunikál a 46 éve útnak indított űrszonda. Kínai tokamakot alkalmaznak Tájföldön a fúziós energiakutatásokhoz. Műhold konstellációkkal lehet valós időben követni a repülőket a közeljövőben. Környezetbarát, megfizethető és biztonságos az új protonakkumulátor. Római kori hajót találtak szerb régészek egy szénbányában. Szuperkondenzátort fejlesztettek ki kutatók, amely házakat és utakat is akkumulátorra alakíthat. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkből megtudhatják, miért nem képes a kommunikációra a Földtől közel 20 milliárd kilométerre járó űrszonda. Parancssort küldtek el rádión a naprendszer peremén járó űrszondának, amelyben egy hibás parancs is szerepelt. Ennek hatására a szonda a Föld felé fordított nagyméretű antennáját 2 fokkal elfordította, s így az már nem képes kommunikálni a NASA hálózatával. A szonda minden évben több alkalommal is végrehajt egy automatikus rendszer visszaállítást, amelynek része az is, hogy az antennát precízen a Föld felé fordítja. Erre legközelebb október 15-én kerül majd sor. Addig is igyekeznek azonban olyan parancsot küldeni a szondának, amely felülírná a hibás korábbi parancsot, és visszaállítaná az antennát a Föld irányába. A szonda rádiójelét augusztus elején sikerült fognia a NASA irányítóinak, bár a jel rendkívül gyenge, így pontos adatokat nem lehet belőle kinyerni, ám azt legalább biztosan tudják már, hogy a szonda rendben működik és halad tovább. Előző beszámolónkból kiderült, hogy téves parancs miatt nem kommunikál a 46 éve útnak indított űrszonda. Átalakíthatja a számítástechnikát a következőkben bemutatásra kerülő fejlesztés. Létrehoztak tudósok egy egyszerű szupravezető eszközt, amely a jelenleg lehetségesnél sokkal hatékonyabban képes áramot továbbítani az elektronikus eszközökben. Ennek eredményeként az új dióda, ami egyfajta kapcsoló, drámai mértékben csökkentheti a nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek energiafogyasztását. Mindez azért is fontos, mert ezen eszközök terjedésével az összesített energiaigényük is megugrik a jövőben. Habár a dióda még a fejlesztés korai szakaszában van már most több mint 2-szer olyan hatékony, mint a jelenleg használt hasonló eszközök. A jelenlegi tanulmány bemutatja, hogy a dióda hatás külső mágneses tér hiányában is fennmarad. Az egyenirányítás iránya a mágneses réteg programozható, ami nagy potenciállal bír a jövőbeni alkalmazásokhoz. A tanulmány az alapvető kutatási és alkalmazási szempontból egyaránt fontos és ígéretes. A most fejlesztett dióda így a kvantumszámítási technológiák szerves része is lehet. Az előbbi kutatás rávilágított arra, hogy a rendkívül hatékony szupravezető dióda javítja az elektronikus áramátvitelt, miközben csökkenti az energiafelhasználást a nagy teljesítményű számítástechnikában. A folytatásban a fúziós energiakutatásokhoz alkalmazott felújított tokamakról hallhatnak. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A 80-as években készült tokamak életrekeltéséről és használatba vételéről értesülhetnek a következőkben. Közel 40 éve megépített tokamakot alkalmaznak Tájföldön a fúziós energiakutatásokhoz. A fúziós energiatermelés beindításának régóta tervezett, de mindig távolinak tűnő kezdete még nem érkezett el ugyan, de a világ számos pontján egyre több állami és kereskedelmi program során foglalkoznak a fúziós fejlesztésekkel, amelynek révén egyszer elérhetővé válhat az üvegházhatású gázok kibocsátása nélküli tiszta energiaellátás az emberek számára. A fúziós folyamat során kisebb atommagok egyesülnek, vagyis fuzionálnak egy nehezebb atommaggá, az erre alapozott energiatermelés megvalósítása azonban rendkívül magas hőmérséklet fenntartását, a plazmát kontroll alatt tartó erős mágneseket és komplex berendezések rendszerének kifejlesztését igényli, ami technológiai szempontból nagy kihívást állít a mérnökök elé. A leendő fúziós erőművek előfutárait azonban már régen megépítették, a kínai tokamakot például még a 80-as években készítették el. A tokamak közepes méretűnek számít, és a vele végzett munka fő célja a nagy energiájú kiegészítő fűtési módok demonstrálása volt. A tokamak 2002-ben befejezte ugyan karrierje első szakaszát, de nem vált haszontalanná, nemrégen új életre kelt, hogy Tájföldön folytassa munkáját. A berendezést Kínában újították fel, és elvégezték rajta azokat a fejlesztéseket, amelyek a leendő kísérletekhez szükségesek. A projekt a kínai és tájföldi intézetek közös munkája, melynek során a táj szakemberek egy részét Kínában készítették fel a berendezés működtetésére. A későbbiekben Tájföld azonban egy saját fejlesztésű tokamak megépítését is tervezi, amelyet a következő évtizedben hoznak létre. Kínai tokamakot alkalmaznak Tájföldön a fúziós energiakutatásokhoz, erről kaphattak tájékoztatást az imént. A továbbiakban a részecske gyorsítók méretének radikális lecsökkentéséről számolunk be. Részecske gyorsító épül a svájci-francia határnál, ami bizonyos szempontból ellentétes irányt képvisel a többi fejlesztés mellett a gyorsító berendezések terén. Az új szerkezet sokkal rövidebb szakaszon ad annyi energiát az elektronoknak, ami más módszerekkel csak jóval hosszabb gyorsítókban lenne lehetséges. A nagy hadronütköztető szupravezető mágnesekből álló gyűrűje 100 méterrel a föld alatt, mintegy 27 kilométer hosszúságban nyújtózik körbe. A részecske gyorsító utódjául készülő struktúra pedig ennél is hosszabb, 100 kilométeres körütköztető lesz. A fejlesztés óriási méreteit a benne elvégzett vizsgálatok természete indokolja, ahhoz, hogy eddig nem látott egzotikus részecskéket fedezzen fel a kutatók, vagy a fizika eddig megválaszolatlan kérdéseivel kapcsolatban több információt szerezzenek, egyre nagyobb és nagyobb energiával kell ütköztetni a részecskéket, amit a hosszú körgyűrűk segítenek elő. A nagyobb energia azonban más módon is generálható, olyan módszerekkel, amivel rövidebb gyorsítókban lehet elérni ugyanazt vagy még jobb hatást, mint a sok kilométeres berendezésekben. A kísérletben ilyen metódust fejlesztenek, méghozzá a világon egyedülálló módon protonsugarak használatával. A mostani vizsgálatokban 10 méteres távon valósítják meg az elektronok szörfözését a kutatók, de a jövőben nagyobb berendezést is építenek. A cél azonban nem a sok 10 vagy 100 kilométer hosszú gyorsító létrehozása, hanem egy olyan kompakt, körülbelül 100 méteres eszköz megalkotása, ami a hosszabb gyorsítók teljesítményével vetekszik, miközben könnyebben kezelhető méretű marad. A nagy hadronütköztetőben alkalmazott technika teljesítményét is felülmúlja az előzőekben részletezett fejlesztés. Hamarosan a járműipar területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket.
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: volt valahonnan.
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Nagy változás jön a repülésben, következő hírünk szerint. Egy új műhold konstelláció fogja segíteni a polgári repülőgépek valós idejű követését, amely a radaros technológia korszerű kiegészítése lesz. Jelenleg a repülőgépek helyzetét radarral követik, amelynek a rádió hullámai visszaverődnek a talált tárgyról, avagy esetünkben egy repülőről, és így követik a repülőket, mindez azonban erősen korlátozott, a radart a hegyek, magas épületek is akadályozhatják. Az új műholdas rendszer azonban nem kiváltja a korábbi rendszereket, hanem egyfajta kiegészítése lesz azoknak, amellyel pontosabban lehet majd meghatározni a repülőgépek helyzetét, ráadásul valós időben a világ bármely pontjáról, a felszállástól egészen a leszállásig. A föld körüli pályán keringő műholdak segítenek be a repülés követésbe, így pontosabban és valós időben lehet majd követni a repülőjáratokat. Az új rendszer képes lesz a polgári repülőgépek rádiófrekvenciás jeleit lokalizálni és meghatározni a pontos pozíciójukat. Műhold konstellációkkal lehet valós időben követni a repülőket a közeljövőben az előbbi beszámoló alapján. Egy kutatással folytatjuk műsorunkat, amely az elektronika és az autó karosszéria elemeinek kombinálására indult. Az autók minden generációval egyre nehezebbek lesznek, és ez a tendencia egyre inkább az energiafogyasztás rovására megy, állapították meg szakemberek, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy elérik ennek ellenkezőjét. Ötletük lényege,

0: ahogy az elektronikus alkatrészeket a jármű mechanikus könnyű szerkezeteibe integrálják, amiből az elektromos járművek különösen jól profitálnának. Ezeknek a polimer könnyű szerkezeteknek a kialakítása komoly kihívást jelent, ha csatlakoztatott elektronikus alkatrészekkel szeretnék kombinálni őket, hiszen fontos akadályt kell leküzdeni hozzá. A hőre lágyuló technológiával előállított tartószerkezetek hővezető képessége alacsonyabb, mint a hagyományos fém tartószerkezeteké, mivel ez negatív hatással lehet az elektronika megbízhatóságára is, ezért koncepciókat kell találni a hővezető képesség optimalizálására. A jövő eljárműveiben az innovatív könnyű szerkezetes műanyag technológia és az elektronikus alkatrészek integrálására szolgáló új technológiák kölcsönhatása nagyon hangsúlyos. A projekt átfogó célja a globális felmelegedésre gyakorolt hatás csökkentése, az alkalmazott anyagok, technológiák és építési módszerek terén. A kisebb járműtömegnek javítania kell a vezetési teljesítményt, valamint jobbnak kell lennie újrahasznosíthatóság és csökkentett gyártási ráfordítások tekintetében is. A fejlesztők különösen a modern műanyag alapú könnyű szerkezetek és az elektronikus rendszerek közötti kapcsolódási pontokra koncentrálnak. A műanyag alapú könnyű szerkezetek új optimalizált hőelvezetéssel és hűtéssel rendelkező elektronikai rendszer koncepciókat igényelnek. Ehhez a technológiai gyártási folyamatok és az alkalmazási feltételek, a mikroszerkezet és az anyagtulajdonságok, valamint az ezektől függő funkcionális tulajdonságok közötti kapcsolat elemzése szükséges. A közös projektben 12 partner autóipari beszállító cégek, illetve számos kutatóintézet és mérnöki vállalat keres hatékony technológiát, a hőre lágyuló szálkompozitokon alapuló integrált járműszerkezeti elemek nagyüzemi gyártására adaptált elektronikai alkatrészekkel. Az imént ismertetett projekt célja, hogy a hőre lágyuló járműszerkezeti elemek a lehető legalacsonyabb járműtömeget, ezáltal csökkentett energiafogyasztást vagy nagyobb hatótávolságot garantáljanak. A továbbiakban környezetbarát, megfizethető és biztonságos technológiát, a protonakkumulátort mutatjuk be. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő fejlesztésnek köszönhetően jelentős áttörés várható az akkumulátorpiacon. Nem csak megfizethetőbb, de biztonságosabb és környezetbarátabb is az ausztrál kutatók által készített proton akkumulátor, amely idővel a jelenleg használatos lítium-ion telepek helyébe is léphet. Az ausztrál szakemberek által kifejlesztett proton akkumulátor áttörést hozhat az energiatároló telepek terén, és gyakorlatilag minden téren bevethető lehet, az akkumulátoros eszközöktől az elektromos járművekig, megszabadítva az emberiséget az ártalmatlanítás környezeti problémáitól is. Az akkumulátor egy szén elektródát alkalmaz a szétválasztott vízből származó hidrogén tárolására. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy hidrogén üzemanyagcella. A proton akkumulátornak több előnye is van, egyfelől biztonságos, és az élettartama végén minden benne lévő alkatrész és anyag újból felhasználható, újrahasznosítható. A telepnek ráadásul eleve nincs szüksége sok komponensre, főleg szénből áll, amely bőségesen rendelkezésre áll gyakorlatilag minden országban. A proton akkumulátort már sikeresen ki is próbálták, néhány kis ventilátort és egy lámpát perceken keresztül képes volt működtetni. A jövőre nézve pedig jó hír lehet, hogy a jelek szerint a rendkívül gyors töltést is támogatja. A prototípus továbbfejlesztésére egy 2 éves kutatási együttműködést is indítanak egy olasz autóipari beszállítóval. Ebből kiindulva néhány éven belül jelentős áttörés jöhet az akkumulátorpiacon, ez pedig az elektromos autózás szempontjából is igen jó hír, ugyanis ez a telep kifejezetten megfizethető is lesz. A környezetbarát, megfizethető és biztonságos proton akkumulátorról adtunk hírt az előzőekben, melynek energiahatékonysága már megközelíti a jelenleg elterjedt lítium-ion telepekét. A továbbiakban a hidrogén tárolásának gazdaságos módjáról adunk információt. Egyszerű és megfizethető módot találtak japán kutatók az ammónia tárolására, ami számos iparágban fontos vegyi anyag, és úgy vélik, hogy ez a felfedezés segíthet a hidrogén alapú gazdaság kialakításában is. Az ammóniát széles körben használják a textilipartól a gyógyszergyártásig, és fontos összetevője a műtrágyának is. A jelenlegi felhasználás során nyomásálló tartályokban hűtve tárolják és mínusz 33 Celsius fokon csepp folyósítják. A szakemberek megoldása nem igényel nyomás alatt lévő tartályokat, és viszonylag alacsony hőmérsékleten is működik. A perovszkitok, vagyis a napelemek energiaátalakítási hatásfokának javítására szolgáló kristályos szerkezetek ugyancsak kiváló közegként szolgálnak az ammónia tárolására, majd visszanyerésére. Az ammónia erősen korrozív gáz, de a perovszkittal történő kémiai reakció lehetővé teszi a biztonságos tárolását, így ahhoz nincs szükség különleges berendezésekre sem. A perovszkit szerepének felfedezése rendkívül fontos, mivel a hidrogén tárolására is módot kínál. A hidrogén önmagában erősen éghető, viszont az ammónia nem ég könnyen, így megint csak kedvező közeg a hidrogén tárolására. A fosszilis tüzelőanyagoktól való eltávolodásra tett kísérletek hiába valónak bizonyulnak, ha nincs alternatíva az olyan feladatokra, mint a hosszú távú nehéz szállítások. A hidrogén energia sűrűsége majdnem 3-szorosa a benzinnek vagy a dízelnek, de éghető természete nagy kockázatot rejt magában. Egy olyan egyszerű és megfizethető módszer viszont, amellyel a hidrogént a felhasználási helyen mindig csak a szükséges mennyiségben lehet visszanyerni, gyorsabb utat nyithat a hidrogén alapú gazdaság felé. Egyszerű és költséghatékony megoldást találtak japán kutatók a hidrogén tárolására. Az erről szóló hírt osztottuk meg önökkel az imént. A folytatásban régészeti felfedezésekről közlünk részleteket. Maradjanak velünk!
0: a tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy szénbányából előkerült római kori hajó tárul elénk következő hírünkből. Szerb szénbánya külszíni fejtésének falából kerültek elő egy római kori hajó gerendái, a régészek pedig néhány nap alatt befejezték a lelet feltárását. Egy hasonló hajót már találtak a területen 3 évvel ezelőtt, valamint több csónak is felszínre került. A vízijármű a 3.-4. században épült és nagyobb, mint a korábban megtalált lelet, körülbelül 20 méteres lehetett, ebből egy 13 méteres rész nagyon jó állapotban van, míg ha a munkagépek némi kárt is okoztak benne. A lelőhelyen eddig több 10 000 leletre bukkantak, közöttük aranyozott, varázsláshoz használatos cserepekre, márványból és jádekőből készült szobrokra, freskókra, valamint edényekre. A Belgrádtól mintegy 70 kilométerre keletre fekvő terület a Római Birodalom egyik katonai táborhelye volt. A rajta áthaladó út kötötte össze a birodalom nyugati részét Konstantinápollyal. Az első emlékek a városról az első századból származnak, amikor már virágzó településnek számított. A helyszín már a régészek értékes lelőhelyévé vált, ám eddig a 450 hektáron fekvő ókori településnek mintegy 5%-át tárták fel. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogy római kori hajót találtak szerb régészek egy szénbányában. A következő kutatás bizonyítja, hogy 3600 éve már szénnel tüzeltek Kínában. A széntüzelés legkorábbi igazolt korú jeleit eddig 2500 évvel ezelőttről ismertük néhány főként kínai régészeti leletből. Európában csak az időszámításunk kezdete utáni időkben, a Római Birodalomhoz tartozó Britanniában kezdték el használni. Ugyan vannak ennél korábbi lignit égetésére utaló nyomok is, ám azok vagy nem egyértelműek, vagy nem lehet pontosan meghatározni a korukat. Észak-nyugat Kínában egy késő bronzkori régészeti helyszínen sikerült egy kínai kutatócsoportnak bebizonyítania, hogy nagy mennyiségben használtak szenet. A leletekből az is kiderült, honnan származhat a felhasznált szén, illetve arra is rámutattak a szakemberek, hogy más tüzelőanyagok fogytával fordultak a helyiek e forráshoz. A település feltárása során számos építményben bukkantak rá a szén maradványaira, az egészen kicsi törmeléktől a tojás méretű rögökig. A szenet mind a tűzhelyekben, mind az olvasztáshoz használt kemencékben égették, és a leletek alapján úgy tűnik közkincs volt, mindenki igényei szerint használhatta. Ráadásul nem csak alkalomszerűen, hanem nagy mennyiségben és rendszeresen. A kutatók a lelőhely 5 kilométeres környezetében 6 olyan helyszínt is azonosítottak, ahonnan hozzájuthattak a bronzkori emberek a szénhez. A szén itt könnyen hozzáférhető volt és olyan törmelékes állagú, hogy akár kézzel, akár egyszerű eszközökkel is kifejthették a kőzetből. A 6 helyszín szénmintáit összehasonlították azokkal, amelyeket a lelőhelyen találtak, és kiderült, hogy azt a 3 bányát használták, ahol a legjobb minőségű, legmagasabb hőfokon égő szén volt. A fémművességhez rengeteg éghető anyagra volt szükségük az embereknek, így valószínűleg kimeríthették a környék megfelelő faállományát. A kutatók úgy gondolják, hogy a még rendelkezésre állt elegendő faanyag addig ezt használták, majd amikor ez a készlet kimerült, akkor folyamodtak a szénhez. Valószínűleg a most feltárt település lakói lehettek a térségben a szén felhasználásának úttörői, ennek köszönhetően pedig virágzásnak indult a település, és nagyobb léptékűvé vált a fémművesség is. A szén egészen korai használatának felfedezését erősítettük meg egy kutatás alapján. Hamarosan az új szuperbetonnal foglalkozunk, amely nagy kapacitású energiatárolóként működik. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Utakat és házakat is akkumulátorra alakítható új szuperbeton kerül most bemutatásra. A leggyakrabban használt emberalkotta anyagot, a betont kombinálták korommal amerikai kutatók, és létrehozták a skálázható szuperkondenzátort. A kutatócsoport által kifejlesztett új szuperkondenzátorok kulcsa egy új módszer, amellyel a még folyékony betonban fraktálszerű vezetékhálózatot alakítanak ki koromból, amely megszilárdulva kis térfogaton is hatalmas felületet alkotva elektródaként szolgál. A speciális eljárással létrehozott a legegyszerűbb elektrolitokkal turbósított matéria megfelelő szigeteléssel ellátva nagy kapacitású energiatárolóként működik. A rendszert kifejlesztő kutatók szerint a szuperkondenzátort be lehet építeni egy ház beton alapzatába, ahol egy teljes napra elegendő energiát tárolhatna, miközben az alapzat költségeit alig vagy egyáltalán nem növelné és továbbra is biztosítaná a szükséges szerkezeti szilárdságot. De az elektromos hajtásláncú járműveket érintés nélkül töltő úttest is kialakítható az általuk fejlesztett szuperbetonból. Az imént elhangzott hírünk szerint skálázható szuperkondenzátort fejlesztettek ki kutatók, amely házakat és utakat is akkumulátorrá alakíthat. Műsorunk zárásaként egy mikrobotot tesztelünk, amely különbséget tud tenni a károsodott és egészséges sejtek között. Egyetlen sejtméretű mikrobotot hoztak létre kutatók, ami képes hasznos feladatok megoldására, amelyek a későbbi felhasználások során orvosi beavatkozásokat válthatnak ki. A mikrobot vagy mikromotor tulajdonképpen egy apró, aktív, szintetikus részecske, ami önállóan vagy külső kontroll által, például mágneses vagy elektromos mezővel irányítva halad meghatározott célja felé, hogy valamilyen biológiai rakományt szállítson a helyszínre, vagy sejteket vigyen arrébb. A tesztek alatt rákos sejteket és baktériumot kapott el a mikrobot, és a megfigyelések szerint különbséget tudott tenni az egészséges és károsodott sejtek között. Az eltérő állapotú sejteket elkülönítette egymástól, és az adottsága későbbiekben a gyógyszer szállítás során hatékony segítséget jelenthet számára. Utolsó hírünkben a sejtméretű mikrobotot ismertettük, amely orvosi célokra lett kifejlesztve. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megtudhatták, hogy rendkívül hatékony szupravezető dióda javítja az elektronikus áramátvitelt. Beszámoltunk a részecske gyorsítók méretének radikális lecsökkentéséről. Szó volt az elektronika és az autó karosszéria elemeinek kombinálására indult kutatásról. Hallhattak a hidrogén tárolásának egyszerű és gazdaságos módjáról. Foglalkoztunk a szén egészen korai használatának felfedezéséről, valamint bemutattunk egy mikrobotot, amely különbséget tud tenni a károsodott és egészséges sejtek között. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: húzzak, mert a világ hideg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár.
4: Időjárás.
5: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, észak-nyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
4: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Elindult a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit. Az Ineffable zenekarból itt van Szereceán Tihamér zenekarvezető. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
7: Rám talált annyi sok szép év, szemben ülve emlék rég. Játszadoztunk mesztelen,

0: Szereceán Tihamér, az Ineffable zenekar vezetője itt van. Köszöntelek, Tihamér, te vagy a zenekar vezetője, ez most tudatosodott csak bennem, ahogy így kimondtam, hogy te a zenekar vezető vagy.
1: Igen, én is köszöntöm minden kedves hallgatót, és igazából úgy lettem zenekarvezető, hogy ez nem volt célom, csak hát elindult a zenekar, aztán egyszer csak én lettem a zenekarvezető.
0: De tényleg, de hogyan? Mert lehet, hogy mégiscsak volt belül egy ilyen, nem is tudom, belső késztetés, mert amúgy egyébként csak a basszusgitár, meg a basszus, meg a szinti basszus lenne nálad, de valami miatt mégiscsak te lettél a zenekarvezető.
1: Talán amiatt, mert akkor, amikor elkezdtünk jazzt játszani, talán én voltam a legtapasztaltabb ebben, de ezt nem merem olyan nagyon bátran állítani, viszont most már más a helyzet. Nem azt mondom, hogy én vagyok a legtapasztalatlanabb, de hogy nagyon sokat fejlődött közösen a zenekar, viszont ez a szerep így, hát hogy mondjam, rám ragadt, és próbálom a lehető legjobban csinálni, és én is tanulom ennek a csinyát-bínyát, mert hát nem a legegyszerűbb dolog.
0: Most tényleg csak így egy kicsit hangosan tűnődöm ezen, hogy az Ineffable zenekar egyébként szerintem, ez egy magánvélemény, a következő években fog működni folyamatosan, és szerintem egyébként így, amilyen felállásban vagytok, így fogtok működni, és egyre inkább beépültök a zenei világba.
1: Ez célunk, igen, hogy továbbra is maradjunk négyen, és csináljuk, és ne szakadjunk szét, szóval a kitartás nagyon fontos, és az is, hogy a zenekar tagok, azok nagyon fontosak. Oké, hogy van egy név az Ineffable, mint brand, de hogy ha mondjuk más basszusgitáros lenne a zenekarba, vagy más dobos, vagy más billentyűs, más énekes, stb., akkor már nem ugyanaz lenne, és nem lehetne ugyanúgy építkezni, mint ahogy most vagyunk. Szóval ez ilyen előny a zenekarnál, ugye a jazz szempontjából, mivel a jazzben nagyon gyakori az, hogy többen is több zenekarba játszanak, és hát az is szép dolog, de mi úgy döntöttük, hogy ezt megpróbáljuk inkább rock zenekarként csinálni, persze jazz fúziós zenét játszva.
0: Folytatjuk nem sokára az Ineffable zenekarból Szereceán Tihamér, a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: folytatjuk. Az In Affable zenekarból Szerece Anti Hamér itt van. Egyébként ti ketten testvérek is vagytok a zenekarban, Osszián testvéreddel együtt vagytok ti ketten testvérek, a csapat egyébként 4 tagú, egy női tag is van a zenekarban, Regián Réka Kata, és van még Lukács Márton Őrös, aki pedig billentyűkön játszik, így vagytok 4-en. És hangosan gondolkozom tényleg, hogy most te vagy a zenekar vezető, és lényegében ez tulajdonképpen így lehet mondani, hogy konkrétan a foglalkozásod az Ineffable zenekar, mint zenekar vezetése?
1: Igen, mással nem is foglalkozom, most jelenleg így hivatalosabban, és nem is szeretnék igazából csak a zenekarral foglalkozni egyelőre, mivel így látok benne haladást, mert hogyha mindenki mondjuk elkezdene mással is foglalkozni ezen kívül, akkor szétesne egy picit a dolog.
0: Egyébként egyetértünk, én is mindig is így gondolkoztam valahogy, aztán persze mások mást is mondanak, de akkor lehet, hogy tulajdonképpen ezért vagy te a zenekarvezető, nem? Mert akkor te vagy az, aki például mindenképpen 0-tól 24-ig folyamatosan ezzel foglalkozol, amúgy egyébként nagy részt a többiek is, de te talán a leginkább.
1: Hát ezt igazából nem tudjuk kiszámolni, mert nagyon érdekes, hogy sokat gondolkoztam ezen, hogy ki mit tesz hozzá a zenekarhoz, de arra jutottam, hogy igazából mindenki nagyjából ugyanannyit tesz hozzá zenekari szinten, hisz mondjuk, ha azt számoljuk, hogy én a zenekar vezetéssel foglalkozok, de például, ha hozzáveszük, hogy a dobosunk általában a sofőr, akkor ő is hozzátesz a zenekarral, még a dob mellett azzal, hogy ő is sofőr, akkor az ognoristánk a zenekar producere is, és nagy részt a hangzását ő alakítja ki, tehát zongora mellett még producer is a zenekarnak, az énekesünk pedig ugye a közönsége való kommunikáció, ami még az éneklés mellett van, és igazából, hogyha kiszámoljuk, lehet, hogy mindenki ugyanannyit tesz hozzá a zenekarhoz, szóval ezt nem is szeretnénk lemérni, de van egy menedzserünk, aki talán a legtöbbet tesz hozzá a zenekarhoz, mivel, hát nem tudom, mi nem látunk bele nagyon az ő munkájába, de amennyit beleláttunk, az elég komoly. Szóval, hogyha még azt is kellene csináljuk a zenélés mellett, akkor az nehéz dolog lenne.
0: Akkor megőrülnétek, könnyen lehet.
1: Igen.
0: Folytatjuk nem sokára az Ineffable zenekarból Szerece Anti Hamér, a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Ineffable zenekarból. Itt van Szereceán Tihamér. De egyébként most ez olyan érdekes, most tényleg így kezd bennem is még jobban összeállni a kép, tehát hogy onnan indultunk, hogy te vagy a zenekarvezető. De aztán olyan különösen jó hallani, ahogy mondtad, hogy Osszián, aki egyébként dobos, ő vezeti az autót, amikor mentek. Tehát tulajdonképpen az utakon, amikor haladtok az autópályán, mondjuk akkor ő a zenekarvezető, aki fogja a kormányt és vezeti a zenekart. Aztán például egyébként mondtad Őrsre, Lukács Márton Őrsre, aki a billentyűk mögött van, hogy ő az, aki még egy zenei producer, és tehát zeneileg pedig ő vezeti tulajdonképpen a zenekart, és Réka Kata, Regián Réka Kata pedig, aki egyébként fuvolán is játszik és énekel, ő pedig a közönség előtt vezeti a zenekart, tehát tulajdonképpen a színpadon pedig ő a zenekar vezető.
1: Magyarul.
0: Mindenki zenekar vezető, csak más módon.
1: Igen.
0: Na hát ez csodálatos.

0: mutatunk egy dalt? Jó, megtesszük, hogy mutatunk egyet, és akkor utána beszélj majd a dalról is, kérlek, melyik legyen az első?
1: Hát legyen a legelső, a Take Me, a második albumunkról, a New Dimension című lemezünkről. A Take Me dal igazából az album beharangozója, mert ez volt az első olyan dal, ami tényleg úgy szólt, ahogy mi elképzeltük, vagy amilyen hangzást elképzeltünk a zenekarnak. Ebben nagy részt, ezt nagy részt annak köszönhetjük, hogy ezt már Lukács Márton Őrs, a zongoristánk keverte és producálta, mármint a produkciós elemeket ő rakta bele, és így megszületett ez a dal. Egyébként a szövege az ilyen szerelmi történetről szól, és nem tudom, szerintem nagyon jó lett maga az egész számnak a hangulata, és tényleg előrevetíti az új irányt mondjuk az első lemezhez képest, úgyhogy hallgassák szeretettel a dalt, hogy hallgassátok.
0: Megmutatjuk, itt van Szereceán Tihamér, az Ineffable zenekarból a zenekar vezető. Mutatjuk a Take Me című dalt, utána visszajövünk és folytatjuk.

0: mutattuk az Ineffable zenekar dalát. Itt van Szerecean Tihamér a csapatból, aki egyébként a basszusgitár, szinti basszus felelős és zenekarvezető. Hozhatok egy szinte szemtelenkedő gondolatot, de egyébként szerintem egyáltalán nem lesz az. Hozhatom?
1: Igen, persze.
0: Egy kicsit furcsa felvetés egyébként. A zenekar, az Ineffable zenekar, és a zenekar neve, és a dalok címei, és a lemez cím is, és azt vettem észre, hogy minden angolul van, és egyébként az Ineffable szó az talán valami olyasmit jelent, hogy kimondhatatlan, vagy nehezen kimondható, jól mondom?
1: Igen, hát hogy szavakkal nem lehet megfogalmazni.
0: Na. És angol szavak és angol címek, azon gondolkoztam én magamban, hogy miért, amikor egyébként magyar közönségnek lehetne magyar dalokat, de azt hiszem, hogy rájöttem, és mondom a felvetésem, hogy szerintem veletek lehet, hogy az fog történni a következő években, hogy egyszerűen nemzetközi sikereket fogtok elérni, és ezért kell ez, hogy angol címek legyenek. De te mit mondasz?
1: Hát beletrafeltel. Igen, nemzetközi piacra elveznénk igazából. Nem azért, mert nem látjuk ezt a zenét mondjuk a magyar vagy akár román piacon, csak hogy nem látjuk akkora lehetőségnek mondjuk, mint egy nemzetközi piacot. Ez egy valamilyen szinten mégiscsak réteg zene, nem teljesen populári zene, bár szerintem eléggé hallgatható, és vannak olyan elemek benne, és igazából mondjuk ez Amerikában lehetne populáris zene is, de igen, valamiért a nemzetközi piacra eveznénk, és ez a menedzserünk víziója főleg, úgyhogy hát ő mutatja az irányt, mi meg megyünk utána.
0: Ti meg mentek? Mert egyébként nektek a székhelyetek hol van jelenleg?
1: Most nagyon sokat Borszéken próbálunk, de mondjuk mikor esetleg Budapesten vagyunk és ott tanulunk, mert hárman ugye a Budapesten vagyunk diákok, és akkor nyilván inkább a negyedik tag, a testvérem Oszián jön ki oda, és ott próbálunk. Viszont amikor mondjuk szünet van és itthon vagyunk, akkor itthon szoktunk próbálni, tehát változó, de a zenekart azt szoktuk mondani, hogy az csíkszeredai, de azért, mert Csíkszeredában alakultunk, az ott jött létre, onnan kaptuk az első támogatásokat és élményeket, és igazából így leszögeztük, hogy akkor a zenekar az csíkszeredai. De nyilván ez nem befolyásolja magát a zenét, tehát hogy nem feltétlen csíkszeredai zenét játszunk, csak hogy onnan származik a zenekar.
0: Folytatjuk nem sokára az Ineffable zenekarból Szerecean Tihamér a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk az Ineffable zenekarból Szerece Antihamér. Itt van.
1: Csíkszeredában alakultunk, de nyilván ez nem befolyásolja magát a zenét, tehát hogy nem feltétlen csíkszeredai zenét játszunk, csak hogy onnan származik a zenekar.
0: Hát most ezt mondod, hogy nem befolyásolja, de amúgy pedig jó irányban szerintem nagyon is tudja befolyásolni,
1: persze,
0: hogy a zenekar csíkszeredai, mert valahogy az a térség, a csíkszereda térsége például olyan finom hangulatú dolgokat szokott előhozni, és olyan zenészeket ad ki magából, akik egyébként csoda dolgokat művelnek, többek között például ti is, és most még egy picit tényleg tovább gondolkozom hangosan, hogy több csapatot is lehetne mondani, de akkor most fogom csak az egyszerű példakedvéért, a Bagossi Brothers csapatát, hogy ők például csak magyar zenében utaznak, magyar közönségnek, igen, csak magyar szövegekkel. Na és akkor ezért is merült fel bennem, hogy nektek pedig angol címek, angol szövegek, de hát akkor egyértelmű, hogy ti pedig valószínűleg az a csíkszeredai csapat lehettek, lesztek, akik pedig nemzetközi vizeken úszkáltok, és aztán néha egy-egy magyar nyelvű dallal is előálltok.
1: Hát remélhetőleg 4 lemez után lesz annyi magyar dalunk, hogy abból akár egy koncertet is le tudunk játszani, szóval a magyar dalokat azt nem hagyjuk el, mert mégiscsak a szívünkhöz nagyon közel áll a magyar nyelv, sőt, még román dal is szerepel a lemezünkön, uh-huh, de ahogy te mondtad, negatívan egyáltalán nem befolyásol a város, a Csíkszereda vagy a térség, ahonnan származunk, sőt, szerintem pozitívan, mivel tényleg rengeteget vagyunk támogatva, és akkor most elmondanám azt is, hogy a lemezünket is a Hargita megyei kulturális központ támogatta anyagilag teljes mértékben, ami nekünk mint zenekar nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség, úgyhogy nagyon-nagyon támogató az itthoni közeg, és tényleg meglepő, hogy milyen sokan segítenek rajtunk. Például a lemez nagy részét Gyergyóban vettük fel, pont az említett Bagossi Brothers Company-nak a stúdiójába. Uh-huh. Akkor a dalokat azt nagy részt egy alkotótáborban írtuk meg Madéfalván egy menedékházba, Csíkszeredához közel. Tehát lokálisan igazából mindent megkapunk, amire úgymond szükségünk van. Mármint alkotás szempontjából nyilván koncertezni szeretnénk. Azért máshol is, nem csak itthon.
0: Folytatjuk nem sokára az Ineffable zenekarból Szerece Antihamér a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

Zināju no Zoid, finoma liebkeit, no pusi, no pā, no jo izsakēt. Ei, finuta, megint pontu, hogy van én, oj, tegnap is hajtó, az én.

0: magyar zenei műsor. Hallgass hazait! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem, megújulhat a planetárium, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A héten is biológiai szúnyoggyérítést tervez a katasztrófavédelem. Ezúttal Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Pest megye déli részén a Csepel-szigeten főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek a szúnyogok. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye holtágain. Pécs egyes városrészeiben, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a planetárium jövőjéről, írta a Facebookon Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szeretne egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. Mint elmondta, több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Zonnevent Pált szavazta meg a parlament az új alkotmánybírónak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a TISZA frakciója elismert alkotmányjogászt jelölt alkotmánybírónak, Hende Csaba megüresedett helyére. Zonnevent Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárcavezető. Eredményes volt a szalmonellával fertőzött reva termékek visszahívása. A hatóság tájékoztatása szerint a kereskedők döntő többsége megfelelően végrehajtotta a visszahívást. Számos üzletben blokk nélkül is visszaveszik és visszatérítik a vételárat. Az országos ellenőrzés során mindössze egyetlen helyen találtak még az érintett termékből, amit az üzlet haladéktalanul kivont a forgalomból. A visszahívásra azért volt szükség, mert Magyarországon is azonosították a kifogásolt termékhez köthető Európa szerte terjedő szalmonella megbetegedést. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos-EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár.
1: Időjárás.
2: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen terült napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a délies szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk. Az Ineffable zenekarból Szerece Anti Hamér itt van. Az jut most még eszembe, hogy Budapesten vagytok sokat, hárman a csapatból, és Budapest hangulata egész más. Most csak szinte féltően mondom, hogy nehogy véletlenül a jó kis csíkszeredai igaziságot ki ölje belőletek a nagy budapesti zűrzavar. Ne féljek ettől?
1: Szerintem ettől nem kell félni, igazából Budapest egy nyitottságot ad nekünk, és sokszor én is találkozok olyan dolgokkal mondjuk Budapesten, ami elsőre furcsának tűnhet, mert ugye idegen, de aztán eljövök, hogy ez végül is hasznos.
0: Hát azt mondod, elsőre furcsának tűnik, lehet, hogy az furcsa, és csak aztán az ember már másodszor is látja, aztán már mindenhol látja, azt mondja, ja, hát akkor ez a normális, akkor ezt megszokom. Pedig lehet, hogy az igazi csíkszeredai ős erő lenne a normalitás, és az, ami az igazi szép finomság. Csak aztán a nagyvilági zaj, zűrzavar hatással lesz rátok. Mi lesz akkor?
1: Hát szerintem az impulzusokat engedni kell, és jöjjenek, és legyen ránk hatással, és írjunk belőlük dalokat. Szerintem én pont nem az az ember vagyok, aki azt mondja, hogy ez normális, az meg nem normális, hanem mindig megpróbálok objektív lenni, úgyhogy nem tudom, Csíkszeredából, és nagyon-nagyon sokat táplálkozunk meg az itthoni térségből, és majd kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz tovább.
0: Hát meg tényleg az ember biztos abból tud még táplálkozni, amire nevelték, vagy amiben felnőtt.
1: Igen, viszont én magamon azt vettem észre, hogy azért Budapest is lendített rajtam egy nagyot olyan szinten, hogy mondjuk nagyobb kulturális élet van ott, mint mondjuk itthon, és akkor több behatás éri az embert, és mondjuk több inspiráció is jön alkotásra. Meg többet tanul az ember, meg több embert lát ott, mint itthon, és jobban tudja őket elemezni, és abból leszűrni, hogy is működik mondjuk ez a világ.
0: De hát tudom, egyrészt tudom, de látod, a bagossi fiúk is nem véletlenül vannak sokszor direkt ott, ahol vannak, ők Csíkszeredában vannak egyébként.
1: Nem, ők Gyergyószentmiklóson,
0: igen. Nem véletlenül vannak sokat ott, szerintem ők is. Mindjárt leszállok a témáról, de egyébként tőlük is, meg más gyergyói csapattól is hallottam már, hogy ők például alkotni mindig úgy szoktak, hogy oda visszamennek, és akkor hetekre ott alkotnak, elvonulnak, csak azzal foglalkoznak utána. A következő hetekben ott tevékenykednek, teszik a dolgukat. Szóval, igen, hogy sokan nem véletlenül vannak szerintem a nyugalomban, de hát oké, leszálltam a témáról, most mondtam, akkor leszállok a témáról.
1: Én meg folytatom azzal, és akkor be is zárom, hogy szerintem szerencsés helyzetben vagyunk olyan szinten, hogy megkapjuk ezt is, meg azt is. Megkapjuk mondjuk a budapesti nagyvárosi életet, és megkapjuk az itthoni nyugalmat is, és akkor én legalábbis szerintem az egyensúlyban van a lényeg, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert én nagyon szeretek itthon is lenni, alkotni, és ott is lenni, és mondjuk pörögni. Ez szerintem szerencsés helyzet.
0: Na jó, ezt most így elcsíptem én is, hogy ez tényleg jó. Oké, akkor ebben megnyugodtam én is. Jöhet a második dal, amit mutatunk?
1: Igen, akkor na, legyen meg egy magyar dal, hogyha már erről beszéltünk.
0: Okay.
1: A Végső Köztársaság, ami a lemezen az 5. Ez egy versfeldolgozás, Szondi György csíkszeredai költő versét dolgoztuk fel. A versszövege igazából egy társadalomkritika, és hát mivel elég komoly hangvételű, ezért próbáltunk egy hozzá méltó zenét alárakni, és szerintem elég jól sikerült, még rap is került bele, és ilyen trap rész is, aztán dal első fele akár egy pop dalnak is elmehetne, és a második fele az úgymond a jazz, ha kicsit megbolondítjuk a dolgokat, de így lett vagány dal, mert hogy megvan benne a, hát hogy is mondjam, a populáris vonal is, de megvan benne a jazz is, és igazából mi így szeretjük ezt az egészet, mert most ez egy zárójel, de úgy vettem észre, hogy a csapat nagy része ugyanúgy szereti a popzenét is, mint a jazzt is, és nem ítéljük el egyáltalán a popzenét, sőt, nagyon imádjuk, és valahogy megpróbáljuk megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy azért azt is csináljuk, mert szeretjük, de hogy a jazz sem hagyjuk el, úgyhogy haladunk tovább a dalokkal, és hallgassátok szeretettel a Végső Köztársaságot.
0: Mutatjuk, jön a dal az Ineffable zenekartól, Szeretsz-e Anti, ha miért itt van, mindjárt folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Belső Köztársaság címmel szólt a dal az Ineffable zenekartól. Szerece Antihamér itt van, a zenekar basszusgitárosa és zenekar vezetője. Lesz egyébként elképzelhető, hogy lesz kifejezetten direkt pop dalotok?
1: Én azt mondom, hogy bármi elképzelhető, de azt nem azért csinálnánk szerintem, mert hogy mondjam, a nézettségre mennénk, vagy a hallgatottságra, hanem azért, mert szeretjük, és bennem megvan ez az ellentmondás, hogy ezt is szeretném csinálni, meg azt is, de hogy mégiscsak egy zenekar van, és akkor az hogy legyen, hogy mind a kettő, de szerintem egy zenekaron belül ez a sokszínűség nem gond, bár nem tudom, hogy fogadnák a hallgatók ezt.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Ineffable zenekarból Szerece Anti Hamér, a műsor vendége. Tényleg egyébként te, mint zenekarvezető, mondasz olyat, vagy azt mondod, hogy fontos, srácok, hogy meglegyen egy konkrét hangképe mondjuk a zenekarnak, és azt kell következetesen képviselni, és lehet tudni akkor, hogy mindig az Ineffable zenekarnak ez a hangképe, egy ilyenfajta hangzás, ez rögtön felismerhető, ezt kell mindig vinnünk, ezt kell csinálnunk, mert akkor mindig fogják tudni, hogy ez az Ineffable zenekar. Mondasz ilyet, vagy pedig egész mást mondasz?
1: Igazából most volt nemrég a Fülesbagoly tehetségkutató, és ott pont Harcsa Veronika jegyezte ezt meg, hogy találjuk meg a saját hangzásunkat, és hogy legyen felismerhető, és ez igaz is, de nem szeretném azt, hogy már most ilyen fiatalon megtaláljuk a saját hangzásunkat, mert a zenekar is szerintem viszonylag fiatal, és mi is azok vagyunk, és hogyha úgymond leragadnánk ugyanaznál a hangzásnál, akkor nem lenne tovább hova fejlődni, és én úgy gondolom, hogy engedni kell, hogy kijöjjön, vagyis hogy ami kijön belőlünk, azt engedni kell megszólalni, és nem mondjuk azt, hogy hát ez most nem lehet, mert ez nem Ineffable-ös. Tehát szerintem pont, hogy nem kellene lehet magunknak ilyen korlátokat szabjunk még, mert még, hát hogy mondjam, még szerintem van idő arra, én legalábbis így látom.
0: Hát egyrészt én értem, meg el is tudom fogadni, egyébként is mondod, hogy fiatalok vagytok, de én a másik oldalt is el tudom képzelni, hogy azt mondjátok, mondjuk, hogy a zenekarvezető azt mondja, vagy egy kiadóvezető azt mondja, vagy a menedzser azt mondja, vagy valaki azt mondja, hogy kellenek a korlátok. Igenis, nagyon fontos, hogy pontosan már ilyen fiatalon meglegyen konkrétan az a hangzás, ami annyira egyértelműen az Ineffable zenekari hangzás, hogy az tényleg mindenhol első hangzásra, első másodperc percekből felismerhető, tudjuk, ez az Ineffable zenekar. És akkor, ha ezt következetesen a következő évtizedekben csináljátok, akkor konkrét világsiker. Mert egyébként a zenekar még a következő éveiben még ezt próbál, azt próbál, közben a női tag elmegy szülni pár év múlva, akkor egy kis erre irány, arra irány. Na, mit szólsz ehhez?
1: Egyet értek veled is, mert hogy egy konkrét hangzás talán megkönnyíteni a dolgunkat, de úgy érzem, hogy ez saját magától alakul, anélkül, hogy mi tudatosítanánk, hisz ugyanaz a négy tag csinálja meg mindig a számokat, és akkor van közös nevező azért szerintem a dalok között. Nyilván még teljesen nincs letisztulva úgymond a stílus, mert hogy nagyon színes szerintem ez a lemez, és ez sosem tudom, hogy negatívum-e vagy pozitívum. Mondjuk, hogyha a lemezt nézzük, akkor lehet, hogy negatívum, mert hogy valaki egyfajta jazz zenét szeretne hallgatni, de ebben hall mondjuk kicsi pop zenét is, meg mást is. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy egy playlistre bekerülnek ezek a dalok, az egyik egy kicsit popposabb jazz playlistbe, a másik egy elvetőműltebb jazz playlistbe, akkor megint más a dolog. Nyilván én sem díjaznám azt, hogyha nem tudnák besorolni ezt a zenekart sehova sem, mert azért jó lenne az, hogy tényleg meglegyen a felismerhető hangzásvilágunk, de ahogy mondtam, ez szerintem magától ki fog alakulni. És hogyha picit még tudatosan ráfigyelünk, akkor szerintem már a harmadik lemez sokkal egységesebb lesz, és talán letisztultabb.
0: Jó ezt hallgatni, és egyébként pedig tényleg nem kell sietni, meg kapkodni, meg mind nagyon határozottan mindent azonnal tudni és akarni, amit én itt akartam mondani, úgyhogy örülök a nyugalmadnak és annak, hogy ezt így hagyjátok, hogy magától kiformálódjon, de azért azt mondtad, egy kicsit azért mégis úgy az időkorlát is megvan, hogy már a harmadik lemez az már valószínűleg megtalálja majd ezt a végleges formát?
1: Hát nem nagyon ismerek olyan zenekart, aki eltalált egy végleges formát, és abban utazott tovább, de hogy mindenképp...
0: Én mondok egyet.
1: Igen?
0: Hát csak eszembe jutott egy, aztán lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy hurrognak majd többen most, hogy ó, Szabolcs, miket beszél?

0: De egy másik beszélgetésből Szigeti Ferenc a Karthágó zenekar vezetőjének szavai csengnek a fülemben, aki egyébként kiadóvezető is volt sokáig. Ő egyszer nagyon mondott valamit, ami bennem így nagyon megmaradt, és ezeket ő mondta egyébként, hogy nagyon meg kell találni, ő mondta a fiatal zenekaroknak is, hogy meg kell találni azt a hangzást, amit következetesen kell mindig vinni és képviselni. Ők is ezt tették egyébként, és a mai napig a Karthágó zenél. Aztán lehet, hogy most mondom, többen hurrognak, hogy ó, miket beszélsz, Szabolcs, nem így van, badarság. Úgyhogy visszaadom a szót most neked.
1: Nekem egy másik példa jutott eszembe, és az a, hát a Bagos Brothers Company. Nekem személyesen ők nagy kedvenceim, meg példaértékű az, amit ők képviselnek, vagy ők letettek az asztalra, és büszkék vagyunk rá, hogy helyi zenekar ilyen eredményeket tudott elérni. Szóval, hogyha az ő lemezüket végighallgatom, azért látszik egy, hát hogy is mondjam, nem fejlődés, hanem minden lemez kicsit más. Viszont a lemezek önmagában egységesek, és lehet, hogy nálunk is ez lenne a cél, hogy lenne egy ilyen lemez, meg egy olyan lemez, de egyelőre nálunk az van, hogy van egy ilyen szám, meg egy olyan szám. Szóval lehet, hogy nagyobbba kell lesz nézni, és ugye ott vannak a szingalak is, amik talán mai időkben jobban mennek, mint mondjuk egy lemez, mert hát az én tapasztalatom az, hogy ha kiadunk egy dalt, akkor annak nagyobb lesz a hallgatottsága, mint egy lemeznek, viszont egy lemeznél azért az mégiscsak egy lemez, szóval talán több embert érdekel egy lemez, mint egy single. Nem tudom, ez ilyen, hát nem is az én dolgom meghatározni, hanem inkább a biznisz dolga, de nem tudom, hogy mi a megoldás a mai világban, hogy mondjuk lemez előtt szingalöket kiadni, vagy egyből a lemez kiadni, de szerintem ez az út, amit most mi is járunk, hogy pár szingalt kiadni, aztán a lemezt.
0: Illetve van tulajdonképpen egy menedzseretek, akire amúgy azt mondod, hogy hallgattok, úgyhogy ő is majd úgy is mondja mindig, hogy merre kell menni, mit kell csinálni.
1: Igen, abszolút, úgyhogy én ezen nem is gondolkodom.
0: Folytatjuk nem sokára az Ineffable zenekarból Szerece Antihamér a műsor vendége.

Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek!

0: folytatjuk. Az In Affable zenekarból Szeretsz-e Anti, ha mér? Itt van. Egy dalt vehetünk megint elő, és mutathatunk?
1: Igen. Hát akkor menjünk visszafele. A negyedik dalt szeretném bemutatni a lemezről. Waiting a címe. Szerintem a zenekar személyes kedvence, vagyis hát nem szerintem, hanem ez így ki lett mondva. Mert hát van egy nagy csavar benne, és igazából maga a szöveg is egy vívódás, és érdekes a szám eleje, hogy mennyire, úgymond, letisztult, lassabb folyamatú dolog, és aztán a refrén pedig, hogy mennyire ellentmond a szakasznak, mármint a szakasz részeknek, és ez a meglepetés, ez igazából a zenekart szerintem nagyon megörvendezteti, meg remélhetőleg a közönséget is, és nagyon táncolható szerintem, van benne kellő energia, hogy kifejezze ezt a vívódást igazából, hogy most akkor így a jó, vagy úgy a jó, és szerintem nagyon visszajön a dal szövege a számon, úgyhogy ajánlom mindenkinek szeretettel a Waiting című dalunkat.
0: Na hát köszönöm, és készítem, és mindjárt indítom is, és mondtad, hogy benne van a vívódás, hogy így a jó, vagy úgy a jó, mint ahogy itt a beszélgetés témájában is itt felmerült, hogy így a jó, vagy úgy a jó, egy-egy Igen. dolog. Na de akkor most mutatjuk Waiting címmel az In Affable zenekar dalát. Szeretsz-e Anti, ha mér itt van? Mindjárt folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: címmel mutattuk az Ineffable zenekar dalát, Szerece Antihamér, itt van a zenekar vezető, basszusgitáros. Na hát és Tihamér, ti lényegében a csapatból mind a négyen hivatásként gondoltok a zenélésre. Ezt jól tudom, jól gondolom?
1: Igen, szeretnénk, ebből jövedelmet, olyan szintű jövedelmet szerezni, ami biztosítja a megélhetésünket. Szerintem az még nem titok, hogy azért még diákként ezt nem értük el, de törekszünk rá.
0: Most azon gondolkozom, hogy, vagy inkább kérdezem, miben más a zenélés, hogyha az ember hivatásként zenél, mintha hobbiként zenél?
1: Hát az a jó szerintem, hogyha egyszerre a kettő.
0: Az igazából biztos.
1: Igen, szóval nem kellene elfelejteni azt, hogy ez egy játék. Azon kívül, hogy vannak komoly célok, meg tervek, meg irányok a zenekaron belül, és tényleg komolyan kell venni ezt az egészet ahhoz, hogy tudjon működni. Azon kívül nem kell elfelejteni ezt élvezni, mert hogyha erről álmodozik az ember, hogy egyszer csak nagyon nagy színpadokon fog játszani sok ember előtt, akkor kell látni ennek a munka részét is, és fel kell készülni rá, és tényleg rengeteg munka van ebben, tehát hogyha én szeretném, akkor full-time jobként is kezelhetném a zenekart. Nyilván az egyetem mellett ez még nem lehet, de hogy a menedzserünk annyira elő van szerintem hozzánk képest, hogy mi nem bírjuk az ő tempóját. Ez most lehet, hogy furán hangzik, de tényleg igazából mi kell, oda tegyük a csontot, és akkor halad a zenekar. Nem tudom, a kérdés mi is volt pontosan?
0: Azt már én se tudom, de hogyha valaki tudja a hallgatók közül, akkor hívja, amiket nem vicceltem, csak hogy miben más a zenélés, igen, ha az ember hivatásszerűen vagy hobbiszerűen, de mondtad, mind a kettő egyszerre van.
1: Igen, szerintem.
0: Folytatjuk nem sokára az Ineffable zenekarból Szerece Antihamér a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Az In Affable zenekarból Szerece Anti Hamér itt van. Záró gondolatként hozom azt, hogy most itt van ez a lemezanyag, a második lemezetek megjelent New Dimension címmel, és akkor egy picit még messziről ránézel a lemezre, és mondasz pár szót róla, mielőtt a záródalt meghallgatjuk, hogy milyen lett ez a lemezanyag. Te mit mondasz?
1: Hát igen, ezt már mondtam, hogy nagyon színes lett, és meg szeretném említeni az együttműködő hát szövegírókat, költőket, akikkel együttműködtünk. A Végső Köztársaságnál már elmondtam, hogy Szondi György versét dolgoztuk fel, de a Fear is a Color című dalunk, aminek kijött egy klipje, aminek a szövegét Astra Papa Christodoulou írta, aki egy Londonban élő görög származású költőnő. Nagyon érdekes volt vele az együttműködés. Igazából sosem találkoztunk, de így is nagyon örülünk, hogy részese lehetett a lemeznek, meg ő is örül. Akkor az Ümpreuna az egyetlen román számunk, dalunk eddig, ami a második lemezen megjelent, az a szövegét Andrei Robin Proka írta, a Robin and the Backstabbers-től. A Robin and the Backstabbers egy olyan zenekar kb. Itt Romániában, mint mondjuk magyar piacon a Bagos Brothers Company, ezzel szerettünk volna kicsit nyitni a román ajkúak felé, meg ugye itt élünk Romániában, és ez egyfajta, hát hogy is mondjam, szeretünk minél több emberhez, minél több nyelven szólni. Nyilván ezért van az angol is, hogy lehetőleg több ember megértse mondjuk az üzenetünket, és akkor a Koordinátek című dalt pedig egy kolozsvári költőnő versére komponáltuk. A címe Koordinátek, a költőnő neve pedig Santa Miriam, és akkor a Don't Let This Go On című dalunk, ami most így utoljára maradt a szám bemutatásra. Petra Acker író, dal szerző, vele együttműködve jött össze a Don't Let This Go On. Úgy nézett ki, hogy én megírtam a szöveg egy részét, és ő kiegészítette, és akkor így megszületett vele is egy együttműködés. Szerintem a dal nagyon jó lett, ezt szoktuk utoljára eljátszani a koncerten is, mert nagyon pörgős, és szerintem erre lehet nagyon jól táncolni is. Úgyhogy a Don't Let This Go On következzen. A szöveg szempontjából pedig arról szól, hogy az idődet ne pazarold másra, és ez nem azt jelenti, hogy ne segíts másokon, hanem egyszer magadra fordíts, és hogy utána fordíts másokra is. Egyszer segíts magadon, utána másokon.
0: Azt még mondd meg kérlek, Tihamér, hogy hol lesztek, és mikor lesztek legközelebb színpadon?
1: Legközelebb színpadon decemberben lesz egy szimfonikus koncertünk a Marosvásárhelyen a filharmonikusokkal, ami nagyon-nagyon izgalmas feladat, hisz egy nagy zenekarra fellépni mindig nagyon nagy élmény, és eleve vannak egy-két számunkban ilyen vonós részek, és azt hát élő hangszerekkel megszólaltatni majd nagyon-nagyon jó élmény lesz. Másrészt pedig a lemez bemutatót igazából rögzítettük VR módon, ami még egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nem is az volt a célunk, hogy egy koncertet helyettesítsünk, hanem az, hogy egy újfajta élményt nyújtsunk a hallgatónak. Tehát mi kipróbáltuk, és nagyon jó élmény így koncertet hallgatni, és ajánlom szeretettel mindenkinek a lemezbemutató VR koncertünket.
0: Akkor jöhet most a Don't Let This
1: Igen,
0: Go On.
1: Ne hagyjuk tovább ezt így, jöjjön.
0: Akkor itt is lényegében nem csak a koncerten lesz ez a záródal, hanem itt is a záródal.
1: Igen.
0: Mutatjuk az Ineffable zenekartól a dalt. Szeretsz-e, Anti Hamér? Örülök, hogy itt vagy, itt voltál, és köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm nagyon-nagyon szépen.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt az Ineffable zenekarból. Szerece Antihamér zenekarvezető vendégeskedett. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádió.

0: Ébredj!
1: Hallgass hazait!
2: Hallgass hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól

a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Rádió.
1: Éreznet kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

asztalán igaz se volt. Jól vagyok kifelé, délben megszorongok, a tükörben reggel egy idegennek mosolygok. Ha újra látlak, nincs semmi, csak egy hello. A téma mi is lehetne, régi emlékek is meló. Nyomkodva a telót, nem figyelve egymásra, idegenként nézek bele már abba a szempárba. A család hogy van, feleslegesen kérdezem, de úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom,

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.